Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például, akinek a múlt heti esküvője ott még mindig ilyen kis bulvár bombák felrobbannak. Hát szerintem a legcsodálatosabb pillanat az lehetett, amikor Paul McCartney fellépett. Elképesztő, hogy ő is ott volt, nem? Egy igazi élő legenda. És előadta az I Wanna Hold Your Hand dalt, aminek az a különlegessége, hogy McCartney több mint 60 éve nem játszott ezt a dalt élőben. A 84 éves legenda és a 36 éves popkirálynő nagyon régóta jó barátok. Ez az Opel Light.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy-díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhat. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel. Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égetőérzés enyhítésére.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Joel Kori barátunk például, aki a Covid alatti lezárások kellős közepén nagyot kockáztatott, amikor kijött a Head and Heart dalával, Amerikai vokájával. Úgy volt, hogy meg sem jelenik a dal, elég tartott tőle, hogy ez nem biztos, hogy a legmegfelelőbb alkalom, de hál' Istennek nem így lett. Ez lett az első number one dala Nagy-Britanniában. Hát azóta rengeteg slágert köszönhettünk már Joel Corinak, most Gelentisztel és Izzy Bizuval dolgozott együtt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Sam Feld például, akivel barátságot kötöttünk a születésnapi fesztiválunkon, nagyon sok mindenről mesélt, például elárulta azt is, hogy szerinte miért olyan jók a holland DJ-k, és azt is elmondta, hogy...
1: Én ugyanabban a bárban kezdtem, Bredában, ahol Tiesto. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Mennyivel szimpatikusabb ez a nagyvonalú hozzáállás. Támogatni a másikat, féltékenykedés helyett pedig inspirálódni egymástól. Sam Feld, Heart Like Mine, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például egy Z-generációs német énekesnő dalszerző, és az a dal, amit ha egyszer meghalunk, tuti, hogy egész nap ezt fogjuk dúdolni. Loi, Get Lucky! Ezt már bekészítettem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezit láb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezitláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a féktávolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírság jár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy éli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és öt olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guettával közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexha-tól és a Faithless-től a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, és hát vele kapcsolatban már többször mondtam, hogy na ő az énekesnő, akinek játsszák a dalait a világ nagy zenei rádiói, közben pedig bármikor ott van a helye a Montreux Jazz Fesztiválon a nagy színpadon. Július 3-án életében harmadjára is fellépett a 60. évfordulós kiadás megnyitóján. Sztár vendégek is voltak vele a színpadon, például Mark Ronson, az Uptown Funk-ot közösen lenyomták, és Alicia Keys is csatlakozott hozzám. Hát, nagyon nagy kaliber a nő. Ray és a Where's My Husband? Ezt azon most.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Rajzversenyt hirdettek Helvécián, elfogták a kecskeméti rongálót. Szemléletváltás kell a szúnyoggyérítésben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Így látom a szüretet. Ezzel a címmel hirdetett rajzversenyt gyerekeknek a helvéciai Petőfi Sándor Művelődési Ház. 3-14 éves gyermekek alkotásait várják 3 korcsoportban. Óvodások, alsós és felsős általános iskolások jelentkezhetnek a felhívásra. A legjobb rajzokat korcsoportonként díjazzák majd. A gyerekek saját fantáziájuk és élményeik alapján mutathatják be, hogy mit jelent számukra a szüreti időszak. A pályamunkákon megjelenhet például a szőlő, a lovak, a szüreti felvonulás, a mulatság. A szervezők azt szeretnék, hogy kreatív módon örökítsék meg a fiatalok a hagyományokban gazdag ünnepet. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek A4-es méretben. A rajzokat augusztus 31-ig kell leadni a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A beérkezett pályamunkákból kiállítás is nyílik majd, írja a Keol. Térfigyelő kamerák segítségével azonosították azt a szemét, aki vasárnap hajnalban kukákat rongált meg Kecskemét központjában. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Közölte, az ügyben büntető jogi feljelentést tesznek a rendőrkapitányságon. A lakosságot arra kérik, hogy aki rongálást, garázdaságot észlel, azonnal értesítse a városrendészet munkatársait vagy a rendőrséget. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelenteti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
3: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom.
2: A délelőtti órákban lesz több felhő az égen, délután már több órás napsütésben bízhatunk, elszortan gyenge esők még kialakulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban ma már nem várható itt Bács-Kiskunban. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk majd, az északnyugati szél továbbra is élénk marad. Holnap már sokat süt a nap, kevés felhő lesz az égen. A szél ugyan élénk lehet, de a legmelegebb órákban így is 30 fok körüli csúcsok várnak ránk itt Kecskeméten.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhat. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos, hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel, Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égetőérzés enyhítésére.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert Calvin Harris, Sam Smith és a Promises után Kéro dalát hozom, de jönnek Rádió 1-es DJ-k is, például Metzger Victoria, Nagybogi Miss Mood az Édennel. Apropó, DJ-k, Rádió 1, DJ Oti buliára napközben lehet jegyeket nyerni Király Tamásnál,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezítláb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezítláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a féktávolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Feltettek az amerikaiaknak egy kérdést, és arra voltak kíváncsiak, hogy ki hogy válaszol, és kíváncsi vagyok, hogy szerintetek milyen eredmény született. A kérdés az úgy szólt, hogy fogd meg egy általad szeretett rokonodat. Fogod most így kiemeled ebben a pillanatban, berakod egy szobába, ahol 100 évig kell élnie, egy üres szobában, és mind éjjel-nappal fény van. 100 évet kell ott leélnie. Te kapsz ezért $3 millió, amikor ő kijön a szobából, akkor neki tördik az összes emlékét, viszont ez az egész neked csak 1 másodperc.
2: Kicsit bonyolultnak érzem.
1: Tehát neked van 1 másodperc a dolog, hogy most berakod oda.
3: Igen, 1 másodperc
1: egy szeretett rokonodat, 1 másodperc múlva neki lejár a 100 év. A 100 évet ő egyedül éli le egy szobában, de minden emlékét törlik, te viszont kapsz $5 millió, úgy, hogy 1 másodperc alatt átéled azt az élményt, amit ő 100 év alatt. Neki törlődik az emléke, semmiben nem sérül.
2: Ilyen érzés ADHD-snak lenni. Ez a folyamatos bűntudat, hogy mindenki
3: de érez. A 100 évet ő leéli, csak.
1: De azt mondta, hogy mehet a játék, letelt. És te megkapod a $3 millió. Ő semmire nem emlékszik, viszont 100 évet leéltetsz vele egy szobába, hogy senki nem szól hozzá, senki nem beszélget. Többször őrül bele, többször éli, többször sír, és nem tud meghalni. 100 évet van egy szobába, $5 millió, és 1 másodperc alatt vége.
3: Szegény mama. Mennyi minden.
1: És egy fontos, hogy egy szeretett rokonodat, tehát hogy nem a haragodda az apád, hanem egy nagyon testvér, gyerek, 100 évig. És a 100 év
2: többen ott elakadtak, hogy mi ez a szeretett rokon.
1: Igen.
2: Hogy ez egy ellentmondás.
1: De hogy próbálj belehelyezkedni. Ez volt a kérdés. És képzeljétek el, hogy nagyjából az amerikaiak 70%-a azt mondta, hogy igen, fognám a gyerekemet, fognám a feleségemet, fognám az anyámat, és mivel törlődik az összes emléke, és nekem ez 1 másodpercembe telik, ezáltal végig életném vele a 100 évet, és elvinném a pénzt. És kevesebben voltak azok, hogy nem érdekel az 1 másodperc, nem érdekel az, hogy 5 millió vagy $3 millió, hanem az érdekel, hogy vele ott leéletek 100 évet egyedül egy szobában, úgy, hogy állandó fény van a szobában, valahogy így volt megfogalmazva, hogy folyamatosan világos van 100 év.
3: Hát ez megőrülsz 3 nap után.
2: Igen, de ezt bevállalja meg, akire ezt, hogy persze, az annak valószínűleg soha nem volt még pénze. Tehát hogy ezt a szegény embereknek tűnik egy ilyen nagyon nagy tétű dolognak, de hogy akinek volt mondjuk valaha annyi pénze, hogy mondjuk ne kell nélkülöznie, annak azt szerintem...
3: Mindig tudsz olyan pénzösszeget mondani, ami nem volt. Nem tehát tudom. Aki viszonylag jól él, annak is azt mondod, hogy akkor nem $3 millió mondasz, hanem 20-at, amivel nagyon nagy álmokat lehetne megvalósítani. Szerintem ez nem tudod, itt ebben a felmentő öv, amiben így kapaszkodsz, az 1 másodperc.
1: Nagyon jó, nagyon összetett a kérdés. Hiszen tök jól van súlyozva, neked 1 másodperc. Ő nem emlékszik majd semmire, tehát azt mondod, hogy nem sérült, nem emlékszik semmire, ugyanannyi idősen kapod vissza, de ott ő azt a 100 évet leéli, ami viszont te 1 másodperc alatt keresel $5 millió. És azt mondja, mehet a játék, itt a csekk, megvan az 5 millió. Igen. De neki az ott 100 év volt. És nagyon kíváncsi voltam az eredményre, és leéletnék vele. Szóval azt mondták, hogy igen, menjen, mert megvan a pénz. Ez egészen
2: nagyon
1: megdöbbentő.
2: Fura. Nekem én
1: Laci azt mondja, simán. Hát de várjál, egy szeretett rokonodat beraksz egy szobába 100 évre. Mindegy, hogy most öregszik-e közben, vagy ne ilyen részletekbe. 100 évig valaki nem szól hozzád, te nem tudsz belehalni, és 100 évig ég a lámpa, és 100 évig egy üres szobába vagy, tök egyedül.
2: Én meghámozom a gyereknek a paradicsomot, szóval rám elézzetek.
1: Én fölvágtam neki a szőrőt, annyira féltem, hogy félegyem. Úgyhogy...
2: Rám elézzetek, ez nem én vagyok.
1: Tessék, ki mit mond? Ki mit mond? Fogd meg egy szeretett rokonodat. Van ilyen?
3: Van. Rengeteg.
1: Mondjuk a gyerekedet. Vagy a feleségedet. És 1 másodperc múlva $1 milliómos vagy.
2: Kevesebb is elég lenne. Zsül, kapsz egy csellót.
1: A Zsül is gondolkozik.
2: Zsül, kapsz egy csellót a pénznek.
1: Mondjad? Persze! Hát szeretem,
3: simán.
1: Hogy ilyen őszinte
3: műsor vagyunk. Egy nap, vagy 1 másodperc múlva vége.
1: 100 évet leéletsz vele egy szobában.
3: Nem fog emlékezni.
1: De 100 év gyötrődést okozol. Zseniális.
2: Én ezt nem vállalnám be. Azért nem, mert amúgy maga a koncepció szerintem egy farság.
3: Már hogy
1: szerintem zseni a kérdés. Azért, aki ezt így beegyensúlyozta, ilyen jó arányérzéke, a kérdés zseni.
2: ami olyan dolgokat megbevállal, mit tudom én, mint egy másik rokonomnak mondjuk az egészségét kapom visszacserébe, vagy tudod, az életét. Vagy
1: de
2: ilyesmi,
1: nem itt ez a kérdés.
2: Maga az, hogy pénz, meg ez.
3: De neki is jobb lesz, egy másodperc
2: eltelik. Nem tudom összehasonlítani a kettőt.
1: Egy másodperc alatt ezt tölik el.
3: És nagyon fontos kérdés.
2: De neked telik el egy másodperc, mert ő megéri ezt a 100
3: évet. Ó, de vége, és elfelejti az egészet.
1: Érted? Ott van az érdekes, hogy te pislogsz egyet, és kerestél 5 millió dollárt. Ő vele leéletsz 100 évet. Én ilyeneket tudok eladudni, ne haragudjatok.
3: De nem, és nagyon érdekes kérdés dobott be a hallgató, igen? Hogy van dupla pénz a két rokontra? Hakunk be!
1: Jó, tehát oké, várj, van egy Lacink, aki azt mondta, hogy igen.
3: Simán.
1: Van egy Eszter, aki azt mondta, hogy nem, én is a nem belőlük, én elképzeltem volna Benit, a Noelt, valakit ott, hogy 100 évet leéletek vele, nem? Van egy Zsül, aki gondolkozik, de most, hogy ránézek, szerintem Zsül az igen.
3: Igen, én kettőt raknék.
1: Te beraknál kettőt, de elfelejti, várjál, föloldozva azokat, akik beraknál. Elfelejti, de 100 évig sír, zokog, üti a falat, veri, ki akar jönni, nem tudja.
3: Konkrétan megőrül.
1: 100 évig megőrül, de 100 év után visszakapod, és semmire nem emlékszik, csak azt mondja, hogy honnan van a Maserati Balázs.
3: Semmi jó volt.
1: Nem értek egy cserejjé még ebből az aranybégából itt egy kicsit.
3: Fordíthatunk rajta egyet úgy, Laci, hogy vállalnád-e, hogy te kerülsz bele, az egész világnak ez egy másodperc lenne, te belekerülsz ebbe a 100 éves kapszulába, az egész világ egy másodpercet várna, igen? Te visszakerülni, és akkor kapnál 3 millió
1: de
3: dollár.
1: De elfelejtem a 100 évet.
3: Elfelejted a
1: nem
3: 100 évet.
1: Végig.
3: Na, úgy vállalnád?
1: A rokonodat beraknád, de te nem vállalnád.
3: Ugye? Hát ez az.
1: Elfelejted a 100 évet.
3: Elfelejted. Tehát, hogy és egy másodperc telt el, tehát ennyi ideig nem lennél itt, de neked 100 év.
1: Így elfelejted, de 100 évig egy üres szobába de lezárva
2: ez
1: egyedül.
2: Ez szinten megmarad, ez olyan tudod, hogy onnantól kezdve egyszer látnád a szemében azt, hogy valami nem oké, és arra gondolod, ezt
1: de most itt tezzük fel, hogy elfelejtette, tényleg elfelejtette, tényleg nem kapod a pénzt. Tehát,
2: de,
1: hogy...
2: de ez, attól, egy csomó, alapból nem szoktunk emlékezni azokra, amik az igazi nagy bajt kavarták bennünk. Tehát ez nem az emlék maga, tehát nem az emlékből fakad a sérülés, hanem az, hogy ezeket a dolgokat így a testünk, a lelkünk így valahogy így eltárolja.
1: Zseniális a kérdés. Zseniális a kérdés.
2: Attól, hogy nem tudja, attól még ez valamilyen hatása biztos, hogy lesz rád. Ezt nem tudom elképzelni.
1: De mondjuk tétezzük, hogy nincs. Mindent elfejtesz. Ott a lóvé egy másodperc. Zsüle, arra kis időre kikapcsolnád a lokátor? Kérdezi egy hallgató. Igen.
4: Tudjuk, hol vagy.
1: Gondolkoztam rajta én is, és mondom, az eredményre voltam kíváncsi, de mondom, aki a kérdést így betette, nekem azért nagyon tetszik, mert nagyon jól van súlyozva. Nem egyből nem, csak aztán azt mondta, nem teszed meg vele, de megértem az igent is, hiszen elfelejti, fel vagy mentve, de közben meggyötöd, akit szerez, de semmire nem emlékszik. Zseni. Zseni a kérdés, és neked annyi, hogy indul a játék, gratulálunk dollármilliomosra.
3: Így van, és ennyi, neked egy másodperc a gyötrődés is.
1: Egy másodperc, hát neked nincs, neked egy másodperc, itt ő leéli a százért. Összeszorítom a fogam, túl van rajta, add a pénzt.
2: Az durva, hogy csak most empatikusan belegondoltam ebbe az érzésbe, és ettől már ettől hány ingere van. Tehát a gondolattól hány ingere van. Érted, hogy így...
1: Nagyon durva kérdés szerintem.
2: Tehát, hogy nem.
1: De akkor...
2: És hogy még mi értelme van a pénznek, akkor, hogyha...
1: Ha, de ez most egy ilyen teoretikus kérdés.
2: De mi értelme van a pénznek? De ott megvan ezt a 3 millió vagy 5 millió dollár.
1: 5 millió dollár.
2: De mi értelme van, amikor megtudsz magadról, hogy nagyon fontos ott az, hogy egy rettenetes szar szülő vagy, vagy egy rettenetes szar gyerek.
1: Érted? Elfelejti.
2: De nem te, nem ő, hanem te.
3: Te is. De te
2: megtudod egy... magadról ezt, hogy te milyen ember
1: visszakapod
2: vagy
1: azonban. Visszakapod ugyanúgy.
3: De csak egy másodperc
2: hát
3: a szenvedésed.
2: Pont ez az, amit nem értenek az emberek, nagyon sok ember az élettel kapcsolatban, hogy nem ettől lesz, nem tudom, nem attól lesz jó.
1: Laci, nagyon fontos, de amikor kijön 100 éves, lesz egy 100 éves testben? Nem, neked egy másodperc. Tételezik föl, hogy ő nem öregszik, hanem abban az állapotban, most a Lacit beraknánk 100 évig egy szobába, ő 100 évig őrjöngve sír és üti a falat, és ki akar jönni, és amikor kijön ő 100 évvel, tehát az a Laci jön, aki most tehát... az egy másodperccel későbbi Laci jön ki.
2: Már csak de azért sem vállalám.
3: Azt mondja Laci, hogy akkor beülne ő.
1: Bemennél 100 évre. 100 év magányra egy szobába, ami utána egy másodperc nekem. Nem mernék bevenni. Hiába felejtem el. Figyeljetek, az a 100 év azért
2: tönkre
1: na.
2: Mennék benne. De a gondolatban tönkre mennék, ezt valakivel megtettem. És amúgy nem is lenne értelme onnantól ez a semminek.
1: De várj, igen, utána megmaradt, hogy ő jön, én megtettem, ő nem emlékszik semmire, megyünk nyaralni valami nagyon jó helyre, én tudom, hogy meggyötörtem a lóvén állam, ő viszont jól van, mert nem emlékszik semmire. Jól van. Na? Mindenek ítőlődött, és ugyanúgy kapom vissza. Csukbaszem, szia Feri! Látod azt, hogy...
3: Miért baszén?
1: Látod azt a piros Ferrari-t, Maserati? Na,
3: köszi!
1: Na, ebből te nem kapsz semmit.
2: Amúgy ilyen egy narcisztikus kapcsolat, nem? De ez a narcisztikus kapcsolatnak tulajdonképpen az alaptevése, nem? Hogy, hogy 20 éven keresztül elveszi az életedet, majd kapsz tőle egy, nem tudom, egy CD-t, és azt mondja, hogy de megértem.
1: Zseniális, zseniális, zseniális. Bocsánat, én már sima YouTube videókra nem tudok elaludni. Engem már ezek az ilyen kérdések. Ebben még bele tudok annyira tekered.
2: Hallgassuk meg a gatyadalt. Itt az idején meghallgassuk a gatyadalt, Zsú.
1: Ebben még bele tudok annyira. Tehát akkor van egy... te mi vagy? Te még nem mondtál semmit.
3: Én kettőt ültetnék be. Két rokont, dupla pénzért.
2: És melyik kettőt?
1: De most, és a komolyan? Tehát, hogyha mondjuk...
3: Nem. Nem. Ugyanaz vagy, mint nem. Amit Eszter mond.
1: Tehát szülőként belerohadsz, hogy a gyerekeddel.
3: És utána arról, mert az egy másodpercet egy darabig próbálom stimulálni magam az, hogy nekem is egy másodperc, nekem csak egy másodperc. És oké, hogy ő szenved 100 évig, de el fogja felejteni, egy másodperc múlva visszaáll minden. Semmi nem lesz olyan gyerekek. Semmi nem lesz olyan
1: a közted, te lelkedben
3: és
1: nem
3: akit
1: lesz.
3: Betettél. Nem.
1: Ő nem emlékszik semmire.
3: Nem. Na te, de hát
1: te,
3: az
1: te
3: én,
1: hará, igen,
3: de
1: te
3: én az én lelkemmel élek, hát azzal nekem kell elszámolni, hogy elment az egy másodperc, itt a rohadt sok lóvé. Ugyanúgy szeretlek, de nem szeretetlek de ugyanúgy, nem. Mert 100 évig raktalak egy üres szobába.
1: Beraktalak egy szobába, 1,5-2 milliárd, 3 milliárd forintért.
3: Bent mennyit mondtál, 3-at? Akkor...
1: 3 millió, 5 millió dollár volt az összeg. Ben voltál egy szobában. De
3: a
1: már
3: 3
1: nem
3: millió
1: emlékszem...
3: dollár az mennyi, az 1 milliárd forint? Van,
1: körülbelül, most igen, igen lehet 5 millió dollár, ja. Lehet egy 1,5-2 milliárd, attól függ, akinek hol van az inger küszöbe.
2: Hát ugye? Igen, de ez kicsit olyan tört, hogy most nem akarom a transzgenerációs szorongást előhozni, de hogy nagyon sokszor van egy csomó olyan dolog, ami egy pici életesemény, ami tényleg generációkra összerombolja a családoknak a működését, hogy akkor ez hogy nem tud az lenni? Tehát attól, hogy nem emlékszel rá, attól az még hatással van rá.
1: Bilány, persze, rád is, amit a Feri mondta, hogy ki jössz, látod. Ez inkább csak egy ilyen levezetés nélküli hangos gondolkodás, hogy oké, felejtsük el az utóhatást, meg hogy vele mi lesz, csak hogy mi a döntés? És mondom az érve, és az volt, hogy de hát egy másodperc.
2: Igen,
1: de hát nekem ez egy másodperc. Pislogok egy másodpercet, ne bírjak már ki, hogy neki rossz. Egy másodpercre hivatkoztak, hogy igen, a válaszom igen.
2: De az élet maga attól értékes, hogy folyamatosan építkezel, újra tervezed magad, küzdesz dolgokért, valamikor pénzt keresel, amikor nincs pénzed, és a többi, és a többi. Ez a része az életnek. De maga az, hogy a célod az, hogy a pénzed meglegyen, azt nem tudom értelmezni, mert a pénzed önmagában nem fogja megadni neked sem a karakteredet, sem a személyiségedet, sem az érzéseket nem fogja meghozni. Tehát, hogy
1: hát igen, csak azért 3-5 millió, 1,5-2-3 milliárd az emberek nagy többsége nagyon sok mindent belevizionál, a biztonságot, a jólétet, a státuszt, amit aztán lehet, hogy megérsz, eléred, és rájössz, hogy nem ezt tesz igazán boldogá, de amíg nincs addig, azt mondolod, hogy na majd ez megoldja.
2: De gyereked, érted, hogyha őt nem, tehát ha ezt vele meg tudod csinálni, mondjuk, érted, akkor mi értelme van az egész?
1: Igen, sokat duma, hol kell aláírni.
2: Ennyi.
1: Ez nagyon, nagyon érdekes kérdés volt egyébként. Ja, na Zsú, hogy döntöttél?
3: Megy.
1: Párod, a párod.
2: Igen. Mikor jött vissza?
1: Igen, de szeretlek. Igen, a válaszod igen. Betennéd egy szobába.
3: Az olyan rendes,
2: de ez azért van, mert az ő felesége amúgy sem nagyon másként.
4: Na jó, de hogyha garantált azt, hogy semmiféle károsodás nem...
1: Nem, ő nem emlékszik semmire.
4: Hát akkor...
1: Becsukod a csubaszemed?
4: Igen.
1: Kijöttél, és meg...
4: Jó!
1: Ne csinálj!
3: De nem emlékszik rá.
4: Nem emlékszik, hogy egy másodperc probléma, aztán puf.
1: Zseni vagy. Tök őszintén örülök, hogy ezt így bevállalod. Én köszönöm, hogy mi egy ilyen őszinte műsor vagyunk, és nem azzal foglalkozunk, hogy jó, most mit szólnak a hallgatók, beraknád?
4: Persze.
1: Tényleg?
4: Ő is engem szerintem.
3: Na, ez egy szép kapcsolat,
1: érted? Hát ezért vagyunk mi egy ilyen műsor. Beraknád. Nagyon szeretem, egy másodperc. Már el is telt, kim van? Kim van? Gyula, de 100 évig van egy szobában.
4: De ez nekem csak egy másodperc, és...
1: Itt az érvelés. Ez volt az érvelés. Ez volt az érvelés az amerikaiaknak, hogy egy másodperc.
3: Hogy igaz, hogy a század szenved, de nem
1: emlékszik. Nem hittem el, hogy úristen, de durva. És értem, hogy egy másodperc. És a legfőbb érvelés ez a mondat volt, hogy de egy másodperc.
4: Semmiféle
1: károsodás. Nincs, semmi. Visszakapod azt az embert.
4: Az olyan, mint hogy 100 évig alszik.
3: De nem, 100 évig szenved, Zsül.
1: Nem, 100 évig a legdurvább szenvedést teszed rá, mert a poklok poklába őrül bele, mondjad, Laci? De nem emlékszik
4: de nem,
1: rá.
4: Nem emlékszik
1: rá. A legfőbb
4: neki,
1: érveket
4: neki
1: mondják. Az amerikaiak legfőbb érvét mondják.
2: Nem az igazi embert kérdezzük, Anna. Gyere be, gyere be.
1: Anna, én tudom, mi a válasza.
2: Na, mi a
1: válasza? Én tudom, Én tudom, mit mond.
2: Visszatéke.
1: Írjam le, vagy leírjam. Nem mondj semmit, Anna, nem nézek rád, várja, beírom. Nem, de én tudom.
2: Mehet. Na, gyerünk.
5: Nem.
1: Igen,
5: nem.
1: Persze, tudtam,
5: hogy
1: ezt mondani.
5: Biztos, hogy nem. Nincs az a pénz.
2: Na, látod? Nem. Ezért nincs pénzed, Anna.
5: Ez így is van. És tudod, mi a legszomorú? Ez így is marad.
1: A kérdés zseni, gyerekek. Kérdés tényleg zseni. De nálunk is megosztott akkor ez a dolog.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Még mindig sok a gyors sajtó, tartanak a munkálatok a Kuruc körúton. Sikeres volt a gólyák látványgyűrűzése. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még mindig sokan lépik át a megengedett sebességet. A múlt héten Bács-Kiskunban több mint 2000 gyorshajtót fotózott a Trafipax. Voltak autósok, akik belterületen több mint 100 km per órával hajtottak, ők 140 ezer forint bírságra számíthatnak, csak úgy, mint az a sofőr, aki lakott területen kívül főúton 152-vel hajtott. Megyénkben egy hét alatt 51 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, ezekben 29-en sérültek meg. 19 olyan autóst is lefüleltek a rendőrök, akik úgy ültek a volán mögé, hogy előtte szeszes italt fogyasztottak, közülük hárman balesetet okoztak, olvasható a polisz.hu oldalon. Tartanak a munkálatok a Kuruc körúton. A Bácsvíz ZRT a Szennyvízgerinc csatorna felújítási munkálatait végzi, a 2331 és a Kuruc tér közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra számíthatnak a kecskemétiek. A területen fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A munkavégzés várhatóan augusztus 10-ig tart, tudatta a szolgáltató. Sikeres volt a Fehér gólyák látványgyűrűzése programsorozat Bács-Kiskunban. Idén csaknem 300 gólyafióka kapott jelölést 106 fészekben, írja honlapján a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság. Az események 40 településen zajlottak, és több mint 2200 érdeklődő volt kíváncsi rájuk. A fiókák egyedi azonosítóval ellátott színes gyűrűt kaptak, ezeken akkora a jelölés, hogy messzebbről is leolvasható távcső segítségével. Kitérnek arra is, hogy a fehér gólyafiókák június közepére érik el azt a fejlettségi kort, amikor gyűrűvel megjelölhetők. Az idei program Bácsalmáson kezdődött és június végén Kiskörösen és Akasztón zárult. Távozik a KTE csapatától Vattai Márton. A játékossal közös megegyezéssel bontott szerződést a Kecskeméti klub. A 20 éves középpályás 2024 nyarán érkezett Putnokról, majd 13 NB1-es, illetve 2 NB2-es bajnoki mérkőzésen lépett pályára. A fiatal labdarúgó Soroksáron folytatja pályafutását, közölte honlapján a KTE. A délelőtti órákban lesz több felhő az égen, délután már több órás napsütésben bízhatunk, elszortan gyenge esők még kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban ma már nem várható itt Bács-Kiskunban. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk majd, az északnyugati szél továbbra is élénk marad. Holnap már sokat süt a nap, kevés felhő lesz az égen, a szél ugyan élénk lehet, de a legmelegebb órákban 4 és 30 fok körüli csúcsok várnak ránk itt Kecskeméten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Juli, jó reggelt, Feri, jó reggelt. Ciao, ciao, hello, hello.
5: Semmi, szevasztok.
6: Mit néztél?
4: Az Indexen van egy összeállítás az EFOT-ról, a tegnapi ilyen EFOT-ról, és valahogy belekevertek engem, és egyszerűen megint nem értem, hogy hogy tudok.
7: Jó volt, jól érezted magad?
4: Nem, hanem, hogy...
6: Mikor csoltam.
4: Hőálló megálló, a nosztalgia ekkor ért el a csúcspontját, a kivetítő megjelent a legendás sárga Viva TV logó, írja az Index. A színpad előtt egy tömeg része hangos üdvrigalágással reagált. Kisorsi, Kisó, a Miskovics Marci felkonferálta a blokkot. Ott voltál?
5: Ott
4: voltál. Magyar popzene meghatározó korszakát elevenítette fel. Színpadon egymást váltottak az előadók, akinek a videoklipét éveken át láthattuk a Viva TV műsoraim. Figyeld, várjál, semmi. Az akkor nagy népszerűségnek örvendő utcaembere típusú élő műsorokat, no meg ezt a korszakot itthon uraló Viva TV kékes-sárga logóját és a csatorna sztárjait is felvonultatták, még ha az imáron DJ Otigén színpadon orsolmos sebessé, ezúttal nem tért vissza csak azért, hogy megsértsen egy fesztiválot. Hát de mi az, hogy megsértsen egy fesztiválozót? Rohadt sokat járok fesztiválokra, csak nem erre a típusra. Nagyon szeretem. Egyébként az EFOT-ot sokszor szerettem. Voltunk együtt a Vikivel sokszor. Mi az, hogy visszatérek és megsértek egy fesztiválot? Megint miért kevernek ebbe bele, és miért van az, hogy beszólnak nekem valamit? Én voltam a kezdő műsorvezető, ahol még a Kisó, meg a Miskovics nem is élt.
5: Ez az.
4: Velünk indult a Zene TV. Nem voltam ott. Csengő az akkori nagy és őrön utca emberi típus élő műsorokat. Na meg ezt a korszakot. DJ Otigén címről, ezután nem is tért vissza, csak azért, hogy megsértsen egy fesztiválozót.
7: Örülnek, hogy nincs rólad kint egy kép, érted? Vagy nem
4: de
7: tudom.
4: Mikor sértettem meg fesztiválozót? A végig megállóztuk az összes fesztivált, mindenki küldött klipet, 500-szor forgattunk az EFOT-on. A mit tudom én milyen gólyabálokon, hol sértettem én meg fesztiválozót?
6: Nem fesztiválozót, az utca emberét sértetted meg. Akármit csinálsz,
7: emlékezz vissza,
6: ez életed végéig kísérni fog. Ez még a sírodra is fel fogják vésni.
4: Igen.
6: Akármit csinálsz, csináltál az elmúlt 30 évben, mindent idézőjelbe tesz.
4: Ez nagyon jó.
6: Így
4: utca embere típusú élő műsorokat. Ja, ez voltam én, akkor itt jövök. És akkor ez voltam a megálló, ahol én megsértettem az utca emberét.
6: Lizról nem volt? Megálló. Egyetlen szó sem. Semmi. Valahol nem került ő sem.
4: Hihetetlen, hogy van egy cikk az 50 éves EFOT-ról, érted? Aztán elolvasom, és az van, hogy mindenki nagyon jó arc, mindenki nagyon jó fej, de ez a sebessén, ez megint nem jött vissza, hogy sértegesse a fesztiválozókat.
6: Nincs is itt, és még senkit nem is sérteget.
4: Nem is értem komolyan. Na mindegy, gyerekek, de nagy buli lehetett. Jó volt?
7: Nagyon jó volt ez a kis 50-es összefoglaló. Én a végéig nem maradtam, mert ezt jeleztem, hogy öreg a Feri bácsi ezt már nem bírja, hogyha reggel föl kell kelni, meg ide kell jönni, de olyan jó hangulata volt, hogy egy csíkzenekar kezdett a Presserrel, a Kis Tibivel, azért Lovasival, az ugye egy nagyon jó korszak maga mindegyik előadó, így összefogva is, de szerintem az igazi parádé, tehát az rohadt nagy sikoltozás, kijött az LL Junior és elénekelte, hogy szép lány
6: vagy.
7: Igen, akkor a Berecki, érted? A fesztiválon kijön a Berecki, és sikoltó tömeg, figyelj, a Kisolyék kurva jól csinálták ezt az egészet, hogy tényleg ilyen múltba révedős volt, ugye itt 50 évet utaztunk zenében, és akkor a Fiesztától kezdve mindenki ott volt, aki így számított, hogy hát nem mindenki, mert nyilván nem fér bele a dolog, vagy ebbe az időintervallumba, de hogy tényleg a Kordáék jöttek, hát vicces, ugye egy Korda buli az egyébként is ilyen rohadt jó szokott lenni. De most csak ezek egy-egy dalra jöttek be, nagyon jó színpadkép, nem tudom, lett falat már a földre is tettek, mindenütt volt, nagyon szuperül nézett ki, és akkor láttad, hogy azok, akik most egyetemisták, 20 évesek, ezeket nem ismerhették, de mégis tombolt rá mindenki. Szóval, hogy figyelj, nagyon jó volt, csak te hiányoztál.
6: Mindenki ott volt, csak Sebestyén Balázs, nem? Aki nem sértegette.
4: Aki nem sértegette. Egyébként erre lehet, még el is mentem volna, ez jól hangzik.
7: Jó, tehát ők, jó
4: meg, hát ugye ezeket az arcokat nagyon jól ismerem, hát a Kanibáloktól kezdve a Juniorokon keresztül, hát igen. Szinte Közösen indultak ezek a történetek.
7: Ott egy backstage jegy kellett volna nekünk egyébként.
4: Egyébként
7: a háttérben.
4: Ott a backstage kell, persze.
7: És az kell volt, tudod, hogy nem úgy ment, hogy akkor följössz, és akkor van 5 dalod. Egy dal, viszontlátásra.
6: Mekkora arcok, hogy egy-egy számért ezt
7: belevállalta. Egy-egy dalért is eljöttek. Tök jó volt.
6: Na és mész tovább? Úgy értem, hogy hallottad, hogy hova viszik tovább.
4: Hát, kiderült.
7: Erről nem akarok beszélni. Igen. Igen, tehát, hogy van egy város Magyarországon, amit most Esztergomnak hívnak, aki föllőtte, érted, a tűzijátékot, a rakétát, hogy megy egy fesztivál oda, és végre történik valami. És azt mondta a polgármester, hogy nagyon örülnek neki, és bíznak abban, hogy mert ezek az emberek, akik oda járnak, visszajönnek később is. És van egy más

0: amikor ott volt tőlünk egy kilométerre az EFOT.
1: De ez lóvé. Valószínűleg van egy gazdagabb város, valószínűleg becsenget évi, nem tudom mennyit az EFOT. Tehát ez mindig üzlet.
0: Lehet,
1: szerintem lehet, hogy Velence egy kicsit csóróbb, az önkormányzat, és találtak egy városnak. Ide jössz, havi, évi 50, nem meg tudjuk dobni a fesztivált. Ja, csak lehet. Gyere ide, hozd ide. És a cash azért az nagy úr.
0: Hát hogy... igen, de úgy tudom, hogy a fesztivál az összes bérletet eladta.
1: Aha.
0: A tegnapi napra már hetekkel ezelőtt nem lehetett kapni jegyet, a bérlet nincs eladó.
1: Lehet, hogy akkor infrastruktúrálisan találtak valamit.
2: Infrastruktúrálisan, most már a Tómederbe is be tudnak építeni.
1: Hát most már Tómederbe is lehet.
0: Ne vicceljünk ezen, jócsa, kihúzod a gyufát hajnalban.
1: Nem tudom, de pont tegnap, igen, én is olvastam a bejelentést.
0: Ja, úgyhogy valószínűleg ezért mondtam, hogy valószínűleg van mögötte más is, de ha csak ez van mögötte, hogy van egy város, aki örömmel fogadja, és van egy térség, aki meg pár ember miatt, és ez lehet, hogy mondjuk 2000 ember, de a tó körül sokkal több ezer ember él, na, mindegy, szóval, hogy szerintem ez egy tök jó dolog volt. Most mit mondasz? A fiataloknak mit mondasz? Édesem, maradjál Velencén, meg Sukoron, meg
1: na, nem semmi, tudom, igen, nem
0: és
1: tudod.
0: Neked jó lesz, és azt mondja, hogy oké, de hova, de mikor szórakozom? 20 éves vagyok, 18 éves vagyok. Egy húz meg, erezd meg, mindenben van gyerekek, tehát olyan nincs, hogy 365 napon keresztül csak neked jó. Kellett ez a 4 nap szerintem, amikor másoknak is jó, neked egy kicsit szar, mert hajnal 4-kor még dübörög a zene. Igen,
2: ilyen a rókáknak is.
1: Nem ez. Nem, nem, ez a 4 nap, ez nem ez. Valami. Nem fogunk erre rálátni nyilván. Gazdasági, én mindig azt mondom, hogy gazdaság és üzleti ok. Tehát ezzel teljesen, teljesen egyértelmű.
2: Tessék, itt van. Engem zavart a zene nagyon. Nem tudtam aludni tőle. Üdv Ádám Recskről.
1: Igen, őt ezt kifejezetten zavarta. Ja, úgyhogy minden most olvasom a kritikát. Na mindegy, akkor jó nagy buli volt.
0: Jó nagy volt, jó néz ki, megint jó.
1: Vihar volt, mert titeket elkerült?
0: De délután, de ne vihar nem volt.
1: Mi kaptuk Balatonon tegnap este. Mert olyan vihart.
0: Mákosok állandóan, és volt esőtök is.
1: Brutál eső, átsöpört, brutál szél, 9-kor csapott le, itt ez a Szárszóföldvár Zamárdi részre. Komoly, egy órát tombolt azért ott a vihar, aztán elvonult.
2: Nálunk csak szél.
1: Csak szél. Aha. Igen, jó, én szeretem ezeket a nyári viharokat, kicsit így lehűl az idő, és úgy rendben van. M1 beállt Győrnél, Ausztria irányába, gyerekek, szuper, Ádám küldte nekünk. Köszönjük szépen. 51-es úton már most baleset és útzár Dunavarsány felé, ezt pedig Ricsi küldte. Mi van? Hát nem szokott ilyen korán ennyi közlekedési hír lenni, most meg már itt vagyunk a reggel, és már jönnek, igen.
2: Már most fáradtak.
1: Már most mindenki hát, már fáradt, mitől?
2: De, nem tudom, de én nekem reggel agyfaszt kapok ezektől az emberektől, hogy jövök végig a Gyáli úton, és már most presztízskérdést csinál abból, hogy leszorítson az útról. Megyek.
1: Kocsival jöttél?
2: Igen.
1: Tényleg? Szoktál?
2: Zimzümmel, igen. A kis elektromossal.
0: De zümzüm?
2: Zimzüm.
1: Ne hívjuk már zümzüm.
2: De miért?
1: Aranyos. Megőrülök ezektől. Na, mindegy,
0: hogy jöttél egy... Zümzüm az elektromossága miatt?
2: Zümzüm, igen.
1: Igen?
2: Zümzüm. Egyetlen autótoknak se adtatok nevet.
1: Isten őriz, ne is menjünk bele.
0: Valami vicce, ez persze. Csak az a zümzüm.
1: De ne zümzüm, ez zümzüm elektromos autó.
2: Nekünk volt Dudu is.
1: Ne, ezt nem akarom valami, megölöm magam. És mi történt? Leszorítottak? Az jobban érdekel. Valaki felborult.
2: 70 a megengedett sebességhatár, én mentem egy picivel többel. És rám jön, beleáll a fenekembe, miközben én lejtőn mennék, és gyűjteném az életpontokat, ugye vissza a kilométereket, mert hogyha ott egy kicsit lassítok, akkor ez visszatölti.
1: Ja, van ilyen energia visszanyerő fék, ez motorfékből visszanyerő tud?
2: Itt, ha például lemegyek a Hegyalja úton, ott legalább 3-4 kilométert nyerek. És ez olyan, mint egy ilyen számítógépes játék. Én már nagyon élvezem, mert azt látom, hogy elindulok, hogy 70 kilométerről, és mire leérek, le lesz belőle 73-74, és akkor mindig tippelek előre. És itt most szerettem volna visszagyűjteni legalább 2 kilométert,
1: és ő meg tolt hátulról.
2: És villogott, úgy, hogy amúgy is gyorsabban mentem, mint egyébként a megengedett, hogy reggel hallod 5 órakor, hova az ütembe sietsz ennyire? Egyébként meg úgy, hogy simán meg tudsz előzni.
1: Hát valószínű az a kicsi autó, tudod, nő ül benne, és akkor ez már leve. Eleve ilyen presztízs. Még a tökölsz az, hogy töltsön a kilométeret, fogjál 40 kilovattot, vagy 20 forintot.
0: Lehet, hogy
1: de csak gurulál, akkor tököl, tehát úgy tud tökölni.
2: Nem gyorsítok. Igen, hát ennyi, csak hogy vissza, hogy csak gurulok.
1: Rohadt idegesítő.
0: Igen.
2: Na hát miért?
0: Menne mindenki rendesen, halomja
2: autókába. Nem arról van szó, hogy visszalassítok 50-re.
1: De motorfékkel a lejtőn az eleve nem lehet 50 se. Hát nem gurulsz, üres, nem tudsz gurulni, tehát ez egy folyamatos fékezés lefele.
2: Igen, de nem fékezek vissza 50-re, tehát a 70-nel még megyek simán.
1: Csak nem is tud földgyorsulni az a kocsi 70-re.
2: Ó, te tudnád, hogy hol gyorsol az.
0: Akkor már szépen.
2: Hát könnyeket csalna a szemed, de majd egyszer eljössz és kipróbálod.
1: Jó.
2: Rákapsz majd.
1: Igen?
2: Hogyne.
1: Rászokom az elektromos autózásra?

0: úgy megy, mint a kis golyó.
1: És nagyon ilyenkor szeretem. Letekered az ablakot, és bemutatsz a mögötted lévőnek?
0: Igen, és szóval neki. Lehet tudod olvasni a számról.
2: Igen.
0: Egyébként pont ezzel gondolkodtam reggel, hogy annyira szeretem Budapestet reggel, hogy itt jöttem a Hegyalja úton, és képzeljétek el, hogy egyrészt volt néztem a kocsiból a parton, egy rengeteg fiatal halál részegei jönnek kovályognak haza nyári szünet. És itt jöttem fölfelé a Hegyalja úton, és kint volt egy párocska, akik szerintem reggeli szex után álltak ki egy cigire a teraszra. A srác félmeztelenül, nagyon kócosan, nagyon mosolyogva, a csaj egyszer egy ilyen takaróba így bepatyulázva.
2: Júj, de jó!
0: És így álltak, és így mind a kettőnek ilyen
2: nagyon
0: mosolyogva.
2: Betermelve egy óriási szex után.
0: Nézték a Hegyalja utat.
2: Ezt adom, ez jó. Ez jó. Na, ez tetszik ez a sztori. Ez jó. Látod, mennyire jobb, mint a zümzüm.
1: Egy jó szex.
2: Ez jó. Állj, fiatal pár, egy brutál szex után állnak az erkélyen. És gyűjtik magukba a reggeli napfényt. Nagyon és nagy
0: nekik,
2: éjszaka nekik, után kicsit kiborzoltam.
0: A mai nap.
2: Az menő.
0: Menő.
2: Az teljesen jó. Esztergom a megszűnő MCC fesztivál miatt viszi el az EFOT-ot Velencétől. Szomorú ez így ebben a formálat. Mondom, miért nem politika, pénz, paripa, fegyver, itt ez van.
1: Szóval nem akkor itt ne gondoljak bele.
2: Engedd el ezt a három háborgó öreg nyugdíjas tököt fölemelt a hangját évekig. Semmi, de semmi köze ez igazából.
0: És az megesett, hogy ilyenkor rehabilitálódik? Tehát, hogy még 2-3 év múlva azt mondja Velence, hogy...
2: Hát ez mindig a díj kérdése, ez lehet, hogy hosszú távú díj, lehet, hogy 5 évre
1: most
2: írnak 10, alá.
1: Most 10 évet írtak alá.
2: Na, ezt mondom, hogy itt azért nagy dílek vannak, ez nem egy,
0: hát igen.
2: Egy ilyen, itt ezt azért úgy nem rakosgatod ide-oda, leraksz egy ilyen fesztivált oda, azért az megszokják, megtanulják. Hát ezek hosszú távú dílek nyilván ilyenkor.
1: Főleg, hogyha mondjuk hozzáépítesz dolgokat, tudod, áramellátás, közművek, akármicsoda, akkor utána már ezt nem tudod.
2: Igen, lehet, hogy fejleszted a területet, lehet, hogy beszállsz a struktúrában.
1: Régen, hogy mentek, és akkor tábortűzet raktak 85 sátorral, az ma már nem megy, érted? Arra senki nem fog elmenni, mert ez egy ilyen turisztikai találkozó volt. Az EFOT minden évben máshol voltak, fölvették a hátizsákot, kimentek, megsütötték a szalonnát, énekeltek gitárral és hazamentek. Na, ezzel a fesztivállal már nem tudod megcsinálni, hogy átrakosgatod, fejleszteni kell hozzá, Esztergom valószínűleg azt mondta, hogy gyerünk.
2: Ő is költ rá, igen.
0: Regisztrálgatnak?
2: Tessék?
0: Regisztrálgatnak?
2: Hozzánk? Most nem tudom, hogy áll az online regisztráció. Én remélem, hogy csinálják. Minden platformon mondjuk csinálják, nem túl bonyolult, de a magyar embernek, tudod, fel tudsz adni nagyon bonyolult feladatokat. Tehát, hogy a paranoia, az őrület, a butaság, sajnos itt is itt van. Beregisztráltak már egy csomóan, igen.
0: Jó, én csak azt a QR-kódos poharakat, mikor kell.
2: Igen, most a poharasokkal mi van? Bejutnak, vagy nem jutnak? Regisztrálgatnak, de sokszor kell mantrázni, hogy ettől nem kell félni. Minden nagy rendezvényen beregisztrálsz egyébként. Úgy veszed át a jegyedet, csak odamész, odaadod a személyt, itt meg van egy online regisztráció. Ugyanazt csinál meg, amit az EFOT-on, a strandon, a szigeten, ott is személyvel veszed már át a jegyedet. Mi kell megadni?
0: Mi?
1: Na, mi
0: az a kártya adataimat?
2: Mert ez egy tömegrendezvény, és bizonyos tömeg felett meg kell adni, erre törvényi szabályozás van, gyerekek, úgyhogy ezért kell, csak már megcsináltad nálunk online, ez a különbség a tavalyi Szigettel fesztivállal szemben.
0: És megérkezünk stábilag? Odaérünk, és azt mondják, hogy és ti?
2: És ti kik vagytok ti aztán, hogy ahova mentek
0: most
2: aztán?
0: Most ti miért nem vagytok ti regisztrálva? Hát, itt aztán nem lesz bemenetel.
2: Ha nem regisztráltok, ti se jöttök be, de csak még nincs regisztrálni mit, mert nem adtam oda a jegyeteket, úgyhogy ti még nem tudtok mit regisztrálni.
0: Küldjél valamit.
2: Ha lassan ráfordulunk, gyerekek, egy hónap múlva ilyenkor már túl vagyunk a bulin. 9-e van pont.
1: Tényleg.
2: Ez egy hónap igen. Múlva ilyenkor már lement a...
0: És készülsz a plázsra?
2: Hát ilyenkor még nagyon részegen, valószínűleg ilyenkor érek haza.
1: Most még nem készül
2: sehova. Sziget Backstage-ben áldogálok ilyenkor még, igen. Na jövünk mindjárt, fél hét van, pontosan itt vagyunk a hírek után.
3: Balázsék hamarosan folytatódik. Good morning.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Most figyelj, ugyanis a HADA elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a HADA napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
12: És ez csak a kezdet.
13: Lapozz rá a nyárra. Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
14: Utazási csomagjából ne felejts el!
15: Önnek a Protexin kell.
14: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Reklámot hallottak.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Újra elindult a Strandpolis Kecskeméten, online tájékoztatót tartott az iparkamara. Visszatér a nyári meleg, de 40 fok már nem lesz. Demeter Dia vagyok. Diákok ügyelnek a fürdőzők biztonságára. Idén is elindult a Strandpolis Kecskeméten, számol be közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség. A program július 6-a és augusztus 14-e között zajlik. Idén 34 középiskolást vontak be, ők közösségi szolgálatukat töltik a Strandpolis keretein belül. A kezdeményezés még 2013-ban a Kecskeméti Rendőrkapitányság és a Híres Sport Nonprofit Kft. Együttműködésével indult. A cél pedig minden évben az, hogy a fürdő területén a kikapcsolódni vágyók biztonságban érezhessék magukat. Legyen kihez fordulniuk, ha szükséges, és lehetőség szerint gyors, szakszerű segítséget kapjanak. Online tájékoztatót tartott a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az ingyenes esemény fókuszában a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásának lehetőségei, valamint a használatával járó adatvédelmi és jogi kérdések álltak, írja beszámolójában a KEOL. Az online előadáson a kis- és középvállalkozások képviselői vettek részt, akik közérthető, gyakorlati példákon keresztül tudhatták meg azt is, milyen feladatokkal és kötelezettségekkel számolhatnak a vállalkozások az Európai Unió mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozása kapcsán. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: A délelőtti órákban lesz több felhő az égen, délután már több órás napsütésben bízhatunk, elszortan gyenge esők még kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban ma már nem várható itt Bács-Kiskunban. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk majd, az északnyugati szél továbbra is élénk marad. Holnap már sokat süt a nap, kevés felhő lesz az égen, a szél ugyan élénk lehet, de a legmelegebb órákban 4 és 30 fok körüli csúcsok várnak ránk itt Kecskeméten.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Milyen kedves kis meglepetés volt még itt reggel, gyerekek, ezt nem is mondtam, hogy a Tonhal gyártó cég emberei vártak bennünket itt lent, de nem akartak följönni, meg nem zavartak, ezért kezembe nyomtak egy ilyen 6x6-os rekeszt, amiben tele van mindenféle.
2: Mindenféle ízesítésű?
1: Mindenféle ízesítésű tonhallal, mert tegnap megemlítettük, hogy a motoros túrán ezzel turbosítunk, és látom, hogy két csávó itt áldogál a garázs előtt, és mindig így kicsit félek, tudod, hogy...
2: Hogy mi van náluk?
1: Mit akarnak, fegyver, meg mi van. Meg, igen, milyen merénylet készítem, és leúszom az ablakot, itt álltak, és egy ilyen rekesznyit így fölküldtek a stábnak, úgyhogy ott van hátul, beraktam közösben, nagyon drágák, nagyon köszönjük.
3: Hát te nap jelezted, hogy megkotlott már az a kis konzerv.
1: Nem, kézzed, aztán kiderült, az csak citromos volt.
3: Yep.
1: Én megkóstoltam itt egy tonhalkonzervet, és aztán, hogy savanyú, és mondták a felék, hogy nem, mert van már, ami citromos. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg besózzák, vagy így befröcskölik. És azt éreztem, csak én savanyúnak éreztem, de ez ilyen lányos citromos volt. Na, ennek hatására beküldtek egy rekesznyét, úgyhogy nagyon aranyosan köszönjük.
3: És ott álltak.
1: Köszönjük szépen, itt álltak.
2: Dobozza. Miért voltak fehér köpenyek?
1: Ezt nem tudom, milyen fehér ruhá volt, aminek úgy nézett, mint két ápoló. Én azt hittem, hogy az Emineóban orvosok, tudod, de álltak valami dobozzal, mondom, ez nagyon fura, mire ketten fehér ruha, fehér kabát, fehér nadrát, tehát ilyen fehér viszonylag egyszínűben valahogy így jött ki, vagy tudatos, nem tudom. Hát mondom, akkor lehet, megkeresnek a...
3: Mert a fehér köpeny rögtön bizalmat kelt, nem?
2: Nem. Illetve bizalmat kell, de inkább azért kicsit így összeszorul mindenet, hogy úristen, mim fáj, mit fognak műteni rajtam.
3: Egyszer valami az arcotokba fog robbanni még.
2: Ne.
1: Azzal reméljük, hogy nem. Ja, úgyhogy nagyon aranyosak voltak, köszönjük. Köszönjük szépen. Hiányoztál, Juli, mint egy bocsátkérés Balitól az utca emberének. Reagált az Index, a ma reggeli Index cikkre. Ez komolyan mondom, tehát ez most már ezen változtatni kell. Valamit itt csinálni kell, hogy...
3: Nem lesz szólni a YouTube-nak, hogy szedjék le.
1: Egy ember jön ki szarul.
3: Ráállítom,
1: az egész cikkből az én vagyok. Úgyhogy mindenkit
3: csak
1: halálra
3: dicsérnek. Egy embert, aki törli ezeket a videókat mindenféle felületről.
2: Sajnos már annyi ott van, hogy van ilyen egyébként, hogy mondjuk elindul valami, ilyen virálisan, és az, aki mondjuk szerepel rajta, tehát egy ilyen videó, a szerepel rajta, és azt letolt szedet, nincs ilyen, sem. Ugye?
1: Olyan felületekre megy olyan gyorsan, annyi megosztáson
2: Gyulus,
1: keresztül egy szerverre, hogy...
2: Gyulus, Annus?
4: Azt lehet, hogy ezt feltöltöd, és onnantól kezdve viszont leszedik az összes többi, nem tudják feltölteni, feltöltik, és akkor rögtön leszedi a YouTube.
2: Tehát de lehet. Hogy az, hogy akadályozom meg?
4: Tehát úgy, hogy például a mi szignáljainkat nem tudják feltölteni a YouTube-ra, mert be van kódolva, hogy a mi szignálunk nem kerülhet ki.
2: Ja, és felismeri.
4: Felismeri, mint egy zenét, mint egy valamit, és akkor azt kész.
3: Csináltassunk egy Bali algoritmust.
1: Az újságíróknak.
2: Tehát most meg lenne az a csávó, aki ezeket az elején kiszivárogtatta.
1: Ja, még az E-pluszos videókat ezer éve.
2: Igen. És akkor azt most újra föltölteni egy ilyen kóddal, akkor leszedné az összeset.
4: Elvileg az összeset.
2: Öcsény!
5: Na most ezt megtalálni, az viszonylag.
1: Keresd meg!
5: Mert emlékeztek, a Király Lindánál volt szegénynél, az, amikor az ominózus himnuszos sztori, nem tudták leszedetni, mert ők is nekifutottak ennek 600-szor, mert nem lehet. Mert elkezd szétterjedni a videó, amit a Zsűr mond, és a forrás kellene ugye megtalálni hozzá, bizonyám.
1: Hazák, hogy a Borkai videót már nem találom.
3: Hát ez, lehet,
1: hogy nem gondoljuk, hogy nem lenne meg.
3: Na most mindjárt megtalálom.
1: Igen. Látod, Bali, hiába a riposzt halála utódok, mindig lesz. Vicces egyébként tényleg.
3: Azóta se derült ki, hogy ki volt ez az ember? Még csak
1: aki azt feltöltötte?
3: Igen, hogy ki volt az első.
1: Vannak tippek, de egyértelmű bizonyíték nincsen.
3: Mi volt a konfliktus?
1: Hogy azt,
3: beszéltál neki?
1: Nem, ez nem személyem ellen volt. Kirúgták.
3: Ja. Akkor.
1: És kirúgták, és akkor ez nála lehetett egy ilyen bosszú. Hogy megszűnt a munkaviszonya. Ja.
2: Nem ti rúgtátok ki, ugyanúgy?
1: Nem, hát a csatorna vezetősége, hát mi nem rúgtunk is senki.
2: Kiberúgjunk bele, a műsorvezetőkbe.
1: Ilyen csatorna vezetősége.
3: Számomra az a döbbenet, amikor évek, évtizedekkel egy esemény után kerülnek elő ilyen videók. Tehát például Michael Jacksonnal kapcsolatosan vannak ilyen házi mozik, ilyen videók, amik így a halála után 10-15 évvel egyszer csak így valaki bedobja, hogy ez eddig hol volt, haver?
1: Hogy honnan jött? Hát nézd meg a Netflix 3-részes Michael Jackson filmét, ott annyi olyan felvétel van.
3: De hogy azt miért tartogatta?
1: Hát gondolom, hogy rendőrségi videók, nyomozati anyagok, tudod, amiket ilyenkor kinyitnak, utána járnak, kutató munka, ezek már lehet, hogy valahol porosan fekszenek. egy ilyen videóleltáró, igen, és aztán egyszer csak jön a Netflix, csinál egy három részes Michael Jackson dokumentumfilmet, és ő kijárja, hogy akkor ezekbe hagyd lehessen belenézni. Ott nagyon sok olyan archív felvétel van, elképesztő. De egyébként erről ugye sokat beszéltünk, ez a három részes Jacko sorozat. De azért rájössz, hogy lehet, hogy valami kis turpisság azért volt az öregben.
2: Minden kerek ott.
1: Nem minden volt kerek, igen. Na jól van, játszunk, itt van a játékosunk. Haló, jó reggel!
6: Szia, Balázs!
3: Jó reggelt! Mi is itt vagyunk, nem érdekes, szervusz!
2: Ha ő nem köszön, neki
1: jó reggelt, jó reggel.
6: Szia mindenkinek!
2: Szia!
1: Honnan, Balázs, honnan érzel?
3: Nem ismerem.
6: Én most Vácrátóton dolgozom, siófoki lakos vagyok amúgy.
1: Aha, siófoki lakos.
3: Mit csinálsz Vácrátóton?
6: Roncsolásmentes anyagvizsgálatot.
3: Ó.
2: Úristen, roncsolásmentes anyagvizsgálat. Sose tudom megszokni ezeket a szakmákat.
1: És az mit csinálsz akkor ott? Mit tesztelsz? Mi az?
6: Nem tesztelünk új gáz, illetve most termékvezetéket építünk ki Hontól Százhalombattáig, és ennek a varratait vizsgáljuk.
2: Mi megy a basz? Várjál, Százhalombatta, akkor biztos a benya, a kőolaj.
6: A termék, tehát termék. Nem nyers olaj, hanem termék.
2: Értettem, igenis, igazgató úr, azért veled se könnyű az élet.
1: Csöveket.
2: Az egy termék, érted? Roncsolásmentesen vizsgáljuk, Feri, ne legyél hülye.
1: Csöveket hát vizsgálnak?
6: Nem törjük el, nem szaggatjuk szét, hanem röntgenezzük, ultrahangozzuk éppen, ami ki van rájövő.
1: Nagyon jó, Balázs, nagyon jó.
3: Tudsz-e okosba benyát?
1: Nem, vagy kőolajat. Vagy
6: nem.
3: Kőolajat.
1: Bármi. Nagyon jó, Balázs. Kire játszanám?
6: Veled. Balázsra.
1: Ja. Rövid, tömör. Itt akkor kell szerelni. Nem lesz ez egy hosszú gondolom beszélgetés. Menjünk, Balázs?
6: Menjünk.
2: Na. Ja, figyeljetek, 3-2, tessék!
1: Na, itt vagyok, Balázs.
6: Én is itt vagyok. Miről szeretnél beszélgetni?
1: Hát, figyelj. Hú, várjál, miről? Hát... ez egy jó kérdés.
6: Tisztában vagy, hogy mit akar a roncsolásmentes anyagvizsgálat?
1: Hát gondolom, ezek valamilyen csövek, nem? Amiben folyik az...
3: Nem. Ezek csövek, ja, nem?
1: Megadtam magam.
2: Igen, megadtam magam. De a legelején elengedtem.
1: Szép, hogy már megérdemled. Belemerültem a roncsolásmentes csövek vizsgálatába, és ez elvitte.
2: Igen,
1: elvitte
2: a fókusz. Úgy éreztem, hogy bele se akartál menni ebbe a játékba.
6: Hát
2: túl
6: fogalmad nincs. Hát fogalmad nincs, hogy mi ez, nem?
1: Hát ezt, igen, jól ezt látod. Jól látod, Balázs, és tudod mi van? Maradjon is így. Tehát, hogy engem ez egyáltalán nem érdekel.
6: Miért nem? Hát téged ez ilyen dolgok szoktak érdekelni.
1: Hogy milyen csöveket vizsgáltok, amiben majd egyszer kőolaj folyik?
6: Nem, hogy maga a vizsgálat hogy zajlik, miről szól.
1: Úgy érzem, ezt mindenképpen el akarod mondani.
6: Nem akarom elmondani, ha nem érdekel.
3: De hol tanítják inkább, azt mondd meg. Hol lehetek roncsolásmentes anyagvizsgáló, ezt hol képzik?
6: Budapesten, Hídra.
2: Fölmész a Hídra, és akkor már tudod.
1: Voltak hasonló osztálytársa, amilyen te vagy, nagyon távol ültünk mindig egymástól. Tehát, hogy ők elől is jelentkeztek, mi hátul is nevettünk.
6: Én is ilyen voltam. Tehát figyelj, a becenevem az Tréfi, nem véletlenül.
1: Tréfi.
6: Tehát én Tréfi.
1: Tréfi. Hát elvettük volna a szendvicsedet, elkalapáltunk volna. Aztán te meg behívtad volna a szüleidet, és a te szüleid meg elkalapáltak volna engem. Nagyjából ez még 80-as években, ez még így volt.
6: Nem, én sose voltam ilyen úgy szüleimmel, meg haverjaimmal védekeztem, én mindig magam rendeztem
1: magad?
6: Ezeket rendes a dolgokat.
1: Hát, magad intézted az ügyeket, jól van, Balázs. Figyelj, de van egy plusz nyereményed, várjál, megőrülsz, mit van, megmutatjuk.
7: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
1: Na?
6: Köszönöm szépen, nagyon zsír.
1: Na, mit szólsz?
6: Köszönjük.
2: Hát Tréfi, nagy egészségedre.
1: Hát
2: egyetek, igyatok, mókázzatok tovább.
1: Igen, használd egészséget, egyetek meg. Jó, küldjük.
6: Jó. Köszönjük!
1: Ciao, hello. Igen, hát, ja. Na. Sokféle hallgató van.
2: Így van, és nem mindenkinek Tréfi egyforma a humorforrása.
1: A Tréfit adom, Tréfi. Azt kicsit adom.
3: Nem
1: az most megtetszett, a Tréfi. Júj, ha már valaki nincs kérdő, hogy Tréfi. Ott nagy munkamesterek, azt lehettek.
3: Nem hagytunk neki elég időt kibontakozni, hogy megmutathassa a Tréfiségét.
1: Igen, de jó, belerángatotta. Belerángatott a csőbe, úgyhogy megérdemelte.
3: Elkaptak is rövid hajadat?
1: Na igen, 30 000 forintos Burger King után, ez nem rossz, gyerekek.
2: Hát sőt.
1: Az egy komoly nyeremény.
2: Nem is adtunk még ekkorát, vagy ha nem, ez mindig 30.
1: Megemelték, nem 20 volt, aztán egy év után, vagy kettő után felemelték.
2: Infláció követő Burger King utalvány, nagyon jó.
3: Voltunk etetve a héten?
2: Eddig még nem. Szerintem holnap hozzák.
3: Azt!
1: A Burger King-esek? Ez, miért nem küldtek?
3: Hol van még? A táp?
1: Majön szerintem, ez majön. Milyen
2: szoktak csütörtökön érkeznek általában?
3: Isten, nem tudtam, mikor kell jönni.
1: De mindig jönnek egyébként.
3: Olyan és mindig rendes. Nagyon lelkesek.
1: Aranyosak.
3: És tudod, mit
1: szeretek? Sose eszem belőle, de mindig lelkesek. Nem, a sajtgolyóikat nagyon szeretem, de reggel nem tudok ilyen burgert beverni. Szoktam burger, beállok simán. A drive-thru-ba, de nem, egy reggel az nekem kicsit sok.
3: Mindenkinek csinálnak ilyen személyre szabott kis csomagokat.
1: Igen, nagyon cukik.
3: Vidd el magaddal, tedd be a hátsó ülésre, és majd amikor egy hét múlva szaga lesz.
2: Akkor majd rájössz, hogy jó, nem adtam a oda a gyereknek.
1: Igen, az ülésem alatt, megint az ülésem alatt végezte a sült krumpli, igen. Ezek frissen jók, ezt nem is nagyon szabad elvinni, ezt vagy ott így melegében megeszed, vagy... Vagy megvan. Tudsz itt ez egy csövet, milyen csövet? Jó, igen, ezt nem tudjuk. Nem tudjuk beolvasni. Ide vezet, ha a Tisza mindenki ilyen arrogáns nagyképű ilyen lesz. Nem is igaz egyébként. Aranyos volt Balázs.
2: Mágneses penetrációs vizsgálat. Ebbe az irányba kellett volna menni.
1: Éreztem, hogy ő valamit nagyon akar.
2: Igen.
1: Hogy kimondhassa ezt a mágneses penetrációt, és ez micsoda?
2: Ez gondolom, ez a roncsolásmentes, egy hallgató írta.
1: Igen.
3: Jelentkezzenek már olyan hallgatók, akik a legfurább ilyen munkát végzik. Mint a mágneses penetrációs vizsgáló.
1: Nem is hallunk róla, nem? Tehát nem is tudod, hogy mit csinál pontosan. Hány ilyen munka
3: valami
1: lehet?
3: Nagyon penetráns munkát.
2: Igen, megpenetrállak, az nem valami mást jelent. Na mindegy.
1: Hány ilyen munka lehet, amiről nem tudod, hogy ő egy kicsi láncem, kicsi porszemének a kicsi valamiért csinálja, és olyan és munka, amiről nem is hallottál róla soha, és ő ezt csinálja, igen. Tréfi volt az, aki az osztálykirándulásra krétát és szivacsot vitt. Igen. Tréfi. Na jó van, gyerekek, oké, belevágunk akkor, jó. Jött valami kis...
2: Azt nézem, de csend és nyugalom van.
1: Csend és nyugalom? Nem, közlekedésileg. Az M1-esnél volt valami Győr felé, az nem lenne baj, ha elmondanátok, hogy az mi, mert az, ami nagyon nagy baleset volt, megállt az autópálya. De más egyelőre nincsen, úgyhogy itt tudtok.
8: Tudtam én küldeni? Na. Azt igen.
3: Áll, minden?
8: Az ott valami nagy gevasz van.
2: Piroska végig?
1: Melyik irányt írjátok, hogy melyik irány? Bécsből, visszafele Győrből. De ott az nagyon csúnyán.
2: Bár ez Győr után van, vagy Győr mellett?
1: Győr után, aha. Akkor ez valószínűleg igen, a határ felé. De ez valami baleset, vagy pályazár. Ott valami nagyon.
8: Több is van. Gyönyörű.
2: Vagy kivették a kamionosok a pihenőidejüket az egysávban. Ezt én, amikor hallottam, hogy erre nem... hogy tudod, jön a felújítás... Az egyik sávot átterelik, oda a kamion szembe. Nem mehet be, az a szembe sáv, de a másik sávba ott egy sávra szűkül az út, és amikor a kamionosnak lejár a 4 órája, azt hiszem 4 óránként kell pihenőt, a sáv kellős közepén megáll, és azt mondja, hogy akkor én most 1/2 óráig itt állok.
3: Micsoda?
2: Magyarországon.
1: Megállhat, de mögötte ott a forgalom.
2: És áll az egész forgalom 10 kilométeren keresztül.
3: Na de ezzel veszélyezteti. A többi.
1: Na de nem tud elmenni a mögötte lévő
2: sor. És egy gyerekek elfoglal. Ezt én most olvastam, és egy csomó helyen, egy csomó ember ezt már így jelentette.
1: De nem lehet, hogy megártotta az effort, nem olvastál valamit félre. De
2: kérdez, lejárt. Hogy jön ide az effort?
3: Nem lehet, hogy valakinek elfogott a benyája.
1: Sokáig volt az effort, hajnagy.
2: Ja, lehet, de ezt nem ma olvastam. Ja, ezt
1: ma reggel. Nem, tehát megáll ő neki, hogy lejár az autó.
2: Lejár.
1: Mögötte ott az egy sor, aki
2: és
1: nem...
2: És szarnak rá, érted? És állnak a kamionok egymás mögött, és kiveszi a nem tudom mennyi pihenő időt kell ilyenkor tartani, a 4 óra után, hogy van pontosan, nem tud lehúzódni, hiszen lezárva mindenütt, nincs izé, megáll a sávba, és előtte senki, mögötte 10 kilométert, megvárja nem tudom, a 20 percét.
3: Nem is hallottam még ilyet. Biztos, valami szabály, hogy ki kell menni tovább. Az első, nem tudom, pihenőben, vagy bár...
2: Akkor is menjen ki.
3: Találja meg!
1: Na de ha beterelnek téged egy sávra, ott jönnek mögötted az autók.
3: Igen.
1: Neked
3: igen.
1: Csilingel a izé, a tahográfod, most igen. Nyilván képletesen, és azt mondja, vészfék, megállsz, fölrakod a lábad, alszol, de mögötted az a 5 kilométeres sor, az nem tud kikerülni, mert ott egy sáv van.
3: Világos, de azért mondom, hogy erre biztos, hogy van valami nincs szabály, ilyen, hogy megkeresd az első pihenőhelyet.
1: Vagy román kamionosok.
2: Ja. Én is így, Feri, 1,5 óra mozdulatlanul. Ez így van, Feri, láttam többször. Igen, Bali, ez tényleg így van, Peti.
1: Hát most lejár neki valami, és a következő pihenőig nem tud elmenni. Ott akkor megáll igen. A sáv. Én még nem is hallottam.
3: A bubikat szabályozzuk, ezt meg nem?
1: Hát ez hogy van? Ez hogy van? Abda térsége, gyerekek, autószállító trélerre borult, átcsúszott a hátrafelé vezető oldalra. oldalára borult, és a pálya Budapest felé vezető szakaszán Hegyesalom vezető oldalán forgalom korlátozás van, sőt pályazár is. Egy autószállító kamion,
3: az
1: gyerekek.
3: Az oldalára borult, igen. Azt a mindenit.
1: Azt a mindenségét, neki gyönyörű. Na jó van, 3 perc a pontosan 7 óra. Jól van, közlekedés, küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

napja a Rádió Egyel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal.

0: régi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
7: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
8: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
13: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
14: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
15: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
16: Roncsautó átvétel, Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24, gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipa Parts Kft.
17: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre. A Gomép vadonatúj lakóparkjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
18: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
19: Volkswagen.
20: Július 30, augusztus 1.
21: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
20: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
21: Második kecskeméti Summerfest.
20: Jegyek oneticket.hu.
2: Reklámot hallottak.
22: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Rajzversenyt hirdettek el Vécián, elfogták a kecskeméti rongálót, strandröplabda költözik a fővárosba. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Így látom a szüretet. Ezzel a címmel hirdetett rajzversenyt gyerekeknek a helvéciai Petőfi Sándor Művelődési Ház. 3-14 éves gyermekek alkotásait várják 3 korcsoportban. Óvodások, alsós és felsős általános iskolások jelentkezhetnek a felhívásra. A legjobb rajzokat korcsoportonként díjazzák majd. A gyerekek saját fantáziájuk és élményeik alapján mutathatják be, hogy mit jelent számukra a szüreti időszak. A pályamunkákon megjelenhet például a szőlő, a lovak, a szüreti felvonulás, a mulatság. A szervezők azt szeretnék, hogy kreatív módon örökítsék meg a fiatalok a hagyományokban gazdag ünnepet. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek A4-es méretben. A rajzokat augusztus 31-ig kell leadni a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A beérkezett pályamunkákból kiállítás is nyílik majd, írja a Keol. Térfigyelő kamerák segítségével azonosították azt a szemét, aki vasárnap hajnalban kukákat rongált meg Kecskemét központjában. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Közölte, az ügyben büntető jogi feljelentést tesznek a rendőrkapitányságon. A lakosságot arra kérik, hogy a kirongálást, garázdaságot észlel, azonnal értesítse a városrendészet munkatársait vagy a rendőrséget. Strandröplabda költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A 4 napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország. Összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta el a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
24: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
23: A délelőtti órákban lesz több felhő az égen, délután már több órás napsütésben bízhatunk, elszórtan gyenge esők még kialakulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban ma már nem várható itt Bács-Kiskunban. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk majd, az északnyugati szél továbbra is élénk marad. Holnap már sokat süt a nap, kevés felhő lesz az égen. A szél ugyan élénk lehet, de a legmelegebb órákban 4 és 30 fok körüli csúcsok várnak ránk itt Kecskeméten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaján benyitó Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A kör közepén a mindennap történelmet író Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán az Olimpos tetején az élő isten! Sebestyén Ballesztofanész Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók!
2: Szevasztok!
1: Hello, bello! Azt mondja, hogy igen... Szóval, hogy hallgattam a kamionos cuccot, én is az a jog, de ekkora hülyeséget csak azt csinál, aki a piacon vette a jogsit. Viszont nagyon sokan írják, hogy igen, ez így van, megállnak, Feri mondja. Sajnos létező jelenség, nem kell, hogy lejárjon egy 4,5 óra, csinálunk szimplán, ha már állt 22 percet, akkor van egy 8 percet, és megvárja. Így megvan a fél óra, és kezdheti előről a 4,5 órát. Tehát hogy tényleg megállnak a sávokon belül a kamionok, és ha lejár a vezetési idő, akkor egész egyszerűen félállnak. Számomra ez teljesen hihetetlen volt, ezt nem tudtam elképzelni, hogy ott az egy sáv van, úgy áll meg, hogy mögötte vannak. De hogy ez egy létező jelenség, ugye erről beszélgettünk itt a hírek előtt.
3: Most nem találom az SMS, de a Zsülci mondta, hogy ha túllépi a határidőt, akkor 10 perc az 1000 euró büntetés, tehát hogy valami hihetetlenül magas. Úgyhogy ez így érthető nyilván, ezt nem akarja
1: kifizetni. Igen,
4: de nincs erre egy jogszabály, hogy addig, tehát ha lejárt ez a 4,5 órád, akkor a következő, nem tudom,
3: pihenőhelyig
1: elmehet. Igen, ez szigorúnak tűnik, hogy megálljál az úton.
4: Hogy bárhol, vagy lejárt a 4,5 óra, puf.
3: Kézifék,
4: 45 perc pisi szünet.
1: Igen. Igen. Jó reggelt, Lipcsik, már az egyes főút is elesett Győr felé, Öttevénytől, Feri, sajnos kamion vezetők nem tudnak mit tenni, tahográf 4 óra 30 perc nem lehet vezetni, utána 30 vagy 45 perc pihenő kötelező, mert nincs kibúvó, sajnos pénzbírságra lehet számítani. Na, jól van, gyerekek, oké, köszönjük az SMS-eket, ha majd van valami változás az M1-esen, akkor azért szóljatok, jó, hogy mi a helyzet, mert ott van egy nagy felborulás, pályazár, és az brutál. Brutális nagy baleset van.
3: Autószállító kamion fordult az oldalára.
1: De ez hogy tud felborulni? Tehát mész az M1-esen egyedül.
4: Elalszol,
1: és félrerántja a kormány.
4: Igen.
1: Mert hogy egyébként nem reális, hogy ez felboruljon. Mitől? Tényleg bealszol, félrerántod a kormány.
4: Szépen mész. Tudod, egyszer csak ezek az egy másodperces elalvások, ami ilyen végtelen időnek tűnik. Tudod,
1: igen,
4: fáradt vagy, kicsit lehunyom a szemem, és közben azt se tudod, mennyit mentél, kinyitod a szemed, és addigra már elhúztad a kamiont, visszarántod, annak szerintem pont elég, hogy de nem vezettem még kamiont, tehát ehhez se értek, de én mondjuk így képzelem el, és onnantól kezdve borult.
1: Igen. Na gyerekek, egy vidám kis hír, jó, így kora reggel, meg Julitól ne felejtsük el megkérdezni a társadalmi kísérletünket sem.
4: Jó, bizony.
1: Nem mondjuk el, hogy ki milyen választ adott.
3: Milyen társadalom?
1: Van egy fontos kérdés egy dologra. Ez tegnap egy gondolatkísérlet, talán így hívják, ez az?
4: Igen, ez jó.
3: Van-e köze a melleimhez?
1: Nincs.
4: Sajnos nincs, de
1: nem
4: van
1: vagy
4: egy olyan témám is.
1: Döntened kell arról, hogy te hogy döntenél egy adott helyzetben, inkább erről van szó. És tegnap körbe kérdeztem itt mindenkit, és mindenki máshogy döntött. És kíváncsi, hogy te hogy döntenél ebben a helyzetben.
3: És mire várunk?
1: Tessék? Még úgy fogalmazgatok magamban.
4: Nagyon reggel van,
1: de nem sokára megkérdezem.
4: Ezt tegnap is 9 után csináltuk, vagy 8:30-kor. Ez az időpont, amikor már föl lehet ilyet tenni. Ez föl kell jól ébredni, tudod, ott kell lenni, hogy jó választ tudj. Értve nincs jó választ tudj ráadni.
3: Beszélgessünk erről egy hónap múlva.
4: Igen, a milyen állapotban most vagy mi?
1: Igazából tényleg nincs jó válasz, csak sokfajta válasz van. Azóta ezt már bedobtam más társaságba is, és kíváncsiak, hogy mit mondasz.
3: Ez egy jó beszélgetés indító.
1: Hát ez, igen, te mit mondtál, ó, mondtam, mit választanál. Viszont most olvastuk a hírt, azért ez érdekes, hogy ebben a formában, hogy egy 22 éves lány, ugye, hát ez tegnapi hír, repülés oktatáson vezetett egy kisgépet Argentina fölött, figyeld. Uh-huh. Ő repülgetett, és ez csak azt mondta neki, a pilóta Argentinában odahajolt hozzá, teljesen normálisan viselkedett, nem volt semmi előzménye, és azt mondta, hogy tudod, mit kell tenned, folytasd, Majd levette a fejhallgatót, kikapcsolta a biztonságítót, kinyitotta az ajtót, és kiugrott az ablakon.
4: Úristen.
3: Öngyilkos lett.
1: Nem, szerintem tudott repülni. Jó, oké. Tisztán éles látás. Nem, én szeretem ezt a fajta. Nagyon éles vagy, látod, nem, és fölméred a helyzetet, és azt gondolod, hogy szerinted öngyilkos lett. Nem, szerintem azt gondolod, hogy tud repülni.
3: Tehát volt rajta mondjuk ejtörnyű, és meg akarta tréfálni a lányt.
1: Nem volt. Meghalt.
4: Ráadásul egy város közepén találták meg egy játszótéren. Igen. Nagyon szomorú történet.
1: Egészen durva a történet. Semmi nem utalt arra, hogy a pilóta kitervezett ugrani a repülőből. Álvarez szerint, Bertazzo úgy hívták a pilótát, ezt a döntést a repülőgépe hozta meg. Lehetetlen felfogni vagy megérteni, de nem tudják, hogy mi történt. Csodálatos ember, gyönyörű mosollyal. Itt van ő.
3: Oh.
1: Itt van ő. Leandro Bertazzo.
3: Egy jóképű fiatalember.
4: Ja.
1: Igen. Azt mondják, hogy a repülőgép ajtajának kinyitása körülbelül annyira lehetett nehéz, mint ha valaki egy 200 km/h sebességgel haladó autó ajtaját próbálta volna meg kinyitni. Tehát, hogy elvileg ki lehet. Rosario, a tanuló, az iskola igazgatója szerint az eset után teljes sokban volt.
4: Hát nem, nem csodálom. Tehát egyrészt nem tudsz valamit, hiszen most tanulod, nincs még 100%-os készséged a repülés vezetéshez, és egyedül hagynak, és tudod, hogy az a csávó, aki egyedül hagyott, az egy halott már. Tehát, hogy egy öngyilkosságot követett el melletted, ahol te ültél a repülőgépben, úgy, hogy egyébként te nem tudsz még repülőgépet vezetni teljesen.
1: Hát, egyébként abban van valami, hogy teher alatt nő a pálma, gyerekek.
4: Ez mondjuk igaz.
3: Ez egy...
1: Most ez igaz ez a mondás, ezt szokták mondani, nem? Teher alatt nő a pálma. Tessék, mondjuk... meg tudod csinálni, és kiugni. Nem lehet, hogy a csajlök te kivárjál. Tehát azért ezt vizsgáljuk meg ezt az esetet. Én már egyedül azt mondok, amit akarok. Hát nincs szemtanú. De... Ezek összevesztek. A csaj kilökte. Viszonyuk volt.
3: De az neki ki... Tehát ahhoz neki ki kellett nyitni az ajtót.
4: Jó, most apróságban nem menjünk már bele, Júliát.
1: Sávon csak ki akar dobni egy kólázsot. Kintotta az ajtót, ki akar dobni.
3: Cigarettacsikket akarta kipickálni.
1: Fogta a csaj, és kilökte az ajtón. Tehát azért vizsgáljuk meg ezt az esetet. Mert azért ez így ebben a formában egy meglehetősen fura.
3: Nehezen tudom elképzelni, hogy, tehát, hogy egy ilyen eseményre valaki nem készül. Ez nem kipattan, vagy ott érte el a mélypontot.
1: Valószínűleg ott érte el a mélypontot, valószínűleg készül. Csak azt nem tudom, hogy miért rándasz magaddal egy másik embert. Tehát miért nem fekszel vonat alá? Miért nem mész az autóddal neki egy kamionnak, egy falnak, tehát hogy miért az a feltételezésed, vagy miért nem mész el egyedül repülni, repülsz fel egy lakatlan terület fölé, ugrasz ki a gépből. Tehát miért kell azt mondani, hogy hajrá!
4: Ügyes legyél, kislány!
1: Sok szerencsé, ott hagyod, traumatizálod, a büdös életben nem fog többet valószínűleg repülőt vezetni, rémálmai lesznek, vagy leteszi, vagy nem, vagy meghal, vagy nem, de te kiugrasz, mert neked most

0: fejben egy csomó ilyen megfordul, amikor azt mondod, hogy figyelj, rám már nincs szükség, és még egyet lök rajtad.
1: De akart öngyilkos lenni? Nem lehet, hogy elment a mixe az Egyiptomon? Tehát most, most csak kérdezem, hogy ezeket nem tudjuk feltételezni, hogy az történt, hogy egyébként 2 óra vezetett, megrakta $3000 az Egyiptomot, fordítottak az argentinot. Csak kérdezem, tehát hogy miért tervezel úgy egy öngyilkosságot, hogy valaki ott ül melletted? Miért nem egyedülmész föl egy repülővel?
2: Igen,
1: és
2: igen,
1: esen rá egy városra. Várjál, ez a csávorás.
0: Hát, mondjuk azt nem biztos, hogy ki tudta szám, de...
1: Anyuka tologatja a babakocsit, kis Hozi Armandot, homogozik, megérkezik a pilóta, a csaj meg fölül még köröz a repülővel. Azt nem tudjuk, hogy hányadik órája volt a lánynak. Először nem teszed le a gépet azért.
0: Hát
1: azért ez nem, ugye egy nagyobb gépen repült, azt nem teszed le csak úgy.
3: Én arra lenne kíváncsi, amikor először bejelentkezik a toronynak, és azt mondja, hogy kiugrott mellőlem a pilóta. És azt hiszik, hogy viccel.
1: És azt hiszik, hogy vicces, és kiugrott a pilóta. És igen, tényleg kiugrott.
3: Kiugrott.
2: Ez olyan szemétség szerintem, hogyha tényleg nem az van benne, hogy kilökte a nő, vagy ilyesmi, hanem valóban öngyilkos lett, hogy miért tényleg szolgáltatsz ki egy másik embert, akinek van egy életútja, meg egy tedd magad aztán kész. Hát emlékeztek rá, 2015-ben volt a legsúlyosabb ilyen tragédia, bezárkózott a másodpilóta a fülkébe, a francia alpoknak vezette.
1: Az Air Berlinen volt, igen.
2: Így van, 150 utas a hátam előtt, és mindenki meghalt.
1: Depressziós volt, bipoláris volt.
2: Értem, csak érted, 150 ember ment a levesbe, tehát hogy ez borzalmas.
1: Igen, az se érted.
3: Nem lehet, hogy tele lett a hócipője a hülye tanulókkal.
1: De hát lehet egyébként, hogy kettőknek valami kezdődő viszonya volt. A csaj visszautasította.
0: Csak valószínűleg
1: rá, valami kellett, hogy történjen.
2: Igen, nem, ez hosszú.
1: Vizsgáljuk meg ezt a lányt is azért. Tehát ketten vannak, egy maradt, azt mondok, amit akarok, nem? Tehát, hogy azért itt azért fussunk egy kört, hogy nézzük meg, mint mond a lány. Le tudnánk tenni? Milyen gép volt? Mit írnak? Mi volt ez?
0: Cessna.
1: Cessna 150. Hát kérdezzük meg a ChatGPT-t, hogy mit mondan arról. Egy Cessna 150-es repülőgépet. Először ülünk egy ilyen repülőgépet.
0: Nem lehet, szerintem nincs szerintem
1: ilyen. Földi személyzet, ha segít. Mi azt le tudjuk tenni? Kérdezzünk a ChatGPT-t. Azt mondja, hogy kétajtós Cessna, kicsike. Ilyen, hát hol van ez? Budakeszin ezek repkednek. Tehát ez a legkisebb. Ez a kicsi Cessna.
2: Azért szerintem nem tudod letenni.
1: Nem tudod letenni?
2: Nem, szerintem elsőre nem. Nem. Nem. Szerintem van egy technikája, szerintem, hogy belefúródik a földbe.
1: Hogy süllyedsz, hogy veszítesz a sebességből. És a földi segítséged van, valaki diktál, hát, akkor talán azért van rá esély, nem?
2: Igen.
3: Hát talán. Azt írja a ChatGPT.
1: Hogy?
3: Ezzel kezdtem, kiugrott mellőlem a pilóta, le tudom-e tenni a Cessna 150-es kétajtós gépet? Igen, le tudod tenni, ezzel kezdtem.
1: De mivel tudom, hogy te vagy az, Juli, így megyek át újra. Te vagy az, aki kiestél a gépet.
0: Ez az első mondat, hogy igen, le tudod tenni.
3: Te még mit keresel a gépen? Ez az első kérdés.
1: Ha te vagy az, Juli, te is ugorj utána.
3: Első lépés. Repülj egyenesen.
0: De
1: hogy? Te azt hiszed, hogy fölülsz a gépen?
3: Hát igen, hát nyilván.
1: És ő már diktálja, hogy mit kell csinálni.
3: Jó,
1: repüljek egyenesen,
3: igen. Kormányzás, fogd meg a szarv kormányt.
1: Igen.
3: Soha ne rángasd.
1: Jó.
3: Oké.
1: Ez a szarv kormány, ez itt van a lábam.
0: Ez annyira látom, hogy ülsz a gépen, Juli, és a ChatGPT-ről próbálsz meg.
3: És keresem a 4G-t vagy az 5G-t.
1: Figyelj, földi adó nem veszi föl. Ott a ChatGPT, repülsz 500 méter magasan, van interneted. Oké, fogjam a szarv kormányt, igen.
3: Fogom. Horizont. Nézd ki a szélvédőn.
1: Nézek, látom, hogy zuhan a pilóta.
3: Nem, várj. Állítsd be úgy a gépet, hogy a motorház tetején nagyjából 5-10 centivel a horizont, a föld és az ég találkozások.
1: Igen.
3: Tehát tényleg. Alatt legyen, és a szárnyak párhuzamosak legyenek a földdel.
1: Vagyunk? Tehát most egy egyenes berepülésbe tett engem, egy pici süllyedéssel.
0: A lábaddal is csinálsz egy csomó dolgot ezen a kis gépen, szerintem.
1: Várjál, nézzük meg, hogy mit mond. Hát,
0: jó, eddig a Balázs megvan.
1: Eddig egyenesen repülök, igen.
3: Gázkar. Következő pont. A műszerfal közepén alul van egy fekete gömb vagy kar.
1: Megőrjük.
3: Látod?
1: Igen.
3: Most ne bánsd, hagyd úgy, ahogy van, hogy a gépet magasban tartsa. Következő lépés. Kérj azonnal segítséget rá!
1: Nem lehet. Hát nem diktálja végig nekem, hogy mit kell csinálnom.
3: Hát keresd meg a gombot.
2: Eddig nagy dolgot nem mondott, hogy egyenes megtartsuk a gépet.
1: Most éppen ott vagyok, hogy becsukom az ajtót, mert kiugrott ez a hülye, és próbál behúzni az
2: ajtót. És kérdez olyan hajadat, hogy milyen egyenesbe tartani a gépet a többi gépnél.
1: Nagyon tartom, egyenesbe repülök. Mi a következő?
3: Keresd meg a PTT gombot, ez a push to talk gomb. És hívd a gondolom az irányító toronyt, tartsd lenyomva, és mondd bele higgadt.
1: Hasznos tanács. Ott megnyitottuk egy Cessnának a belső gépezetét. Hát van vagy 16 műszer, gyerekek, kis köralakú műszer.
0: Csak akkor a gázkart mondd meg, hogy melyik így ránézésre.
3: Az a fekete.
0: Melyik, Juli?
1: Hát elég sok hát fekete van, hogy
0: az a fekete középen.
1: Ott van a fekete középen, ott van.
3: És figyelj, nagyon jó. Nyomd meg a gombot, és azt mondd.

0: tartsd lenyomva, és mondd bele nagyon higgadtan. Mayday, mayday, mayday. Egy Cessna 150-es gépben ülök, a pilóta kiugrott, utas vagyok, nem tudok vezetni, segítségre van szükségem.
1: De jót mond! Egyelőre jót mond!
0: Engedd el a gombot, és várj!
1: Igen, egyél meg egy burger, nézd át a pilóta táskáját, hát ha marad benne készpénz. Igen.
0: Ha a rádió jó frekvencián van, azonnal válaszolni fognak.
2: És ha nincs?
0: Ha nem válaszolnak.
1: Nem válaszolnak, repülj tovább egyenesen.
0: Igen. A műszerfal közepén lévő rádión teked be a rádió egyet.
1: Igen, Balázsékat. Ez nem rossz, gyerekek, lediktálja. Oké, okay, megvan a rádió kapcsolat, és mondja utána folyamatosan, okay, mit kell csinálni.
0: És igen, alapvető kezelőszervek, aztán hogyan kezd el a süllyedést, leszállásmenet. Tehát tulajdonképpen végigvész téged ezen az úton. Igen.
1: Sanszos, hogyha van nálad egy telefon, és ott a GPO, akkor lehet, hogy lerakod? Sanszos, így ezek ez alapján, hogy így megtaláltam a gázkart, értem a horizontot, tehát hogy tudom, hogy mi van.
3: Ha nem pánikolsz be, személyiségfüggő, akkor lehet, hogy leteszed szerintem. Egyébként
1: személyiségfüggő is, igen, valószínűleg ez van.
3: A másik, hogyha keresed a gombot, már nincs egyenes be a gép. Tehát ugye a kezdő sofőr...
1: Nem, a telefonot keresem a pultat.
0: Fogom combbal.
1: Sohat életben.
3: Melyik gombot kell menni?
0: Bali így vezet le Balatoni.
1: Milyen nincs áll egy töltő?
3: Már ott gond lesz.
0: Hát, figyelj, tartsd a sebességet 60-65 csomó között, ha túl gyors vagy, húzd hátra kissé a kormányt, ha túl lassú vagy, nyomd előre a kormányt, adj le egy pici gázt, tehát hogy földetérés.
3: Nagyon higgatnak kellene.
2: Nagy ezekbe izé, ejtőernyő.
1: Nincs. Ezekben a Cessnákban nincsen semmi.
0: Nincs ezekben robotpilóta?
1: Kettő ülés van benne, egy ilyen kis pici gépek ám egyébként, azért nem feltétlen.
0: Mint az éplében egy ilyen felfújható.
1: Igen. Na jól van, gyerekek.
0: Az, hát, nagyon meleg.
1: Nagyon meleg ez egyébként a formában, igen. Jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 7:30.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26!

0: egyet, és nyerne páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
9: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
0: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
12: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3 millió 200 ezer forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
13: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten, a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
14: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 ezer forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
15: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
16: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, Akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
17: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
18: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
19: V6-os motor, 639 lóerő.
20: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
19: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
20: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
19: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
21: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
22: Még mindig sok a gyors sajtó, tartanak a munkálatok a Kuruc körúton. Sikeres volt a gólyák látványgyűrűzése. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még mindig sokan lépik át a megengedett sebességet. A múlt héten Bács-Kiskunban több mint 2000 gyorshajtót fotózott a Trafipax. Voltak autósok, akik belterületen több mint 100 km/órával hajtottak, ők 140 ezer forint bírságra számíthatnak, csak úgy, mint az a sofőr, aki lakott területen kívül főúton 152-vel hajtott. Megyénkben egy hét alatt 51 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, ezekben 29-en sérültek meg. 19 olyan autóst is lefüleltek a rendőrök, akik úgy ültek a volán mögé, hogy előtte szeszes italt fogyasztottak, közülük hárman balesetet okoztak, olvasható a polisz.hu oldalon. Tartanak a munkálatok a Kuruc körúton. A Bácsvíz ZRT a Szennyvíz-Gerinc csatorna felújítási munkálatait végzi, a 2331 és a Kuruc tér közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra számíthatnak a kecskemétiek. A területen fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A munkavégzés várhatóan augusztus 10-ig tart, tudatta a szolgáltató. Sikeres volt a fehér gólyák látványgyűrűzése programsorozat Bács-Kiskunban. Idén csaknem 300 gólyafióka kapott jelölést 106 fészekben, írja honlapján a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság. Az események 40 településen zajlottak, és több mint 2200 érdeklődő volt kíváncsi rájuk. A fiókák egyedi azonosítóval ellátott színes gyűrűt kaptak, ezeken akkora a jelölés, hogy messzebbről is leolvasható távcső segítségével. Kitérnek arra is, hogy a fehér gólyafiókák június közepére érik el azt a fejlettségi kort, amikor gyűrűvel megjelölhetők. Az idei program Bácsalmáson kezdődött és június végén Kiskörösen és Akasztón zárult. Távozik a KTR csapatától Vattai Márton. A játékossal közös megegyezéssel bontott szerződést a Kecskeméti klub. A 20 éves középpályás 2024 nyarán érkezett futnokról, majd 13 NB1-es, illetve 2 NB2-es bajnoki mérkőzésen lépett pályára. A fiatal labdarúgó Soroksáron folytatja pályafutását, közölte honlapján a KTE. A délelőtti órákban lesz több felhő az égen, délután már több órás napsütésben bízhatunk, elszortan gyenge esők még kialakulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban ma már nem várható itt Bács-Kiskunban. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk majd, az északnyugati szél továbbra is élénk marad. Holnap már sokat süt a nap, kevés felhő lesz az égen. A szél ugyan élénk lehet, de a legmelegebb órákban 4 és 30 fok körüli csúcsok várnak ránk itt Kecskeméten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3-4-8, ez pontosan 5 perc múlva. Milyen időnk lesz, Ferenc?
1: Napos.
0: Napos, köszönjük.
1: Meg nem.
0: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Szerelvénybolt úr, nagyon, nagyon szépen köszönjük. Na, és akkor... Egy kis futballdiplomácia, gyerekek, olvastátok, hogy mekkora balhé van ebből a pár napval ezelőtti történetből? Hogy Donald Trump, ha valahova oda telefonál, akkor Donald Trump oda telefonál. Ha fővi a FIFA-t, akkor elintézi, amit el kell intézni. Ugye, óriási a történet. Van egy Balogun nevezetű amerikai focista, és egy középcsatár, és aztán talán a bosnyákok ellen játszott ő. És ugye hát kiállították, és piros lap, az ugye automatikusan eltiltással jár, vagyis ő nem játszhatna ugye a belgák elleni 8-at döntőben. Megérkezett Trump a sztoriba, és felhívta az UEFA emberét, vagy a FIFA emberét, FIFA emberét, és azt mondta, hogy hát ő na. Hát azért itten aztán itt aztán nem történt ez semmi. Sportrajongó látta a jelenetet, és vétségnek sem nevezni, rákente a játékvezetőre, hogy valószínűleg ő hibázott, és rossz döntést hozott, és hogy tegye már meg egyébként a FIFA azt, hogy felülvizsgálják a jelentést, és nem tiltják el az egyik legjobb játékukat, vagy játékosukat, mert ez a Belogun nagyon jó játékos. És... azt mondta a FIFA, hogy rendben van.
3: Elnök úr, ahogy parancsolja.
0: Ahogy parancsolja, borzasztóan zavaros a történet, de hogy a FIFA döntéséről meg nem derül ki igazából semmi, csak azt mondták, hogy egy évre, hát nem is tudom, talán az, hogy talán felfüggesztették az eltiltást, vagy hogy szóval, a lényeg az, hogy játszhat, egy évre felfüggesztették a Balogunnak az eltiltását, és játszhat a belgák ellen. A belga szövetség meg riadtan telefonál körbe mindenkinek, hogy mondják már meg, hogy mi a fene történt. Hogy van az, hogyha valakit kiállítanak, akkor egy telefonhívásra visszajön. De a Trump ebben meg nem csinál titkot?
4: Nem.
0: Tehát
4: nem.
0: Ő elmondta, hogy igen.
4: Sőt, egy kicsit büszke is rá. Ezt is elintéztem. Van még kérdés?
0: Szenzációs az ember.
4: De nem is az a furcsa ebben a történetben, hogy a Trump fogja a telefont, felhívja a FIFA elnökét.
3: Ezt
4: és
3: már megszoktuk tőle.
0: Igen.
4: Hanem az, hogy a FIFA elnöke azt mondja, hogy tudod mit? Oké. Mostan etted, csak a te kedvedért. És akkor innentől kezdve a következő 4 év múlva világbajnokságon lesz egy ugyanilyen véleményes sztori. Akkor majd az éppen aktuális ország miniszterelnöke felhívhatja a FIFA elnökét, és azt mondja, hogy te, a Trumpnál is tettetek egy kivételt, akkor most legyen nekünk is. Vagy innentől kezdve, hogy? Tehát, hogy ha
0: hogy
4: marad szabad,
0: következetes?
4: Akkor igen. Nekem miért nem szabad? Hogy fognak majd ezek után súlyozni? Tehát mi lesz majd a hivatkozási alap?
0: Nyilván a sportdiplomáciában, meg háttértelefonokkal egy csomó dolog eldől, amikor egy erős ország telefonál, azt értjük, de ez nagyon reprezentatív, ez nagyon mindenki előtt zajlik, hogy a FIFA hogy feküdt be a Trumpnak, aki tulajdonképpen, hát így most azért így önmagukból csinálnak egy kicsit bolondot.
4: De ilyenkor a FIFA-nak az elnökét nem lehet meneszteni, tehát nem lehet neki azt mondani, hogy haver, nagyon-nagyon rossz döntést hoztál. Tehát ilyen
0: ki tudja kirúgni a FIFA elnökét?
3: Ki van fölötte?
0: Tehát ki az, aki,
4: ki
0: az, aki élet-halál urai ezek az emberek, tehát hogy nagyon sok mindenről döntenek. A Trumpot bírom, mert a Trump meg egyszerűen azt mondja, hogy igen, fölhívtam. Igen, elintéztem. Ő nem csinál titkot.
3: Tőle nem vártunk mást.
0: Mert ha a háttérben van egy ilyen telefon, ezt európai vezetők az úgy csinálják, hogy felhívja, nem mondja, és csak a FIFA dönt, és sem, soha nem derül ki, hogy itt micsoda nyomást helyeztek az illetőre. Jön a Trump is, és sajtóteljes azt mondja, hogy persze, én voltam. Telefonáltam egyet. Mi a baj?
5: Tudják, hogy ki vagyok.
0: Mert is csak Amerikában zajlik a VB, hát akkor nyúljunk már oda egy kicsit.
5: Na jó, de a sors igazságot tett ugye az 1-4-jel igazságot.
0: Igen. Hát aztán ugye rendbe tette a sors az életet.
4: Aztán Amerika lebombázta meg. Látod ezeket a mémeket, amik utána indultak.
0: De nekünk, akik nem értenek a focit, is meglep, hogy azért ez ilyen nyilvánosan így dől el. Ja, hogy fölhívtad a FIFA-t? Rendben van. Oké, akkor ez megvan.
5: Azért ezt átírni, tehát azért, hogy mondjam, van egy szabálykönyv, akkor tényleg ezt nem lehet átírni, hogy van egy piros lap, ezt ott eldöntötte a pályán a bíró, és akkor utána te azt mondod, hogy na jó, hát akkor mégiscsak hadd játszon. Na, tehát eltiltást van maga után egy piros lap, tehát hogy hogyan? Meg
0: hát
5: miért?
0: Valószínűleg akkora hatalom, és
5: de
0: akkora
5: nem
0: erő.
5: Lehet akkor se, hát nem lehet akkor sem.
3: Hát nem lehet. Ráadásul a szabálykönyv, most olvastam, úgy szól, hogy ez ellen, egy ilyen döntés ellen nem lehet fellebbezni sem.
5: Nem, hát. Érted? Persze, hol jutna a világ minden piros lap után fellebbezni?
3: Mert most azzal, igen, most ők azzal takaróznak, hogy tulajdonképpen ugye a váron keresztül újra nézték a izét, hogy hívják így ott van. A szabálytalanságot, és az nem volt akkor a szabálytalanság, tehát visszavonjuk a piros lapot.
5: A bíró eldöntötte, igen, hogy ez akkora
3: ott ez
5: volt.
3: Eldönt,
5: akkor
3: kész,
5: következő
3: köszönjük.
5: Meccsen otthon maradsz.
4: Most a szabálykönyvbe bekerült a Trump-paktum.
0: Ha és amennyiben
4: egy ilyen apró betűs részt, amennyiben a Trump két téged
0: arra... Vagy olyan nagy ország, olyan igen. erős vezetője, akkor ez működik.
4: Ha téged piros lappal állítanak ide Trump.
0: Ki ország vagy, és Kelet-Európa, ne hívj minket, mert ne vissza se hívunk, és nem veszünk fel a telefon. Igen. Na, mindjárt megkérdezik a Gundit, aki itt van velünk, hogy mégis mit gondol erről az esetről, talán több ilyet látott, mint mi. Hello, Gundi, jó reggel, ciao.
1: Jó reggelt az egybegyűlteknek.
0: Jó reggel, ciao.
3: Egybegyűlteknek és szakértőknek, légyszeres így mond, jó?
0: Igen, ugye,
3: ezek nem mi vagyunk.
1: A franciák világhírű játékosát Mbappé úrnak hívják, az egyszer egy csodálatos.
0: Mbappé úr, igen. No, de azért erre még te is ráncoltad a szemöldöködet, nem, hogy felmondtad, hogy azért ez így erős. Ez nem megszokott dolog, hogy ez valakit így visszahelyeznek egy telefonhívásra.
1: Hát nem, egyébként ez másodszor fordult elő ilyesmi, ugyanerre a szabálypontra hivatkozva, mert van egy másik viszonylag kevésbé ismert futballista, egy Cristiano Ronaldo nevű, akit a VB-selejtezőn kiállítottak. Csak, és őt ráadásul könyöklésért, tehát szándékosan szájba ütötte az ellenfelet könyökkel, düböl. És eltiltották 3 meccsre. És akkor rájöttek, hogy baj van, mert ebből a 3 tét meccsre, mert ebből a 3-ból a 2 az ennek a mostani labdarúgó világbajnokságnak az első 2 csoport meccse. És hát azt azonnal kiszámolták, hogy az nem jó. Tehát, hogyha a Ronaldo nem játszik, az nem jó. És akkor hirtelen mérsékelték egyre, azt letöltötte az utolsó VB-selejtezőn, és a maradék 2-t azt fölfüggesztették neki.
0: Jaj, hogy most nem játszott alatt... volna a mostani csoportmeccseben, ez a VB. Aha,
1: igen.
0: De durva.
1: Igen.
4: Tehát a Ronaldo hozza nézettséget? Tehát mert hogy ő a sztár, és akkor azért ülnek le az emberek a képernyő elé?
1: Hát... Figyelj, nagyon messziről is tudunk, ami a futballt
0: illeti. Igen, nem, hogy ezért a kérdés, hogy megint is elnézést kérek, bocsánat. Láttam, hogy kérdezni akar, de nem tudtam megakadályozni.
3: Én ugrottam, igen, de sajnos mellé.
0: Feri megpróbálta befogni a száját, ez tényleg durva volt. Igen, induljunk az alapoktól. Tehát, van alap.
1: Ha kell mondani 3 világhírű futballistát, akkor a Ronaldo biztos, hogy benne van a mostaniak közül. Tehát, igen, tehát ez, igen. Van a Messi, van a Ronaldo, és akkor még mondhatsz egyet, még a Mbappét, vagy nem tudom, de körülbelül a Ronaldo biztos, hogy benne van. Na mindegy, és ez ugyanez a szabály, tehát hogy fölül bírálhatják ezt az egészet. Csak ebben az a nagyon-nagyon kellemetlen, hogy ugye most már nem csak azt mondják, hogy oké, a bíró hozott egy rossz döntés, rosszul látta igazságtalanság, mert hozzá se ért, mert ugye ezt a piros lapot ennél az amerikai srácnál, hát ezt megnézte a videóbíró is. És azt mondták neki, hogy figyelj, öcsi, ezt ki kell állítani. Tehát ez egy több ember döntése volt, hogy ez piros lapot ér ez a szabálytalanság. És ebben nem is az a kérdés, hogy a Trump azt mondta, hogy milyen igazságtalan, mert ő ért a sporthoz, és hogy ez nem is volt szabálytalanság. De ez nem kérdés. Nem kérdés, hogy ez most hogy kicsit volt szabálytalanság, vagy nagyon. Egyébként, hogyha megnézitek azt a fotót, a szabálytalanság pillanatát, tehát csoda, hogy az ellenfél játékosnak a lába még egyben van. De nem volt szándékos szabálytalanság, azt aláírom, de az mindegy, tehát ez nem érdekes. És ezt a játékvezető és a videóbíró közösen azt a döntést hoztak, hogy ez egy piros lap, ami automatikus egymeses kiállítás. És ezt fölülírni, ez azért nagyon rossz, mert akkor ezentúl az összes piros lapot fölül lehet írni, és az összes játékvezetőből, meg videójátékvezetőből hülyét lehet csinálni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, hát ez nem kell volna ezt kiállítani. Ez nagyon-nagyon rossz precedens. Hát a Trumpnak igaza van, mert hát ő megint ő volt a Jani. Tehát ő elhiszi, hogy ő Amerika, és nekik mindent lehet. Itt a FIFA-val van ez nagyon nagy baj. Tehát
3: igen, aki azt mondta, hogy oké. Ja. Igen, és tudod, mi van, hogy alapjaiba írja át, és ezt valaki nyilatkozta is, de én is pont ezen gondolkoztam, hogy van egy olyan játék, amit a világon mindenütt ugyanannyi játékos, ugyanannyi ideig, ugyanolyan szabályok alapján játszik. Megkérdőjelezhetetlen ez a sztori, és épp ez a népszerűségének az egyik oka is, érted? Hogy te tudsz foszízni, akkor elől végzel, szarabb csapat vagy, akkor hátul végzel. És jön egy csávó a viszonylag hülye hajával és narancsszínű bőrével, oda telefonál valahova, hát érted? Hát ez nonsens.
0: Vagy ha szoktak is telefonálni titokban a háttérben, igen, nagy erőket igen, mozgat igen, meg a sportdiplomácia, de nem hirdetik.
1: Na most képzeljétek el, hogyha viszont mondjuk a curaçaói elnök akarja fölhívni az Infantinot, hát nem is kapcsolják be.
0: Hát
1: rögtön elakad a titkárnőnél. Hát szóval se állnak vele. És akkor most, tehát igen, szóval ez ilyen nincs. Tehát ez szerintem óriási hiba volt.
0: Valószínűleg ebben az is benne, hogy szervező ország, tehát az is még egy plusz, nem?
1: De nincs ilyen szabály, hogy a szervező ország
0: nincs, elnek oda telefonnak. Csak, hogy a főhajtás a FIFA részéről, hogy jaj, betoltak.
1: Persze,
0: hogy...
1: meg benne van, meg az, hogy a futballnak, minden sportnak nagyon fontos, hogy mondjuk Amerika benne legyen. Mert az plusz néző, meg plusz iszonyatos sok pénz. Tehát azért nem véletlen, hogy mit tudom én, amikor az olimpián az úszódöntőket reggel 9-kor rendezték, mert az amerikai, az NBC-nek az úgy volt jó. És az amerikaiaknak úgy volt jó időbe. És nem érdekelte őket, hogy reggel 9-kor nem lehet olimpiai döntőt úszni. Tehát mindegy. Tehát az a baj, hogy a pénz az most már olyan szinten felülír dolgokat, hogy az elképesztő.
3: Ugyanez az ivószünet, ugye, ott is, hogy reklámot igen. lehessen adni a helyszínen.
1: Igen. Ja. Igen, ha 20 fok van, akkor is isztok.
3: Hát, senki nem szörös, nem baj.
0: De ez most már kimondva tudjuk, hogy ez hát tulajdonképpen persze, hát egy értékesített reklámidő. Mert a hát közvetítésben én látom.
1: A köztelevízióra is rájöttek a harmadik napon, hogy akkor itt szabad reklámot adni, és akkor azóta adnak ők is. Hát hülyék lennének, nem. De hát persze, hát nyilván az amerikaiak ilyenkor... Az amerikai sportokban ez teljesen normális. Tehát ott még ki is írják, hogy reklámszünet van. Tehát megáll, mint a megáll a jégkorong meccs az NHL-ben, mert reklámszünet van. És hát az már olyan bőrkában mindenki azt, hogy oké, ez a biznisz része. Oké, ezek ilyen játékok. Az amerikaiak nem úgy gondolkodnak egyébként, mint mi a futballról, hogy ennek vannak tradíciói, ne változtassunk a szabályokon, mert ez egy tradicionális sportág, stb. Nem, ez változtassunk a szabályokon, mert több pénzt lehet vele keresni. Oké, és azt mindenki elfogadja, ez egy ilyen ország. Ebben nincsen semmi baj, csak a futballban eddig ilyen nem volt. És az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség nem véletlenül mondja azt, hogy hát nálunk ilyen nem lesz. Vagy mondják azt, hogy megváltoztatjuk a labdarúgás szabályait, és akkor innentől kezdve bármi van, ha mínusz 20 fokban játszatok Kamcsatkán, akkor is van ivószünet, mert reklámot kell adni.
3: De a mostani VB-n egyébként nagyon sok ilyen fúri eset van, ugye itt volt az Egyiptom-Argentína, ahol az egyiptomi szövetségi kapitány kifakadt, hogy mi az Istennek hívtok meg bennünket, hogyha azt akarjuk ugye, hogy Argentína.
0: Hatoljátok Argentína.
3: Igen, igen, igen. Igen.
0: Azért, mert ezt mondtam, mert egyébként a csapatának meg volt a továbbjutása, mint a Feri, mert 2-0-ra vezettek, és még 15 perc volt a meccsből, és az argentinok fordítottak. Hát, lehet, hogy kicsit tolják őket, de azért ez rajtuk is elment.
1: Hát persze, hogy rajtuk is elment, meg illetőleg az a szabálytalanság, amit reklamálnak a szállával szemben, az a többség szerint szerintem sem nem volt szabálytalanság. Tehát nem rúgta meg. Összeakadt a lábuk, de leginkább a szállá akasztotta oda a lábát. Tehát szerintem nem volt szabálytalanság. Csak az a baj, hogy hát nem baj, így döntöttek, meg megnézte a videóbíró ezt is. De az, hogy hát ennél sokkal kevesebbet tiltottak már el edzőket, nem tudom, hosszú időre, hát ilyeneket nem lehet mondani. Hát meg ugye tudod, olyan világban élünk, hogy bárkit bármi sérelem ér, akkor azonnal rasszizmus. Csak hát most miért? Kivel szemben rasszizmus? Vagy hogy? Tehát az argentinok meg az arabok között? Vagy tehát most mihez képest rasszizmus? És miért lenne rasszizmus azért, mert született valamilyen döntés? Tehát az egész ügy nagyon-nagyon kellemetlen, meg hát nem sikerült emelt fővel veszteniük. Igen, hát ők...
0: De jó meccs volt. Az úgy kevés meccset igen, néztem meg, de azért nagyon jó meccs volt. Főleg a második fél idő, brutálisan jó volt.
1: Ez meg különben se jössz rá, mert Wimbledon van.
0: Ráadásul rá, igen. Közben a Gyokó azért egy 5 és 4 órás, nem tudom, negyed döntött játszik. 39 évesen a csávó veri a 23 éveseket 5 és 4 órában, tehát hogy azért na.
1: Juli megint... A post-Federer korban kinek szurkolsz?
0: Tessék?
1: A Federer utáni korszakban most kinek?
0: Képzeld, nagyon keveset nézem azóta. Tehát, hogy valahogy...
1: Elment a kedved.
0: Aha, elment a kedvem.
1: Vannak ilyen senior tornák, ahol játszik.
0: Igen, nem találtam még új kedvencet, megmondom őszintén. Van valahogy így. Még a Gyokot így néha megnézem, de ez azért, hogy végleg eltűnik, akkor úgy nem tudom, hogy kibe fogok bele szeretni. Ja. Bocsánat, a Juli kérdezni akar előre, és ne haragudj.
1: Nem, én nem örülök.
4: Ha elmagyaráznád a leszabály. Nem, igazából csak azt akartam megkérdezni, hogy van ilyen, hogy kimondva kimondatlanul bizonyos csapatoknak, hogy is mondjam, nagyobb a respektje, tehát hogy nekik ítél a bíró, hogy elnéző bizonyos csapatokkal szemben, csak hogy jó sokáig benn maradjanak, mert hogy ahogy a Cristiano Ronaldo, ők is hozzák a nézettséget. Tehát, hogy most kinézni
0: hogyha a
4: Zöldfoki szigetek még mindig ott lenne.
1: Hát figyelj, ilyet soha senki nem mond, és soha azt hiszem, hogy nem is mondanak ilyet egy játékvezetőnek, de az tény, hogy hogy a nagy csapatoknak, meg a nagy játékosoknak óhatatlan van egyfajta respektje egy játékvezető előtt. Tehát ha ő a Real Madridnak vezet, az más. Hogyha Cristiano Ronaldo-nak vezet, azért az valahogy másképp gondol rá a játékvezető, vagy valahogy más a viszonya. Hát kicsit a játékvezető van meghatódva, hogy ő ott lehet egy bizonyos pontig. Szóval igazából nincs ilyen, nincs kimondva, nincs leírva, nincs semmi ilyen szabály, de időnként észre lehet venni, hogy vannak olyan meccsek, amikor a játékvezetőről azt érzed, hogy ő most meg van hatódva, hogy vezethet egy ilyen mérkőzés.
0: Aztán pont az Egyiptom...
1: Ez emberi dolog inkább.
0: Az Egyiptom argentin meccsnél nézték meg a játékvezető Instagram oldalát, és azt hiszem 3 embert követett, a saját országát nem tudom, még valakit a FIFA-ból meg Messit. De hogy ez most a plegyka része, vagy ez valami nem tudom, hogy kis mém volt, vagy ez valóban így van, de hogy azért az is gyanús, hogy a játékvezető az
1: hát, szerintem ez mém volt, mert egy játékvezető, ez, ráadásul ugye ez a játékvezető, ez egy francia játékvezető, azért ez elég rutinos, meg rengeteg meccset vezet Európában, tehát ő azért már látott közelről komoly futballistákat is. Nem hinném egyébként, hogy egy komoly játékvezető megengedi magának azt, hogy az Instagram oldalán visszakereshető legyen, hogy kik a kedvencei. Tehát ahogy egy kommentátor sem mondja el jó esetben, hogy kinek szurkol, hogy ne roncsa el a nézők szórakozását, egy játékvezetőnek meg szerintem kifejezetten tilos, hogy kiderüljön az, hogy ő ezzel vagy azzal a csapata vagy a játékossal szimpatizál. Szóval nekem az agyanom, hogy ez egy mém volt.
0: Te szereted a VB-t egyébként, ugye a színvonalát, a nagyok visszavonulását, sok éra, a véget érését és nagy sírásait elégedett, vagy inkább foci szurkolóként, vagy foci kedvelőként?
1: Két aspektusa van ennek a dolognak, hogy az emberek jellemzően a történeteket nagyon szeretik. Tehát, hogy mi lesz most ennek a Messinek a története, a Trumpnak a története, az ennek a csapatnak a története. A történetek nagyon-nagyon fontosak. És igazából ezek viszik előre a világ. Mindig bármit csinálsz a világban, végül is az a történet, a fontos, hogy mi történik az emberekkel. Neked is a Federer, meg a Djokovic is azért nézett, hogy mi lesz a történetnek
0: igen,
1: a vége.
0: Igen, mi a történet tehát, vége, igen, abszolút. Igen.
1: A másik, hogy a futball, hát ez a 48 csapat, tehát azért ennyi jó csapat nincs a világon. Tehát ez rengeteg. Ez a, igen. Szóval ez, igen, ezt látja, még Feri is látja, aki
3: neki sem volt.
0: Na, de emlőkött vannak olyan történetek, mint az Zöldfoki kapus, aki kijön 500 ezer követővel, igen. És hazamegy 24 millióval, és megismeri az ország, igen. És a vállán viszik, és 40 millióan követik, és a legnépszerűbb Insta követővel, legtöbb Insta követővel a kapusok között. Tehát közöttök sok emberi történet jött így. Kis csapatoktól.
1: Így van, és ez nagyon fontos, meg ez nagyon jó. Tehát ilyen, ez ebből a szempontból nagyon jó. A futball minősége szempontjából nem feltétlen. Tehát ez az Ázsia, és ez az Amerika, Közép-Amerika régió, ezek messze túl voltak reprezentálva. Tehát ez a Haiti, Curaçao, stb. Ezek jó pofák, de futballban, és ráadásul, ha megnézzük, ezek gyakorlatilag európaiak. Tehát a curaçaói csapat 26 játékosából 25 Hollandiában született. És az az egy, aki nem, azt is 10 évesen elvitték Rotterdamba gyorsan a szülei, hogy véletlenül se otthon kelljen futballozni. Szóval nem tudom, hogy ennek mekkora értéke van, nem lesz ettől jobb a curaçaói futball otthon, de viszont a történetek érdekesek. Tehát tény az, hogy szívesebben néztem a számomra egzotikus curaçaói meg zöldfoki csapatot, mint mondjuk egy 17. vagy egy 18. európai csapatot, ami számomra érdektelen lett volna. De nincs ennyi jó csapat a világon. A kameruniak
0: berodultak abba a szettjükbe, ahogy kinéztek.
3: Az jó nézett ki,
0: a hát
3: csak kultúra, az divat bemutató,
0: nép, náció találkozott, szenzációs volt, igen. Tippelni, tehát most arra kérlek, hogy szerinted kinyeri, akkor te egyébként kommentátorként tippelsz ilyet, vagy ez megtekessen megengedett?
1: Hát tippelhetek, mert én nem közvetítek.
0: De most nem vagy kint, igen, nem közvetítek, ezt tudom.
1: Úgyhogy, igen. Hát én rögtön az elején így azt mondtam, hogy angol-francia vissza, vagy argentin-francia visszavágó lesz, ugye a legutóbbi évben döntő is ez volt, ami még benne van a pakliban, meg jól is játszanak, de egyébként nagyon jók az angolok, tehát kíváncsi vagyok, hogy megtörténik-e az, hogy 60 évvel azután, hogy Anglia egyetlen világbajnoki címét megnyeri, tudnak-e újat nyerni egy német szövetségi kapitánnyal, ami a nonsense, mert további egyébként szerintem. De szóval az angolok is nagyon jók. Hát körülbelül ez a 3 szerintem.
3: Hát figyelj, a franciák ma hazamennek, ugye az 5 argentin bíró, az majd elintézi őket. Ez egy érdekes dolog.
1: Ezt azért erre viszonylag nagy összegben mernék fogadni, hogy ma még nem mennek haza. Ennek például az az oka, hogy ma egyáltalán fognak pályára lépni.
3: Vagy nem, ma van, mikor van?
0: Most szünet van egy-két nap szünet.
3: Vagy
0: most
3: mikor van?
4: A németek mikor játszanak, én csak
0: tartok, Gundi, tartok egy 50-esben, hogy ma nem mennek haza.
3: Jó, de most elviccelted, de mikor van ahol az 5 argentin bíró van?
0: öt argentin bírót kapott a francia csapat a következő meccsükön? Az
1: hát figyelj, az igazság, hogy ilyen szempontból még nem vizsgáltam meg egyik mérkőzés, hogy ki lesz a játék.
3: Sokan írják, lehet, hogy én vagyok a hülye, bocs, de sok hallgató írta ezt.
0: Hogy, de várjál, ma van egy francia-marokkó tízkor.
3: Ma van a francia-marokkó.
0: Ma van egy
3: francia-marokkó.
0: Gundi!
1: Nem.
0: Ma? Nem. Hát nekem is azt mutatja az applikáció. Azt
1: mutatja az... Várjál, milyen nap van ma?
0: Csütörtök este 10 francia-marokkó.
3: Úgyhogy ugrassz egy 50-essel, ha
1: mehet. Igen.
0: Tartottam az 50-et.
3: Gundi, bocsi, van!
0: Gundi, nevess minket egy 100-asra, Feri. Veled voltak egy 50-essel.
1: Várjál, megnézem, hogy ki lesz a bíró. Nem, igen, elvég csúszva egy nappal, jó?
0: Igen, semmi baj. Veled mentem.
1: Már azt sem tudom, hogy melyik nap, mert itt ezzel, hogy a ma játszanak, de holnap hajnalban van.
0: Nem is közvetítesz. Guni, közben mennünk
1: kell. Igazad van egyébként, Ferenc, nagyon tájékozott vagy. Tehát a legnagyobb magyar szakértő, aki a játékvezetőkről mindent tud. Tényleg öt argentin lesz.
3: Öt argentin, kivégzik a francia.
0: Meglátjuk. Guni, nagyon köszi, jó volt hallani. Igen. Meg örülünk, hogy itt voltál. Tök jó volt kicsit hallani. Mennünk kell. Köszönjük, ciao.
3: Ezt szeretem a csávot, jaj.
0: 8 óra. Pontosan itt vagyunk, mindjárt érek után.
2: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
8: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
7: De hát honnan tudtad?
8: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
9: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
11: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezmény számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
14: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
15: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
16: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
17: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
18: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
19: Mi?
18: Ne!
19: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
18: Ugrunk egy bombát!
19: Szállás.hu. Úgy is tett.
20: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
2: Reklámot hallottak.
21: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
22: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
23: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
1: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
4: Jól jönne 105 ezer forint, és szívesen segíteni a jobbá tenni a világot. Ha mindkét kérdése igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig négyszer ad plazmát a Kecskeméti Plazma Centerben, 105 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Ezzel a vadonatúj jó szokásoddal pedig nem csak a nyár lehet még élménydúsabb, de életmentő gyógyszerek elkészítéséhez is hozzájárulsz. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
23: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
5: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
24: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
25: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu
26: 20%-os tanszervásár szombatig az Alföld áruházban. A papírírószerosztályon 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. A könyv és a játékosztályokon is tanszervásárral várjuk. A többi osztályon 7000 forint kosárértéktől 15%-os kuponnal vásárolhat. 20%-os tanszervásár és 15%-os kupon szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
27: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygo-t vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
28: Volkswagen. Reklámot hallottak.
21: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
29: Újra elindult a Strandpolisz Kecskeméten, online tájékoztatót tartott az iparkamara. Visszatér a nyári meleg, de 40 fok már nem lesz. Demeter Dia vagyok. Diákok ügyelnek a fürdőzők biztonságára. Idén is elindult a Strandpolisz Kecskeméten, számol be közösségi oldalán a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség. A program július 6-a és augusztus 14-e között zajlik. Idén 34 középiskolást vontak be. Ők közösségi szolgálatukat töltik a Strandpolisz keretein belül. A kezdeményezés még 2013-ban a Kecskeméti Rendőrkapitányság és a Híres Sport Nonprofit Kft. Együttműködésével indult. A cél pedig minden évben az, hogy a fürdő területén a kikapcsolódni vágyók biztonságban érezhessék magukat. Legyen kihez fordulniuk, ha szükséges, és lehetőség szerint gyors, szakszerű segítséget kapjanak. Online tájékoztatót tartott a Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara. Az ingyenes esemény fókuszában a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásának lehetőségei, valamint a használatával járó adatvédelmi és jogi kérdések álltak, írja beszámolójában a KEOL. Az online előadáson a kis- és középvállalkozások képviselői vettek részt, akik közérthető, gyakorlati példákon keresztül tudhatták meg azt is, milyen feladatokkal és kötelezettségekkel számolhatnak a vállalkozások az Európai Unió mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozása kapcsán. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
0: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
29: A délelőtti órákban lesz több felhő az égen, délután már több órás napsütésben bízhatunk, elszortan gyenge esők még kialakulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban ma már nem várható itt Bács-Kiskunban. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk majd, az északnyugati szél továbbra is élénk marad. Holnap már sokat süt a nap, kevés felhő lesz az égen. A szél ugyan élénk lehet, de a legmelegebb órákban 4 és 30 fok körüli csúcsok várnak ránk itt Kecskeméten.
28: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján

0: Sebestyén Böllesztofanész Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 11 perccel, gyerekek.
2: Jó reggelt!
1: Azt mondja, hogy az Óbarok térségében Budapest felé baleset, autó és lovaskocsi.
3: De állj, mit keres az, ez az M1-es autópálya?
1: Nem is érted. A baleset felé lovaskocsi és autó, odafelé meg ugye autószállító, tehát hogy ott teljes a... Teljes az őrület így ebben a formában. Emettet Budapest felé több autó út között, Budapest, milyen front van, gyerekek? Vagy telihold? Vagy mi történik? Vagy mi a...
3: Hideg, meleg, hát tegnap hajnalban 25 fok volt, már. Ma 13.
1: Ja, és ez na, nem, ez, hát ez megy nehezünk. Jól van, na, szeretem a Gundit. Jó a Gundi.
3: Én
1: jó a Gundi.
3: Is, de most nagyon várom az SMS-t, Gundel úr. Nagyon várom.
1: Már csak egy Revolut utalásnak kell
3: vagy megérkezni. Vagy csak a pittyenést a Revolutra. Igen. 50-es, mindegy, de érdekes.
1: Ma tényleg játszik a francia válogatott Marokkó. Most már naponta egy meccs, hogy van? Kettő, vagy nem tudom. Most már napi egyek jönnek, ugye? 4 meccs, 8 csapat. Na jó, meglátjuk, gyerekek, jól van. M7-es Budapest felé autó tetején, csak hogy még izgalmasabb legyen. Na, mi pedig találtunk valakit, akit rögtön fel is hívunk, mert hogy a világ 7. leglassabban öregedő ember egy magyar férfi, képzeljétek el, aki több mint 18 évet tudna fiatalítani magán. Ugye, hát arról van szó, hogy van egy ilyen longevity verseny, ami arról szól, hogy megkeresek azokat az embereket, akik hát a saját életkorukhoz képest fiatalabb életkort mutatnak mindenféle tesztek alapján. És egyébként ezt csináltuk itt néhányan mi is, ez egy nyálteszből csinálják meg, és mondjuk a biológiai életkorodhoz képest, te hány éves vagy, hát, ugye?
2: Neked is volt ilyen, neked mennyivel, mennyi lett?
1: Nekem 7 év mínusz volt.
2: És akkor azt mondták, hogy az nagyon nagy eredmény.
1: Azt mondta a Szász Márti, hogy ilyen 2-3 év az nagyon jó, ha olyan 4-5 évvel vagy fiatalabb az extra, egyszer látott olyat, aki 8 vagy 9 évvel fiatalabb a biológiai koránál. Nekem a 7 jött ki, de lehet, hogy az aznapi eredmény volt. Csinálsz másnap egy tesztet, mennyit aludtál, nem tudom.
3: 50-nel öregebb.
1: Vagy 50-nel öregedés. Ugye erről beszéltünk, ezzel a Brian Johnsonról, aki millió dollárokat költ el erre, és most kiderült, hogy autoimmunbetegsége van, de ez a biohackerkedés, ez most már nagyon megy. De van egy verseny, ahol emberek azon versenyeznek, hogy ki a legfiatalabb a korához képest.
3: Lehet exaktan mérni, hogy mennyivel fiatalabb a szervezeted. Ön érdekes,
1: hát ez
3: van egy nagy átlaga, hogy például az 56-os, mint mondjuk én vagyok, 56 éveseknek, ahol tartania kell,
1: húznak egy átlagot,
3: és ahhoz képest, de nem akkor tudom. Mihez képest mérik, hogy én fiatalabb vagyok, vagy idősebb?
1: A te korodhoz, a te valódi korodhoz képest mérik meg nyálból, hogy a te életviteled, az alvásod, a táplálkozásod, a stresszed, a kortizolod, és minden egyben, ugye van, aki öregebb a koránál. Tehát olyat is találnak, aki 55 éves, de 63 évesnek felel meg a szervezete.
2: Van, itt,
1: aki, itt van Juli. Van, aki nagyjából azonos korban van, és 55 a biológiai kora, és a körül mozog. És aztán vannak ugye az extrák, akik egész egyszerűen hát olyan jó paraméterekkel bírnak, hogy a biológiai mutatók, ugye bizonyos laborértékek alapján fiatalabb kort mutat, mint amennyi vagy valójában. Ezt meg lehet nézni, ez egy nyájtesztből egyébként megmondják. Neked nem olcsó, de elküldöd, és egy hónap múlva visszaküldik. Én nem is tudom, hova küldik a mintát, Ausztráliába, messzire. Küldik a mintát, és egy hónap múlva kiderül, meg tudod csinálni bizonyos laboratóriumokban, hogy te hány éves.
2: Szerintem nem küldik sehova.
1: Csak beírják.
2: Legyen 5 év, legyen egy jó napja.
1: Na most ebből van egy Longevity World Cup, ami ugye arról szól, hogy a részvevők abban versenyeznek, hogy ki tudja a kronológiai és a biológiai életkor közötti távolságot még nagyobbra nyújtani. Uh-huh. Tehát a szervezeted és a valódi korod közti állapotot. Ugye, hogy én vagyok valamennyire, közben van egy exakt számom, hogy vagyok 50. De a szervezetem vagy a testem lehet, hogy 45, de az is lehet, hogy 53. És 200-an versenyeznek, akik úgy optimalizálják az életüket, hogy nagyon-nagyon durván egészségesen élnek. És ebben a versenyben most a 7. a világon a leglassabban öregedő emberek között egy magyar férfi.
3: És ő is milliárdokat költ, mint ez az amerikai csávó.
1: Nem hiszem. Nem. Nem, ez a Brian Johnson azért ez egy extra.
3: Nagy szélsőséges.
1: Ő egy vállalkozó, nagyon sok pénze van, és ő ugye, hát ő ez egy ilyen tudományos kísérletként apostrofálja saját magát.
2: De az ő versenye az drágább is. Sokkal. ott egy ilyen vizsgálat, az ilyen fél milla. Már indul egy darab vizsgálat.
1: A Briannél?
2: Igen, neki ja, is horror. Van egy ilyen versenye, arra is be lehet nevezni.
1: Aha, ő is hirdetett egy ilyen pályázatot, vagy egy ilyen verseny.
2: Drágámulatság.
1: Ja. Igen. Tehát ez valószínűleg fogalmazhatunk úgy, hogy ez valamiféle ilyen testoptimalizálás, nem?
3: Aha,
1: de nagyon precíz életmódot követel. Sport, kaja, alvás, alvásidő, mély alvás, felkelés, melatonin, stresszhormon, minden benne van.
2: Nős vagy?
3: Nős vagy plusz 20.
1: Az, hogy milyen rejtes stresszeid vannak, vagy hogy milyen a házasságod, vagy milyen a munkahelyed, vagy milyen a gyerekeid a kapcsolatod, ez plusz-minusz 3 év is, plusz-minusz minuszba is tesz, és pluszba is. Tehát a stressz az egy ilyen lassan megrágó, de szétemésztő faktor, ami szétszed.
3: Mi az alvás idővel biztos, hogy kiesünk a francba? Én nem is tudom, hogy te hogy szedted össze ezt az 5 évet.
1: De nem is 5 év, 7 év.
3: Hetet, azt
1: én 7 év, nekem 42 jött ki. Én 1 hét múlva vagyok 49.
2: Úgyhogy nagyon sokat fizetett ezért a teszt.
1: Semmi. Még a nevemet sem írtam rá szívesen, de megkérdeztem, hogy külföldre küldik. Tehát, hogy nincs jó pofizás. Ausztráliába megy a
3: hát
1: teszt.
3: De nem alszol, ember. Mivel hozod vissza?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés.
2: A 100 fekve nyomással.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. És azért stressz is van.
3: Hogy alapból azt mondjuk, ugye, hogy egészséges étkezés, sport, alvás.
1: Az alvás az első háromban kéne, hogy benne legyen.
3: Azt alszunk 4-5-6 órákat.
1: Sokat mondtál.
3: Na, azért mondom, hogy te ráadásul bele is úszol.
1: 4-4,5 óra napi alvási mennyiségem körülbelül.
2: Nem is eszel rendesen.
1: Igen. Persze. Edzés van, meg egy ezek vannak, nem tudom.
3: Na mi a szer, haver?
1: Na.
3: Gyerünk!
1: Egy kicsit belenyúlunk a biológiába. Egy kicsit azért ott aztán az endokrinológus csapat azért tudja, hogy mit kell adni.
2: Kened a tesztot.
1: Na mindjárt megkérdezzük Martint, aki így apostrofálja magát, hogy biohacker, mert ezt mondja magáról. De kicsit nagyképű, de tetszik.
2: De hát basszus, és egyébként meg tanár is, meg a filmiparban is dolgozik, úgyhogy elég sok. Összetett személyiség.
1: Na várj, de várj, és azt most, hogy jól olvasom, hogy ő kronológiaiak 30 éves.
2: Na, igen. Erre akartam, tehát
1: na, mondja elő. Okay. Mondja elő. Hello, Martin, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Ciao, Martin.
3: Hello.
1: Mondd el, hogy mennyi vagy valójában, és mit mutat a biológiailag, mennyi vagy? Tehát, hogy a tested mennyi, és az életkorod mennyi, csak hogy érezzük, hogy hol tartasz most?
4: Most a valódi, a kronológiai korom az 31 év, és a biológiai, ez alapján a Longevity World Cup-os mérőóra alapján, az pedig 13 év.
1: Hagyjad már! 13 éves!
2: Anyukát tudta, hogy telefonálsz.
1: Fogaid ki vannak.
4: Igen, én egy szülői felügyelettel beszélek.
1: Tejfogak meg vannak, még állandók már kijöttek. 13 éves a biológiai korod.
4: Igen, és ez nagyon jó, amit mondtál az előbb, Balázs, szóval ez hogy te elküldöd a nyálmintádat, és kapsz abból egy kort, és nem tudod utána, hogy min is tudnál változtatni. Hogy ez a teszt a Longevity World Cup-on, ez nem nyálminta alapján történik, hanem laborértékek alapján számítja ki egy algoritmus ezt a biológiai kort, és 22 különböző értékből a szerveknek az állapotát vizsgálják. És így 3 havonta járok egy elég komplex laborvizsgálatra, és akkor látom, hogyha nekem el van tolódva a májértékem, akkor mit tudok tenni, vagy a veseértékem, akkor azzal mit tudok tenni. Szóval egy kicsit komplexebb, és így jobban tudom korrigálni.
2: A te értékeid mindenhol középen vannak?
4: Nem. Ez is nagyon fontos ebben a biohackerkedésben, hogy a normális, az nem egyenlő az optimálissal. Hogy attól még, hogy minden értékem egy laborlapon középen lenne, és nem lenne plusz meg mínusz mellette, attól még lehet, hogy nem én lennék a legegészségesebb. Néhány értékből kifejezetten jó, hogyha egy kicsit több, vagy egy kicsit kevesebb.
3: Na mi az, amiből jó, ha sok van?
4: Nagyon sokféle van, például a cisztatin C, hogy ilyen teljesen elvontat mondjak, vagy a kreatinin értékből minél kevesebb, annál jobb. Ugyanúgy a tesztoszteron az jó, hogyha sok. A glükóz érték, a vércukor minél kevesebb legyen.
1: A kreatinin nem, az nekem például magas lett. A magas lett. Túledzettséget mutatott, plusz igen. Tehát, hogy az arra emlékszem arra az értékre. Oké, neked hogy néz ki egy napod? Tehát, hogy egyébként mi erről akarsz megszökni? Ez egy szökés az öregedés elől, szökés a halál elől, tovább akarsz élni, ez egy ilyen biohacking, ez egy ilyen testoptimalizálás. Mi a célja ennek tulajdonképpen?
4: A szökés az egy nagyon jó szó, mert így szokták fordítani azt a fogalmat, ami így az öregedés lassítás filozófiájában a longevity escape velocity, tehát a longevity szökési sebesség, azt jelenti, hogy a tudomány egyre inkább fejlődik, és meghosszabbítja az életünket, és mindig egy pár évet hozzáad az élethez. Tehát, hogyha én élek még 50 évet, lehet, hogy az 50 év múlva működő tudomány, az hozzáad még 50 évet az életemhez. Én szeretném minél jobban kitolni. Mondanám azt, hogy az örök életig, de nyilván az egyelőre fikció. Egyelőre szeretném azt, hogy minél tovább, minél jobb formában maradjak, és hát, ha eljön az a technológia, azért én még pofátlanul fiatal vagyok, hogy megérhessem azt, hogy pár száz év múlva ellátogassak a Marsra, és egyéb ambíciókat dédelgessek.
1: Aha, tehát azt mondta, hogy a következő 50 évben, egyébként pont a Brian Johnson kapcsán beszéltünk el, hogy azt mondta ott egy doki, hogy ha a következő 30-40 évet túléljük, akkor már az a generáció leszünk, aki nem annyira tud majd meghalni, mert olyan szintű ugrás lesz a technológiájában és a biohackingben, hogy nagyon nehéz lesz.
4: Igen, vannak ilyen jövőkutatási elvek.
1: Mi a spéci dolog? Oké, nézzük egy napodat. Tehát a kaja, az étrend, az rendben van, azt gondolom, hogy tudjuk ezeket a nagy közhelyeket, hogy mondjuk oké, de például egy alvás, vagy egy telefonozás, vagy egy képernyődő. Tehát mi az, amiben extrém, vagy mi az, amit meg lehet említeni, amiben más, mint mondjuk egy átlag emberi?
4: Igen, az alvás az például nagyon fontos. Az nekem is nagyon el volt tolódva. Egész 20 éves koromban az egyetemi bulizás, az ugyanúgy megvolt, mint másoknak. Hajnali 4-től reggel 6-ig alvás, viszont ez jelenleg nagyon struktúrált, mindig megvan egy ilyen wind down rutin, az a lekapcsoló rutin.

0: nyaralnak, mikor még holnap nekem be kell menni dolgozni, az egy stresszor, az nem tesz jót alvás előtt, lehet, hogy utána azzal álmodom. Most is így tanárként még egy hete lett vége az iskola szezonnak, de még vannak rémálmaim a fegyelmezésről.
1: Hány órát alsz? Hány órát kell aludni ahhoz, hogy jó legyen?
0: 7 és 8 óra között az az optimális. Ha túl hosszan alszik az ember, az sem jó. És nem azért, mert hogy árt a szervezetnek az a sok alvás, hanem az azt mutatja, hogy a szervezetednek több időre van szüksége a regenerációhoz, és így valami probléma van benne. Ha neked 9-10 óra kell, hogy kialud magad.
1: Mit szóval eszel? Vega vagy?
0: Nem, viszont erősen növényi alapú az étrendem, ez a mediterrán étrend, ami nagy részt zöldségek, sütve, olaj nélkül.
2: Igen, nincs halak. Ultra feldolgozott élet sok hal. Hát igen, szex nincs, van, akkor van, mondj valamit, mert így ez egyelőre nem tűnik élhetőnek.
1: Nem akarok valamit, még 50
2: évig. Inkább halljak meg 60 évesen, de az legyen egy olyan 60 év, mint hogy így éljek 100-ig, ahogy te élsz. Nagyon tisztellek, örülök, hogy 13 éves, hogy biológiailag 3 napig bírnám ezt az életet. Alkohol lehet, szex lehet.
0: Most lehet, hogy 13 évesen még neked se volt alkohol, meg
2: szex az életedre. Ez is igaz, nem
0: zöggyük
2: ezt már. Tényleg azért valami élvezet ebbe belefér a...
0: Van, abszolút.
2: Mi az élvezet?
0: Például a kötelező pénteki buli, egy átbulizott este, ami nálam mondjuk este 8-tól éjfélig, bármilyen szomorúan is hangzik, meg akkor kezd el állni a sor a diszkó előtt. Az például...
2: És az alkoholmentes sör és...
0: Jó, és alkoholmentes sör az jöhet, viszont alkohol az tényleg semmi.
2: És így akarsz élni 100 évig? Hát minden? Hát
0: ez van nagyon sok élvezete az alkoholon kívül, például a szex az teljesen beleszér.
2: Engedi? Longevity fenek engedik a szex? Lehet bármennyi,
0: engedi
2: bárhogy?
0: Engedi a longevity, bármennyi, bárhogy nyilván.
1: Szigorúan 2 hetente 20 perc.
2: Csajja.
1: És csak ismert magammal.
2: Csajja beleférne. Nem, mert tényleg tök steril, igen, meg tök jó, tehát őrületesen szabályzott, és nagyon jó, ezen gondolkozom, ez a kötelező fekvő. Még a szemedet is letakarod, ugye? Tehát van egy szemmaszkod, amit ráhúzol a szemedre.
0: Van egy szemmaszkom, az is segít abban, hogy minél sötétebb helyen aludjak. Nyilván egy sötétítő függöny is megoldja ezt, de az egy kicsit drágább.
2: Jó, hát ezt még erre nem cinkelhetlek, mert nem nekem is van. Is.
0: Na. Mondtátok, hogy Brian Johnson milliókból oldja meg, én pedig igyekszem mindent a legbudgetebb módon megoldani. Tehát például szaunázni szoktam minden nap, az egy ilyen spéci dolog, és ahhoz, hogy ezt a szaunát üzemeltessem, ez egy elég olcsó mobil szauna, ilyen üvegszálas, amit fel lehet állítani egy nappaliban is, ha valakinek van nappalia, és kevesebb a gyereke meg a kutyája, és azt például napi 100 forintnyi áramköltségből tudom üzemeltetni, és ehhez naponta hazafelé úton szoktam keresni 2 palackot, vagy olyan eldobott dobozt, amitől úgy érzem, hogy most kompenzálva van a visszaváltatóság általa.
2: Van itt baj, de ezt tetszik. Kérdez egy hallgató, parizem fél kiló fehér kenyérrel, belefér?
0: Nem annyira. Nem? Én a teljes kiörlési barna kenyeret ezt szoktam enni, szóval nincs kizárva a szénhidrát. Amikor kizártam a szénhidrátot, akkor eléggé leesett a tesztoszteron szintem.
1: És öregettél 2 évet.
2: Igen,
0: simán öregedhetek 2 évet, akár 1 hét alatt. Szóval ezek ilyen elég változó értékek. És a labor eredményekre, vagy a laborvizsgálatokra úgy szoktam készülni, mint mondjuk egy sportoló az olimpiai számára, hogy akkor előtte 2 hétig még szigorúbban tartom ezeket a rendszereket.
1: De ezt hány éve üzemelted ezt az életmódot? Tehát ezt mióta csinálod?
0: Hát ilyen elég szigorúan 2 éve, és előtte szép lassan kóstolgattam bele. Mivel volt nekem egy autoimmun betegségem, egy nagyon komoly poliartritis, ami az ízületeimet roncsolta, és be voltak gyulladva már 24 éves korom óta, és ez nagyon sok szenvedést okozott nekem, és kerestem azt a módot, hogy hogyan tudnám ezt csökkenteni. És az a kezelés, amit az orvostól kapok, az is segít valamennyit, viszont életem végéig 2 hetente szuriznom kéne magam, ami azért kevésbé kellemes, mint ha megvonják tőled az alkoholt, én azt gondolom, és akkor kerestem olyan életmód tippeket és trükköket, hogy hogyan tudnék ezen segíteni, és jelenleg teljesen tünetmentes vagyok, már úgy 2 éve.
2: Egyébként ahogy hallgatlak, nincsenek nagy trükkök, tehát a jó minőségű alvás, a stresszmentesség, a jó kaja, a táplálék kiegészítők, a rendszeres mozgás, a lépések, a sauna, a sport.
1: Csak következetesen.
2: Igen, és ez nincs, baromi következetesen, de hogy senki nem mond olyan nagyon nagy csodát, és ha ezeket már mind egymás mellé teszed, akkor szépen elkezdesz fiatalodni, nyilván még kisebb trükkök, meg mindenféle dolgok vannak.
0: De... az ebben a nehéz, hogy minden nap kell csinálni.
2: Igen, hát ez minden.

0: Mondhatod, hogy ezt csinálja valaki egy-két hétig, de én tényleg minden nap belerakom azt az egy óra edzést, nagyon intenzív futás, erőedzés, szauna, regenerációs, akupresszúrás, matrasz, melegfürdő, ez az étrend, nincs az, hogy egyik nap kimegyek mekézni, másik nap hajnalig fent vagyok.
1: Nagyon durva szorongásodat és halálfélelmedet, ami nyilván nem mögött van, azért arra ránézel néha? Terápia, kognitív, nem tudom, módosult tudatállapotok, foglalkozol ennek a lelki oldalával is? Látod a Brian Johnson, hogy járt, milliókat költött el, és a szervezete megtámadt önmagát. Érdemes erre ránézni, nem? Hogy mi van e mögött azért?
0: Nem tudom, azért a Brian Johnsonnál van egy ilyen félreértés most az autoimmun betegsége kapcsán, hogy ezt ő is lekommunikálja, hogy ez neki 21 éves korában indult, csak máig nem diagnosztizálták. Tehát nem az optimalizált életmód mellett indult el, hanem már korábban elindult, és jelenleg küzd azon, hogy találjon rá valami gyógymódot. Én amúgy azt gondolom, hogy ez egy nagy médiafogás, mivel pár havonta ő kitalál valamilyen eddig nem diagnosztizált betegséget, amivel a címlapokra kerülhet, és pár hét múlva majd kitalálja a megoldást.
1: És azt is túléli, és legyőzik, hogy ez is a biznisz.
2: A barátod nincs a rossz érzése, egy 13 éves srác szarandizgat?
1: Igen.
0: Nem, bár ő is tanár, és még nem okolták pedofíliával.
1: Ja, 13 éves. Elképesztő egyébként, tényleg. Akkor ugye azt számoltam, hogy egy év alatt te 0,6-ot öregszel, vagy egy év alatt te 0,7-et. Tehát nagyjából így jön ki, ugye, hogy majd a felénél vagy. Tehát 0,7 az öregedésed, igen. Az egy évhez képest. De 0,7 évet öregedsz, igen. Martin, vigyázz magadra!
0: A napjaimat azokat szeretem évente tartani, azért az ciki lenne, hogyha csak két évente kapnék ajándékot.
1: Igen.
0: Olyankor még egy csoki tortát is megengedek.
1: Ne! Isten!
2: Hát a elhajlás!
3: Micsoda fertő!
1: Lehet-e ilyen veszélyesen élni, Martin?
0: Csokiból.
1: Jó, hát azért azt gondoltuk, hogy nem ézik. Katica étel bevonulva. Azért ez nem fér bele, persze.
0: Igen.
1: Martin, vigyázz magadra, örülök, hogy beszéltünk, hajrá, követjük majd az eseményeket. Köszi neked, csáó!
0: Köszönöm szépen, jó egészséget mindenkinek!
1: Köszönjük, csáó! Hashtag Martinnak, köszönjük szépen! Ugye, hogy azért élet, de hogy azért ember legyen a talpa, hogy megteszed, amit tudsz, de azért ez ehhez azért erre így...
2: Egy málaszörpöt?
1: Ígyunk erre a nagy értségre. Jövünk mindjárt 8:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Világmárkák, világra szóló áron.
10: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
3: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
16: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Reklámot hallottak.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
18: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20.000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
19: V6-os motor. 639 lóerő.
20: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
19: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
21: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
22: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy újabb rendelés teljesítve. Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
23: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szárdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen, az Aqualink medence áruházban. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
24: Unod a megszokott programokat? Van valami új Kecskeméten. Próbáld ki a sport és vadászati szimulátorunkat, ahol biztonságos környezetben élheted át az igazi adrenalin élményt. Tökéletes program barátoknak, családoknak, csapatoknak. Versenyezzetek egymással és élvezzétek a garantált jó hangulatot. Keresd minket a Facebookon és foglalj időpontot még ma. Shooting Point. Virtuális koronglövészet és vadászati szimulátor.
25: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
17: Miért hallgatják egyre többen a Rádió

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Rajzversenyt hirdettek Helvécián, elfogták a kecskeméti rongálót. Szemléletváltás kell a szúnyoggyérítésben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Így látom a szüretet. Ezzel a címmel hirdetett rajzversenyt gyerekeknek a helvéciai Petőfi Sándor Művelődési Ház. 3-14 éves gyermekek alkotásait várják 3 korcsoportban. Óvodások, alsós és felsős általános iskolások jelentkezhetnek a felhívásra. A legjobb rajzokat korcsoportonként díjazzák majd. A gyerekek saját fantáziájuk és élményeik alapján mutathatják be, hogy mit jelent számukra a szüreti időszak. A pályamunkákon megjelenhet például a szőlő, a lovak, a szüreti felvonulás, a mulatság. A szervezők azt szeretnék, hogy kreatív módon örökítsék meg a fiatalok a hagyományokban gazdag ünnepet. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek A4-es méretben. A rajzokat augusztus 31-ig kell leadni a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A beérkezett pályamunkákból kiállítás is nyílik majd, írja a Keol. Térfigyelő kamerák segítségével azonosították azt a szemét, aki vasárnap hajnalban kukákat rongált meg Kecskemét központjában. A Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Közölte, az ügyben büntető jogi feljelentést tesznek a rendőrkapitányságon. A lakosságot arra kérik, hogy a kirongálást, garázdaságot észlel, azonnal értesítse a városrendészet munkatársait vagy a rendőrséget. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelenteti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
3: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom.
2: A délelőtti órákban lesz több felhő az égen, délután már több órás napsütésben bízhatunk, elszortan gyenge esők még kialakulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban ma már nem várható itt Bács-Kiskunban. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk majd, az északnyugati szél továbbra is élénk marad. Holnap már sokat süt a nap, kevés felhő lesz az égen. A szél ugyan élénk lehet, de a legmelegebb órákban 4 és 30 fok körüli csúcsok várnak ránk itt Kecskeméten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: esik a Rádió Egyen.
1: 39 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggel. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
2: Jó reggel.
1: Micsoda?
2: Mi volt ez Taylor a kis Swift. Taylor Swift.
1: Igen, Taylor Swift, Dua Lipa, Lady Gaga hármasunk, az valahogy minden reggel. Minden reggel felbukkan, gyerekek. Ezek elkerülhetetlenek, ezek a muzsikák. Enélkül nem tudunk. Nem tudunk létezni.
3: Nem indul el a rádió.
1: Enélkül nem, igen.
3: Meg egy ilyet meghallgatunk, úgy indulunk reggel.
2: Taylor Swift-tel kapcsolatosan olvastam most, hogy képzeljétek el, hogy az a legnagyobb divat, hogy újabban az emberek felnőtt pelenkával járnak.
1: Wow, de jó! Na, ez...
3: De várj, ez még miközben ehhez Taylor Swift?
2: Hogy a Taylor Swift koncertre is rendszeresen felnőtt pelenkával járnak.
3: És rajtad van?
2: Nem, Taylor Swift.
3: Vagy csak úgy viszed, hogy itt nekem van.
2: Rajta van az a nézőn.
3: Hogy nekem kimenni pisilni.
2: Képzeld el, hogy volt egy ilyen beszámoló, valami Olivia Rodrigo nevű előadó mesélte, hogy egy koncerten bulizó, fesztiválozó néző mesélte, hogy ott állt az első sorban, és előtte egyszer csak arra lett figyelmes, hogy egy néző letolja a nadrágját, és kummant egyet oda elé.
1: Jó.
2: Mert ha ő most fogja magát, kiáll a tömegből, elkezdi kiverekedni magát a WC-ig, ott végigállja a sort, bemegy a WC-re, visszaverekszi magát, addig lemarad 4-5 számról, gyakorlatilag elment a koncert fele. Mit csinál az élelmes? Felveszi a felnőtt pelenkát, és nem megy ki vécére.
1: Zsenik ezek az amerikaiak, én imádom őket. Tehát bepelenkázzák
2: magukat.
3: Hogy a jó helyre az első sorba, azt ne veszítsd.
1: És úgy mennek el koncertre.
2: Hát figyelj ide.
1: Őrületesen jó arcok.
2: Most a Metallica koncert előtt meséltem Miró, hogy volt, akik már reggel 9-kor a kapunyítás előtt ott álltak, hogy a legelső sorból nézhessék ugye a koncertet.
1: Nem fog kiállni a sorból.
2: Ő nem fog kiállni azért, hogy elmenjen pisilni vagy kakilni. Bepelenkázza saját.
1: De van ilyen, hogy felnőtt pelenkázza? Ez van.
3: Persze,
1: tehát ez egy létező.
3: Persze, időskorban, meg időskor, nem tudja őt tartani, azoknak erre szükség van. Én ma megyek az F-otra, a gyerekek hétfőn beszámolok.
2: Próbáld ki!
3: Jó?
1: Én szerintem nem vagy jó.
2: Nem vagy igazán vagány. Nem vagy igazán vagány.
1: Ha ma nem egy felnőtt pelenkába indulsz el, Velence utolsó F-otjára, és mondod meg, hogy te így ünnepled, és így búcsúztatod az F-otot, hogy nem akarsz még WC-re se elmenni, nehogy lemaradjál valamiről, mert annyira
3: az
1: fontos.
3: Az utolsó pillanatok, soha többet nem lesz ilyen, érted?
1: Velencén nincs többet, F-ot meg költözik, te akkor elmész pelenkába. Egyébként praktikus.
3: Hát el tudod képzelni, még a pisit így csak, de az se.
1: Az a baj, nem emlékszem már.
3: Érted, és hogy milyen? Kakillod
1: de érzed, érzed, hogy ott van.
3: Hát persze. Hát nedves hát lesz, egy darabig meleg a pisi, akkor aztán kiül. De még egyszer mondom.
1: De még ez a pisit várja, a pisit felszívja. Na, hát ez az. Tehát az úgy eltűnik valahova.
2: Hát akkor itt meg megfogja.
1: Na, de hányszor kellett már kakilnod koncerten? Szerintem az nem jellemző.
2: Na, hát,
1: pisilni többször, de a pisit azt meg felszívja.
2: De hát minden esetőségre fel vannak készülve. Ezek egy felkészült fesztiválozók. Egyszer próbáljuk már ki.
1: Zseniális. Egyébként zseniális. Zseniális.
2: Jó, bepelenkázzuk magunkat, és a negyedik óra végére bepisilünk.
1: Ja, figyelj, ott az Otti buli, kipróbálod, beállsz az első sorba, onnan úgy se jössz ki, 60 ezer ember mögötted. Beállsz, bepelenkázod magad, és végigcsináld. De egyébként tényleg megértem, a pelenka ugyanban a formában, most nem kakilsz, akkor nem egy hű, nem olyan durva, mert hogy azt meg elnyeli a pisi.
3: Ja, most
1: simán.
3: Nem úgy azt mondom, hogy az is normális, hogy bekatéterezed magad, vagy mi?
1: És viszed magad után. Igen.
2: Egy rakás pénzt a jegyre.
1: Igen.
2: Állsz egy rakás időt sorba azért, hogy az első sorba bekerülj, hát onnan te nem akarod elveszíteni azt a pozíciót, hát inkább bepisílsz, és hogyha kell, akkor be is kakész. Mindenre fel vagy készülve.
3: Hát azért nem tudom.
1: Na, és ők ezt most csinálják? Tehát ez most egy bevett rend.
2: Ez most egyre nagyobb divat.
1: Jó, de ilyen elnökük van.
3: Most mit csodálkozol?
1: Csodálkozol, hogy az amerikaiak ilyen hülyék? Hát nem csodálkozol, hogy ilyen hülyék.
2: Hát figyelj, azt is írtak ebben a cikkben, hogy a japánok igazán fekete övesek ilyen tekintetben, hogy azok, ha kell, akkor kiállnak a tűző napra a 42 fokba. Ott állnak, ájulnak el, de nem adják fel ezeket a helyeket. Na, ők állnak, elájulnak, nem esznek, nem isznak, mert italt nem vihetsz be, nyilván nem állsz ki, mert enni inni is el kellene menni, akkor azt nyilván nem kockáztatod a helyedet. Pelenka, evés-ivás nélkül 40 fokba áll a tűző napon.
1: Mert hogy valamit meg akar venni, vagy valahova be akar jutni.
2: Várja a koncertet, vagy akár be akar jutni, vagy meg akar venni valamit.
3: Teljesen elbeháborodott. A japánnak megéri, hogy elájulok, és nem látok belőle semmit.
2: Fanatikusak.
1: Az illéskoncerten alapból mindenki pelenkában van, ugye írják, hogy ez nem új dolog. Tehát ezt ne adjuk oda az amerikaiaknak, amikor nálunk egy-egy...
3: Ez a milyen
1: kis... Nálunk is megtörténik.
3: Valamilyen koncertre járás.
1: De várj, bocsánat, csak még egy mondat. Még... A DJ OT Bulin plázson jártam, így az elsősorban nem tudtam kimenni, inkább a homokoba oda csúrogtam.
2: De hogy ilyet csinálna?
3: De ott álltam melletted is, te csúrgattál.
1: Bepisílsz.
2: Ne?
1: Elengeded. De várj, nő vagy férfi vagy?
2: Hát férfi.
1: És kiveszed, vagy összepisíled magad?
2: De állj meg, figyelj, itt van a tömeg, itt állnak melletted az emberek, senki nem néz lefelé, hogy azt nézd, hogy te csurgatsz-e. Hát
3: de ott állnak előtted, rápisílsz a másikra.
1: Várják, képzeljük ezt. Észrevennéd.
3: Hát azért igen, hogyha folyik rajta a lábszáramon valakinek
2: a pisíje. Hát van az alkohol mennyiség, ami után nem veszed észre.
3: Én még nem voltam olyan részek, hogyha lehúgyasztok
1: volna. A férfi kiveszi, vagy úgy bepisíl?
2: Nem, hát kiveszi. Persze kiveszi.
1: Csak állsz, csápolsz, és azt mondod, fú, de jó íz, és közben oda pisíl.
2: Igen. Kicsit kilógatod, azt csalog.
1: Nem tudod, ki jön az első sorból, oda pisílt a homokba. Wow, na erre a szigetre rákérdezek majd.
2: Ki pisíl most éppen most?
1: Harmadik kis kijövetelemnél a színpadra, na álljunk egy pillanatra. Ki az, aki belenke van, és ki az, aki már bepisílt. Szerintem ahhoz nagyon kell, hogy pisilned kérni, hogy azt a szégyenérzetet elenged, hogy bepisil. Szóval, hogy az vagy nagyon része kell, hogy legyél. Hogy egyszerűen csak állsz, és ilyen mozdulatlan, kicsit nem gyanúsan balra jobbra nevetgélsz, és közben bepisilsz.
2: Ja, két gyerek szülése után már
1: vissza se tudod fogni. Hát olyan inkontinens, hogy érted.
2: Viccelsz,
1: hat betét se fogja meg.
3: Kicsit ugrálunk. Állsz a pisis nadrágban még.
2: De ezek jó pelenkák, ezek felszívják rögtön. Száraz.
1: Anna, hívd már föl, hogy csinálta.
3: Az Oti Bulisnon nem volt pelenka.
2: De a homokba belepisíz, hát ne hülyeskedjél már.
3: Úgyhogy van körülött a 10 000
2: embert. Eltakarod, mint a macska, tudod.
1: Persze, lekaparod, de elő kell venned, pasikért.
2: Hát én simán elővenném. Ha erről van szó, vicces.
1: Én nőként gondolom, hogy könnyebb, hogy egyszerűen csak elengedem, és a szoknyámon keresztül kijön.
2: De hát akkor meg a ruhát tiszta mizé lesz.
1: Miért lenne? Hát a lábadon lecsurog. Mondjuk jeleneti nem, ti balra jobbra csapkodtok.
2: Te csapkodsz balra
1: jobbra. A kis tapsi fülesetek az ugye nyomja balra jobbra, a kis tacskó füleket elnyomják.
2: Ez szerintem sokkal könnyebb. Ő csak egy kicsit kilógatja, szavasz.
1: Te voltál már annyira kész, hogy koncerten oda pisíjél a homokba?
3: Nem, hát legalább egy 5 méter csak arrébb, mert a haverjaim között nem pisílek.
1: Csak kicsit arrébb lépsz.
2: Szerintem ez senkinek se tűnne fel.
1: Na, tök egyéni, nem gondoltam. Hmm. Nem gondoltam.
2: Vannak ám nagy megfejtések.
1: Homokba rajzolt szerelem írják, igen. Azért ez nem, gyerekek, ne pissülj már homokba. Azért ennyit nem ér egy Chris Rudy, vagy egy nem tudom, nem mész ki. Igaz, hogy oda többet nem állsz vissza. Jó, még az elsősorban mindig ilyen hardcore arcok állnak, nem? Tehát ott állnak a legnagyobb falok. Azok tényleg beálltak délután. Délután 2-kor. Azt írom, aki nekem ez egy átlagos hétköznap. Átlagos hétköznap.
2: Na, csak erről jutott, mert itt írják, hogy ezért vettem jegyet a VIP-be, hogy a Feritől az előbb kérdeztem, hogy jó, VIP jegy, és mondta, hogy csak azért vettük, hogy a pisilni el tudjunk menni.
1: Nagy fesztiválomban simán lepisíled az előtted lévőt, írják. Tehát, hogy ez egy bevett dolog.
2: Nem éltetek még.
1: És nő vagy férfi?
4: Zoli.
1: Ne csináljad már, Zoli. Hát nem csinál, ne legyünk már ilyenek. Hát azért...
2: Mik vagyunk mi, állatok?
1: Mik vagyunk mi? Hát pedig azért ezeket nem szoktam kiakadni.
2: De nem is vagyok lepődve, zavarni. Hogy ezen menj, miért vagy ez az
1: én magamnak vagyok most meglepő, hogy ez ennyire kiborít.
2: Gyakorold az elengedést.
1: Igen, gyakorolni kell az elengedést. Jó, akkor ma kimegyek nagy közterületekre, és egyelőre csak lógatom egy kicsit.
2: Először csak a kocsimba.
1: Igen. Zoltán, ott van mesélni. Hát büszkék vagyunk rá, Zoltán. Büszkék vagyunk rá.
4: Szevasz, Zoli.
2: Nagyon részeg voltál?
5: Figyeltek, nem egyébként, és lehet, hogy lehetne szégyenérzet. De azért nincs, mert ugye DJ Oti Buli bemész, előtte megiszol 2-3-4 sört, vagy egy-egy koktélt, és hogy akkora a tömeg, és bulizni akarsz, honnan középről te kimész, oda te vissza nem jut. Ja. És azért 2-3 órán keresztül, főleg a férfiak azért tudják, amikor begörcsül már annyira a vesét is, hogy nem tudsz tulajdonképpen mit csinálni, akkor vagy bevisülsz, vagy ugye megoldod másképp. Hát nyilván ott mindenki ugye előrefelé nézett, tehát nem látták, mert ugye nem velem szembe álltak a többiek, hanem mindenki a színpad felé nézett. És hát ugye nyilván ott slicen keresztül, csak így az elejét, ha az ember kirakja a férfiak, akkor ott ugye homokba, igen, oda csurgattam, és akkor szépen a lábom majd eltapostam a homokot, hogy
1: nem büszkék
5: legyen egy fedése.
1: De ugye most a Júli beosztászít, hogy az amerikaiak már pelenkába mennek koncertezni. Teljesen beteg a dolog, de akkor van létjogosultsága tulajdonképpen.
5: Abszolút van, sőt, én azon is gondolkoztam, hogy most is megyek a DJ Oti Bulikra, de viszek magammal valami vagy kancsót, vagy valami ilyen, ami a kórházakban van. Mert hogyha bemész előre, és iszol előtte 2-3 sört, nem tudod kibírni órákig.
2: De a pisisugár erősségére azért figyeltél, hogy ne csúrancs
5: le? Hogyne, tehát ugye azért azt mi tudjuk szabályozni, és ott szépen lassan leengedve, így van, utána a lábból homokba eltapos.
3: Szólsz a haveroknak, hogy álljatok körbe?
5: Nem kell szólni, sőt, senki nem is látok, mert nem kell.
1: Ez a te titkod önmagaddal, senkinek.
5: Így van, senki nem tudja, hogy szépen, hogy kirakni egy kicsit, és oda csorgatni, és kész.
2: És utána van a végén egy ilyen elégedett mosolyaink és megborzongás?
1: Kicsit kiráz a hideg?
5: Egy nagyon nagy megkönnyebbülés, amikor már tényleg begörcsül a vesíd is, és már nem tudsz mit csinálni. akkor ez egy nagy megkönnyebbülés, igen. És akkor utána már tovább a buli.
1: Azt írva, aki Istenem, de örülök, hogy a VIP-be vettem fel jegyet.
2: Ott se ez másként.
1: Arrébb
5: kell faszézni egy kicsit, és már tovább a buli.
1: Itt akkor az amerikaiak tényleg működik ez a pelenka dolog. Ugye ők ezt nem akarják, és ezért kezdenek el
5: pelenkába járni. Hallgattam az adást, most azért a pelenkával azért van olyan gond, ugye, hogyha főleg, hogyha olyan ruhában mész, azért az látszik, nem?
2: Kis vékonyka, kis vacakok egyébként már a felnőtt pelenka, tehát nem úgy néz ki, mint egy ilyen óriás csecsemő. Tehát el tudod azt rejteni.
5: Na hát akkor gyerekek, piaci rés, akkor a DJ Oti bulin ezek a világító szarok helyett ilyen pelenkákat kell árulni.
1: Azt lehetett mondani, hogy világító szar. Tényleg így fogalmaztál, hogy világító
5: szar. Az egy gyönyörű világító szivacs, világító szivacs helyett DJ Oti pelenkát kell árulni.
1: Olyan mörcseink vannak, megőrülsz. Na jól van, büszkék vagyunk át, Zoltán. Nagyon szépen köszönjük. Nem baj, ha majd a szigeten hátul állsz valahol, vagy a plázson. Jó, vagy integessél majd, hogy te vagy a Zoli.
5: Majd fölrakok egy pelenkát a kezemben.
1: Ha meglátok a plázson, akkor meg foglak szólítani. Jó, hozz a pelenkát, emeld föl, jó? Ciao. Mit akartál mondani? Valamit elkezdtél itt még az előbb, hogy valamit akartál mondani. Már nem erre, hanem tovább folytatva még valami volt. Az eszedbe jutott valami, de már nem emlékszel, mindegy.
3: Ja, de ilyen koncertes sztori, hogy ugye nem hagyod ott a jó helyedet.
1: Igen, nem mész ki. Nem mész ki. És
3: három angol lány az összes spórolt pénzéből elutazott egy Bruno Mars fellépésre a Berlinbe. Nagyon sok pénzt költöttek repülőjegyre, a koncertjegy is rohadt drága volt, telekürtölték a socialt, hogy ők ott lesznek ezen a nagy koncerten, és a jegyük az egyetlen stadionban található 6 méteres betonoszlop mögé szólt, úgyhogy semmit nem láttak az egész koncertben.
1: Csoda, hogy oda értékesítenek jegyet?
3: És egyébként ez érdekes, mert Magyarországon ugye nem szokták, vagy nem úgy szokták, hogy azt írják, hogy korlátozott látási viszonyok vannak, és akkor az egy olcsó jegy, de ők valami full csidivili jegyet vásároltak maguknak, és így nézték az oszlopot másfél órán keresztül, szegények.
1: Az erős, az úgy erős. Ja. Végig utazod a világon.
2: Igen. Kiadsz egy vagyont a jegyért.
1: Ott tesz ilyen. Az olyan, mint a tűzfara nézőszobában menni nyaralni, nem, Juli?
3: Milyen érzés?
2: Viszonylag kevés időt töltöttél.
1: Jó, nem a szobába kell üldögélni. Nem a szobába kell üldögélni egyébként, igen. Temüról rendeltem pisilőcsövet, olyan, mint egy harmonika, ki lehet nyitni és belepisilni. Taxis vagyok, nem tudom máshogy megoldani, Vikó küldte nekünk. Ő temúról rendelt.
3: És akkor a csőbe marad a pisi?
1: És a csőbe valahogy benne marad, igen. Igen. Juli, rosszul tudod, rohadt vastag a felnőtt pelus. Én csak tudom. Hát azért jó itt vagyod mindenkinek.
2: Egy ilyen Nesti-s flakonba ti úgy bele tudnátok?
1: Nesti azért jó a Nesti, mert annak ugye vastagabb a nyaka.
2: De abba úgy belemenne, ugye?
1: Bele. Hát, ha nagyon kell, akkor kevés a fél liter szerintem, de átlagban, ha csak úgy van egy ingered, akkor a fél liter az megfog. Igen. Ha nagyon-nagyon 4-5 órája tartogatod, akkor az nem fél liter.
2: És ebben a hagyományos
1: üvegszállásban? Az szerintem sansztalan. Az sansztalan. És ez nem nagy képküldösködés, csak kicsi a lyuk. Tehát ez nem az arcoskodás része, hanem egyszerűen nem. A Nesti, hát az van a kamionosoknak is. Ugye, mert annak vastag a teteje. Tehát azt teszik be egyébként, igen.
2: Mindenki gyanús lesz, akinél a Nesti lakon lesz.
1: Mindenkit figyelni fogunk. Na jövő, mindjárt 4 perc, pontosan 9 óra. Itt van egy friss közlekedésünk, 2 autó ütközött az M7-es autópálya, 15-16-os kilométerénél, óriási a dugó, Török Bálint is Ért között, gyerekek. Tárnokon a sor vége, ez most jött, úgyhogy szép a történet. 3 perc, a 9 óra, itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Mária a Rádió Egyen, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal.

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre. A 80 g-os szeletelt csomagolt gyulai kolbász csak 549 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
10: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
9: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
14: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? A Taigo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
15: Volkswagen.
16: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
15: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
16: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
15: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
17: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, sprétöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
18: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
19: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
20: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
21: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
22: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
23: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
22: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt.
23: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
2: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Még mindig sok a gyors sajtó, tartanak a munkálatok a Kuruc körúton. Sikeres volt a gólyák látványgyűrűzése. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még mindig sokkal népik át a megengedett sebességet. A múlt héten Bács-Kiskunban több mint 2000 gyorshajtót fotózott a Trafipax. Voltak autósok, akik belterületen több mint 100 km per órával hajtottak, ők 140 ezer forint bírságra számíthatnak, csak úgy, mint az a sofőr, aki lakott területen kívül főúton 152-vel hajtott. Megyénkben egy hét alatt 51 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, ezekben 29-en sérültek meg. 19 olyan autóst is lefüleltek a rendőrök, akik úgy ültek a volán mögé, hogy előtte szeszes italt fogyasztottak, közülük hárman balesetet okoztak, olvasható a polisz.hu oldalon. Tartanak a munkálatok a Kuruc körúton. A Bácsvíz ZRT a Szennyvíz-Gerinc csatorna felújítási munkálatait végzi, a 2331 és a Kuruc tér közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra számíthatnak a kecskemétiek. A területen fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A munkavégzés várhatóan augusztus 10-ig tart, tudatta a szolgáltató. Sikeres volt a fehér gólyák látványgyűrűzése programsorozat Bács-Kiskunban. Idén csaknem 300 gólyafióka kapott jelölést 106 fészekben, írja honlapján a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság. Az események 40 településen zajlottak, és több mint 2200 érdeklődő volt kíváncsi rájuk. A fiókák egyedi azonosítóval ellátott színes gyűrűt kaptak, ezeken akkora a jelölés, hogy messzebbről is leolvasható távcső segítségével. Kitérnek arra is, hogy a fehér gólyafiókák június közepére érik el azt a fejlettségi kort, amikor gyűrűvel megjelölhetők. Az idei program Bácsalmáson kezdődött és június végén Kiskörösen és Akasztón zárult. Távozik a KTE csapatától Vattai Márton, a játékossal közös megegyezéssel bontott szerződést a Kecskeméti klub. A 20 éves középpályás 2024 nyarán érkezett Putnokról, majd 13 NB1-es, illetve 2 NB2-es bajnoki mérkőzésen lépett pályára. A fiatal labdarúgó Soroksáron folytatja pályafutását, közölte honlapján a KTE. A délelőtti órákban lesz több felhő az égen, délután már több órás napsütésben bízhatunk, elszortan gyenge esők még kialakulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban ma már nem várható itt Bács-Kiskunban. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk majd, az északnyugati szél továbbra is élénk marad. Holnap már sokat süt a nap, kevés felhő lesz az égen. A szél ugyan élénk lehet, de a legmelegebb órákban így is 30 fok körüli csúcsok várnak ránk itt Kecskeméten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
26: Hölgyeim és uraim!
0: Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
3: Drága hallgatók.
4: És mi? És nekünk nem hello? Csak hát, a drága
3: nektek
4: hallgatóknak?
3: Is. Jó? De nektek is. Mindenkinek hello.
5: Kezd előre.
3: Mindenkinek hello. Itt vagyunk. M1 Abdánál megszűnt a káosz. Köszönjük szépen. Ott már jól lehet haladni. Ugye ez korán reggel történt, de akkor úgy néz ki, hogy rendben vagyunk. M7-es autópályán volt egy balesetünk, és tulajdonképpen ennyi. Szépen lassan azért elindul a gat-gat a forgalom, és megérkezünk. Megérkezik mindenki az autópályán. Még a társadalmi kísérletet ne felejtsük el, azért nekik bemondani.
4: Nyomassuk.
5: Ja, tényleg.
3: Hogy itt már mindenki megválaszolta a kérdést, illetve aki itt volt tegnap, az megválaszolta a kérdést. Ugye a tegnapi nem vett föltéve, hogy következő helyzet.
5: Lassan mondd, hogy értsed,
3: mert el fogsz akadni részletekbe. De nem baj, fogd meg az egyik rokonodat, akit szeretsz, bárki, hozzátartozó akárki.
5: Igen.
4: De szereted, fontos, hogy szereted.
3: Ne olyan rokon legyen, akit nem szeretsz.
5: Igen.
3: Jó?
5: Ettől már most görcsberándul a gyomrod.
3: Igen?
5: Igen.
3: Jó. És a kérdés az úgy szólt, hogy ha te fogod ezt a rokonodat, akkor ha most itt ül melletted, akkor abban az életkorában, hogy ő most itt ült, te fogod és berakod egy szobába, ahol semmi nincsen, és neki ott 100 évet le kell élnie abba a szobába. Csak fény van, egész nap ég a lámpa, a kaját, piát kap, 100 évig be van zárva egy szobába.
5: Igen.
3: Neked az a 100 év az egy másodpercetbe kerül, és kapsz érte 5 milliárd forintot mondjuk, de ő 100 év után mindent elfelejt, és ugyanide visszaül melléd, abba az életkorba, ahogy te beraktad a szobába 100 évre.
4: Hát nem öregszik 100 évet, csak egy másodpercet, de ő 100 év.
3: Elfelejti, 100 évig szenved, elfelejti, te pislogsz egyet, azt mondod, oké, mehet, 100 évvel le is telt, és itt az 5 milliárd forint, ő 100 évig szenvedett, de visszajön ide, és semmire nem emlékszik.
5: Nem csinálnám.
3: Akkor 3-3-ban vagyunk.
4: Nem. Ezt mondtam én is.
3: Akkor 3-3-ban vagyunk.
4: Fogja megtenni.
5: Nem.
4: Egy másodperc az egész.
5: Nem érdekel.
3: Neked egy másodperc.
4: Ő meg nem emlékszik rá.
3: Ő mindent elfelejt, azt mondod, és kész, és megvan az 5 milliárd forint.
5: Semmi.
3: És semmire nem emlékszik.
5: Nem tudnál annyit fizetni, hogy én ezt...
4: Jó.
5: De akkor is, ha elfelejti, nem. Nem.
4: De miért nem?
5: Hát...
4: Miért nem?
5: Nem jön 100 évig egy üres...
3: 100 évig ül egy szobába. Nem emlékszik rá,
5: elfelejtünk. Én ezt megértem, de az a 100 év, az maga a pokol. Nem, akkor sem, ha elfelejtünk, biztos, hogy nem csinálják.
3: Én ezt most nagyjából mindenkitől megkérdezem, akivel találkozom.
5: Miért, amit te beraklál?
3: Nem, én a nemek között voltam. Aha. És nem állsz, csak mindenki tök őszintén válaszol, tehát nem kell eljátszani, te most. Simán van, aki rámondta, hogy igen.
5: Ki mondja erre azt,
3: hogy például Zsül azt mondta, hogy igen.
5: Tényleg.
3: Persze. Nagyon durva. Igen. És köszönöm, hogy ilyen őszinte volt, tök őszinte volt. Laci is azt mondta, hogy igen. Az Anna mondta, ő bejött, és nemet mondott.
4: Én mondtam, hogy nekem 2 olyan rokonom is van, akit nagyon szeretek, de az már 10 milliárd.
3: Te se nem igen, se nem, tehát hogy neked te nem voltál egyik se, mi ketten Eszterrel nem, Anna nem, Laci és Zsül igen, és...
5: De Zsül, te milyen lelkületű ember vagy?
4: Ha? Azt mondja, úgy
3: de azt kérdezed, és a legfontosabb érveket mondta, amit mindenki mond, hogy de nem emlékszik, és hogy nekem egy másodperc. Uh-huh. És ez a 2 legfontosabb érve, ami elhangzott. Igen. És én ezt tegnap nagyon sok embertől megkérdeztem, és nagyon vegyes válaszokat kapok.
4: És plusz még az ér, szerintem, hogy utána jó életünk lesz a sok pénzből. Azzal, aki te, mert ugye Zsül konkrétan az asszonyt rakta volna be.
3: Zsül berakta a csaját, és azt mondta, hogy igen. Egymás, és sőt azt mondta, őt is megkérném, hogy rakjon be engem.
5: És az epigenetikai hatással senki nem számol.
3: Igen, nincs epigenetikai hatás. Mindent elfelejt. Egy emléked marad. A te emléked megmarad, hogy úgy költöd el az 5 milliárdot, hogy te tudod, hogy 100 évig őt gyötörted. Jó. De ő semmire nem emlékszik.
5: Oké, a szeretetet nem tennéd be, de Zsült beraknád?
3: Hogy egy másodperc? Túl is vagyunk rajta, ide a pénz. Ugye itt fontos, hogy nagyon kell szeretned. Én tegnap hallottam, igen, nemet azonnal, de hát egy másodperc, hogy ne raknám be, nem emlékszik
5: de
3: semmire.
5: De most vonatkoztassunk el attól, hogy nem szereted annyira, tehát mondjuk nem rokon, nem a fiad lányod.
3: Hát az más. Szerintem ebben az van jól súlyozva, hogy azért itt egy hozzád érzelmileg közel álló emberről kell. Hiszen vadidegen ember berakni, ő elfelejti, nekem egy másodperc, és kapok 5 milliárdot, hol a pénz?
5: De nem is vadidegen ember, hanem mondjuk akár itt a stábból bárkit. Engem beraknál 100 évre?
6: Igen, ja.
3: Hát várjál, 100 évig te benn vagy egy szobába. Nagyon meggyötörlek, elfelejted, és 5 milliárd.
4: Egy másodperc, adásszünet, és folytatjuk onnan, ahol szerintem simán.
3: Már benn is volt. Már ki is jöttél. Emlékszel valamire?
5: Már ilyen is az SMS. Keresztem
3: 5 milliárd forintot. Milyen volt? Szar volt? Nem emlékszel? Na, akkor persze. Gyere, zsűr.
4: Jó.
3: Figyelj, közben nagyon durva, mert meggyötröl. Tehát ha valaki ült csendben 10 percet, azt tudja, hogy nehéz csendben ülni 10 percet. 100 évet leéltetni valakivel egy szobába, aki közben nem öregszik, de benn van.
5: Nem.
3: Mi van?
5: Nincs.
3: Mi van? De elfelejti?
5: Tudom, hogy elfelejti, értem, de azt a 100 évet végig kell élnie.
3: Azt végig kell élnie. De neked hopp, és túl vagy rajta. Tehát neked ennyi?
5: Ez mint a WC-n. Aha, hopp.
3: Na,
4: jó esetben. Jó esetben van így.
3: Lennénk túl, Júli, de ebben a korban már nem így vagyunk túl. De jó a kérdés. Jó a kérdés, hogy 3-3-ra végeztünk tegnap. Illetve billegő 3 nem, 2 igen. És te nem foglaltál egyértelműen állást.
4: Én mondtam, hogy 2 rokont is betennék.
3: Igen, de elhumorizáltad.
4: Fontos, hogy legyen pénz. De fordítottunk is rajta. Képzelj el most egy síró kiskutyákkal.
5: Teli
4: árva kutya otthont, amelynek az 5 milliárd forintod egy jelentős részével bevállalnád, hogy beülsz 100 évig ebbe a szobába, egyedül magányosan.
5: De hülye vagy.
4: És a végén elfelejted az egészet.
3: De kivel ülök be?
5: Ja, hogy egyedül. Én beüljek 100 évre azért egy szobába, hogy legyen a sírú kis kutyák megmennek.
4: Hát nem, de akkor a családodat tudod belőle megmenteni, nem tudom, van valami
3: nem
4: olyan dolga.
3: Nem magamat
5: sem. Dehogy.
3: De a Laci volt az érdekes, aki azt mondta, hogy megkérdeztük, hogy Laci, és magadat beültetnéd, és azon azért elgondolkozott. Tehát ott esett le neki, hogy milyen a 100 év. Míg azt mondta, oké, de te beülnél? Hát azért nem. Inkább. Mert ott neked leesik, hogy mire ítélsz valakit, hogy 100 évre beül egy szobába.
5: Ha a családom, vagy már még családtagom élete, vagy mondjuk akár 10 év múlna ezen, hogy 10 évvel korábban, vagy később megy el, azért beülnék. Tehát, hogy azért végigcsinálnám.
3: 10 évért beülnél? 100 évre? Egyedül egy szobába?
5: Ha kell, akkor hát 10 évvel korábban megy el, igen, azért bevállalnám. Igen.
3: Azért az kemény.
5: Azt azért nem. De miért nem?
3: 100 évre?
5: Ha azt mondod, hogy utána csettintesz egyet, és egy másodperc alatt elfelejtem, és emiatt az én hozzátartozom szerettem 10 évvel tovább élhet, akkor azt mondanám, hogy akkor ezért viszont bevállalom a 100 évet.
4: Zsül, most már nem kell jönni.
3: De most már ne szamaritáskodj. Úgy raktad be a csajodat egy mozdulattal tegnap, most már nem utogassál, hogy milyen jó ember.
7: De miért tettem be? Azért a jó véleményben.
5: Azért, lokátor van a telefonodon.
7: Azt mondtam, hogy én is beülnék.
3: Azt mondtad? Ő is tegye
7: be. Azonnal mondtam.
3: Mert azt már reménykedtél, hogy ez 10 milliárd. Igen, de mondtad, hogy te beülnél. Igen, illetve beültetnéd. Igen. Meglepő. Nekem sok embertől meglepő volt a válasz, amit kaptam. Hogy van, aki... Tehát engem az igenek meglepnek. De értem az érvelést.
5: Honnan jött ez a kérdés?
3: Ezt olvastuk valahol, vagy a Benny hozta, vagy hallottam, vagy olvastuk. Ezt hoztuk, találta a Benny szerintem.
5: Keresünk még ilyen kérdést.
3: Elképesztően jó kérdés. Elképesztően jó. Mert hogy, amit beszéltünk, nem hogy jól súlyozva gondolkozol el. És nyilván több érző embernek big no azonnal. De meg tudsz remegni. És hát itt van Zsűr. De Laci nem csodálkozom, Laci nem csodálkozom. Persze, hogy beültetném. Elfelejti nekem, meg van 5 milliárdom, még nagyobb plazma tévé. Tehát nem lepődtem meg.
5: Van ez a multimilliárdos rác, aki ilyen reality-ket csinál, és onnantól kezdve igazán tétje lenni a történetnek, ahogy kiteszik eléd azt a készpénzmennyiséget, hogy akkor hirtelen...
3: A YouTube-re gondolsz, a Mr. Beast-re?
5: Igen,
3: ő ilyen 50, meg nem tudom, 80 millió dollárokat ajánl fel.
5: És mindaddig, ameddig ez egy ilyen elméleti dolog, tehát hogy csak ma persze 5 milliárd, de ha meglátod a kupac pénzt, ott ott aztán lehet, ott, hogy fordulnának ott, a dolgok.
3: Igen?
5: Dehogy.
3: Tehát, hogyha ide, ide most ki lenne rakva 5 milliárd forint, ide lenne pakolva, egy másodpercet nem kérnék
5: nem
3: tőled.
5: Nem tudnám meggyőzni. Nincs ez a pénz. Nem tudnám. Nem, senkit nem tennék
3: ez
5: be 100 évre.
3: Ez a te és a pénzhez fűződő viszonyod, vagy te és a családtagjéthoz fűződő viszonyod? Nem, tehát, hogy mit értékelsz túl?
4: Nem, szerintem egyik se. Szerintem a saját magadhoz fűződő viszonyod, hiszen itt egyébként tulajdonképpen nem a másikra szabott 100 év a veszélyes ebben a játékban, hanem a te egy másodperc utáni életed.
3: Képzeld, hogy engem a 100 év jobban nyomaszt.
4: De saját magad miatt, hogy
3: nem,
4: nyomasz,
3: az
4: hogy,
3: ő szenvedése.
4: De hogy mit fogsz nem. érezni, amiatt, hogy te ítélted arra, hogy 100 év
3: az
4: gyűl
3: egy szobában.
4: Az már
3: csak egy érv, hogy ő nem? kijön és megölel téged, és ránéz egy ó kicsim, de jó, hogy te elgetszít a Maseratiba, de én 100 évig kínosztalak, de szerintem aki nemet mond, az látja a saját szeretét egy szobába kiabálni, igen. verni a falat, igen. nem? Igen. És az, hogy micsoda szenvedésnek tettem ki. Utána már, hogy nekem van egy lelki furim, az is érva mellett, hogy
4: azt
3: nem, hogy
4: nagyon
3: élek.
4: Nagyon sokan félnek. Az utána, az egy másodperc utáni jelenettől, életettől nagyon sokan rettegnek.
5: Ó, az nekem eszembe se jut.
3: Szerintem, aki nemet mond, az kínozni nem akarja, annak nem fő bérv az, hogy nehezen tudom magamnak megbocsátani, hanem egyből eszébe jut a legfontosabb ember, akit szeret, hogy 100 évig szenved egy szobában, nincs az a pénz. Van, aki meg a pénzt választja.
4: Hogy van az a pénz?
3: Hogy van az a, hogy egyszerűen, hogy egy, de hogy egy másodperc és elfelejti.
5: De ez olyan, hogy
3: egy másodperc és elfelejti.
5: Hogy ha nem Sebestyén Balázs vagy, hogy ülnél-e mondjuk 5 évet most ebben a pillanatban 100 millió forintért?
3: Ez egy összetettebb kérdés az előző szerintem sokkal.
5: Igen.
3: Itt az anyagi helyzetedtől is függ, de az egy saját magad alá vetett büntetés, amit saját magadon csinálsz. De ebben a kérdésben ugye az a zseniális, hogy elfelejti, te szabott ki rá, és neked egy másodperc. Tehát, hogy ez egy többszörösen összetett kérdés. 100 millióért 5 évet nem.
5: Nem. Igazából hogy azt mondtad, hogy szeretted, vagy nem szeretted.
3: 3 millióért 10-et? Igen. Tehát, teljesen más, hogy gondolok. 600 000-ért 24 évet. Hát persze! Honnan meg is kezdjük. Igen.
5: Hogy én idegen embert cseraknék be egy ilyen szituációban. Tehát valami nagyon elvetemült...
3: Na, arra én azt már azért azt nem mondom.
5: Nem, nagyon
3: tehát, hogy idegen ember, becsukom a szem, köszönöm.
5: Nagyon-nagyon elvetemült szarembernek kellene lennie ahhoz, hogy én ezt megcsináljam valakivel. Tehát, hogy valami bűnözőnek valami olyan
4: ember nincs az életedben, aki gyűlölsz, akit így nagyon utálsz, mert valamit tette ellened annak idején, vagy
5: hát
4: semmi?
5: Van, de már nem él.
4: Ja, de ha élne, akkor betennéd?
3: Idehozok neked egy Los Angeles-i lakost. Fehér 50-es férfi. Jó, ne legyen fehér. Fekete. Akkor nem lehet fekete.
4: Nem jó.
3: Fehér, akkor azt mondom, miért váltod a feketét, ha azt mondom, fekete, akkor rohadt rasszista szemétláda.
4: Tehát egy 50-es férfi.
3: Tehát egy ázsiai, ja, nem lehet. Jó, 50-es férfi nem ismered. Egy másodperc. Ő leél 100 évet, 5 milliárd forint, neked egy másodperc. Na, azt se tudod, hogy ki ez.
5: Nem. Miért te betennéd egy Los Angelesből jött fehér férfit beraknád?
4: Fehér ez.
3: Ha tudunk egy picit följe,

0: túl is vagyok.
1: Mert igen, ő annyira nem, de...
0: Jaj, te rossz lehetett, jaj, na, akkor vigyük a pénzt. Szóval az már azért egy másik kérdés. Vadidegen, 100 év elfelejti, nekem egy másodperc. Na.
2: Álljunk meg egy picit.
0: Itt azért ugye a szeretet volt.
1: De a szenvedése ugyanaz lesz, mint a te szerettednek.
0: Hát igen, csak azért a sajnos igen. Az ember gyarló, ja. És így működik, hogy amíg a saját szenvedésünk, a környezetünk szenvedése az megérint, addig tőlünk egy 4000 kilométerre ázsiai szökőárban látott képsorok kevésbé ráznak meg, mint hogy nem tudom, valami történik egy buszbaleset a Hortobágyon, mert igen, hogy valahogy emóciálisan sajnos így működünk, hogy jobban kötődünk ezekhez.
2: Hát azért érint meg, mert arra nincsen hatásod, de ebben az esetben te döntesz. Te döntöd el, hogy az az ember bemegy abba a szobába, vagy sem. Tehát ez a te felelősséged. Nem. Hát,
1: de soha többet nem találkozol vele, visszarepül New Yorkba. Nem?
2: Nem. Nem.
1: A jó szíved, Júli.
0: Igen. Hát mint ami
2: hát,
0: volt.
2: Hát a sírok is kutyák lennének.
0: Az ugye tegnap beszélgettünk japán ilyen tévéműsorokról, és megnéztem, hogy mi volt a
1: csúcs.
0: Mi volt a csúcs, mi volt a legdurvább, ugye, hogy a japán tévéműsorok mennyire durvák. Igen. És hogy mi volt a legdurvább japán reality. Kíváncsi voltam, hogy hol tartanak. Volt egyszer egy Nazubi nevezetű reality-jük, a Nazubi azt mondja, hogy padlizsán japánul, mert ja, hogy a csávó, aki bement, az padlizsán, az ádugós, ez tegnap volt. És az arról szólt, hogy 1988-ban forgatták ezt a reality-t, 98-ban forgatták, azt hitte, hogy egyszerű vetélkedőre jelentkezik, de valójában egy emberkísérlet része volt, berakták egy teljesen üres lakásba, teljesen mesztelenül, és azt mondták neki, hogy ez a műsor majd később kerül adásba, ezt most nem nézi senki, az egész japán nézte, és nem kapott ételt, pénzt vagy ruhát, mesztelenül volt bent a szobában, több mint egy évet töltött a szobába, és nyereményjátékból szerezhetett magának bármit. És akkor tud kijutni a szobából, ha összegyűjti az 1 millió jent, ami akkor 10 000 amerikai dollárnak felelt meg.
2: Ez ment, ez létezett, ez a műsor?
0: Létezett, és kiderült, hogy a csávó azt hitte, hogy ez később kerül adásba. Mindenki őt nézte, 335 napig volt, majdnem egy évig volt bezárva, gyakran éhezett, rengeteget fogyott, nyereményjátékokon nyert ő folyamatosan kutyaeledeleket, véletlenszerű ajándékokkal próbálta túlélni, és nem tudta, hogy milliók nézik. Ez ott minden idők legdurvább japán reality-je, több 10 millió néző követte, és volt egy olyan, amikor bekötött szemmel kihozták, hogy vége a játéknak, majd elvitték egy új helyre, hogy nincs vége, hazudtunk neked, a játék folytató egy újabb kihívás következik. És egy évet volt bent mesztelenül egy szobában. És az volt a lényege, hogy beadtak neki tévéújságokat, és a tévéújságokból ő keresztrejtvényeket kellett, hogy megfejtsen, föladták neki a szelvényt, és ha nyert, az beküldték neki a nyereményt, és a csáv egy időtel rájött, hogy miket kell kitölteni, hogy mivel tud könnyebben nyerni, és minden ruhája, ajándéka, étele nyereményjátékokból volt, egy 5x5 méteres szobában lakott egy évig.
1: Ez minden... nem hűlt meg, ahogy vége le?
0: Pszichés problémái hát, voltak utána.
2: Nézd meg.
0: Egy évig nézték a japánok. És ő azt hitt, mikor kijött, akkor mondták el neki, hogy te végigélőben voltál. Mert hogy még ezt sem tudta.
2: Ez a Truman Show.
0: Ez mennyire durva.
2: És nem perelte be utána a tévétársaságot, nem volt ennek semmiféle jogi következménye. Semmi.
0: Nem. A modern tévé egyik legszélsőségesebb és legdurvább reality egyébként. Egy ilyen műsorban már nyilván nem állná meg a helyét. Nagyon kemény.
2: Látott, ti meg nyerőpárosoztok, aztán véletlenül kimondja, hogy jaj Isten, jaj, letiltjuk azonnal, érted? Óvatoskodtok, ezek meg
0: viccet, kutyakaját zabál. Hát meg messzenül fekszik. Hol tartanak? Hol tartanak?
2: Hát hol tartottak?
0: Hol tartottak? Most már ők sem csinálják.
2: Szeres.
0: Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt. Ez az én életem, azt írja valaki. Lehet is, hogy én is egy műsor vagyok. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Még egy időjárás, Ferenc, köszönjük szépen.
1: Azaz.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: Cyan légkondicionáló. Jövünk mindjárt, itt vagyunk a nap legjobb pillanataival.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
3: Rendelek.
2: És a mosókapszula is.
3: Rendelek.
2: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
3: Sejtettem, azt is rendelek.
2: És mikor lesz itt?
3: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
2: Akkor én meg figyelem a készletet.
3: Persze, ahogy eddig is.
4: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuperárak, ajándék lehetőségek.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
7: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
11: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Újra elindult a Strandpolis Kecskeméten, online tájékoztató tartott az iparkamara. Visszatér a nyári meleg, de 40 fok már nem lesz. Demeter Dia vagyok. Diákok ügyelnek a fürdőzők biztonságára. Idén is elindult a Strandpolis Kecskeméten, számol be közösségi oldalán a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség. A program július 6-a és augusztus 14-e között zajlik. Idén 34 középiskolást vontak be. Ők közösségi szolgálatukat töltik a Strandpolis keretein belül. A kezdeményezés még 2013-ban a Kecskeméti Rendőrkapitányság és a Híres Sport Nonprofit Kft. Együttműködésével indult. A cél pedig minden évben az, hogy a fürdő területén a kikapcsolódni vágyók biztonságban érezhessék magukat. Legyen kihez fordulniuk, ha szükséges, és lehetőség szerint gyors, szakszerű segítséget kapjanak. Online tájékoztatót tartott a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az ingyenes esemény fókuszában a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásának lehetőségei, valamint a használatával járó adatvédelmi és jogi kérdések álltak, írja beszámolójában a KEOL. Az online előadáson a kis- és középvállalkozások képviselői vettek részt, akik közérthető, gyakorlati példákon keresztül tudhatták meg azt is, milyen feladatokkal és kötelezettségekkel számolhatnak a vállalkozások az Európai Unió mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozása kapcsán. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: A délelőtti órákban lesz több felhő az égen, délután már több órás napsütésben bízhatunk, elszortan gyenge esők még kialakulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban ma már nem várható itt Bács-Kiskunban. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk majd, az északnyugati szél továbbra is élénk marad. Holnap már sokat süt a nap, kevés felhő lesz az égen. A szél ugyan élénk lehet, de a legmelegebb órákban 4 és 30 fok körüli csúcsok várnak ránk itt Kecskeméten.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Gundival beszélgettünk, gyerekek, nagyon szeretjük, ő nincs kint a foci VB-n, tehát fel tudtuk hívni, akkor ugye nem kell őt kikérni, hogy nyilatkozzon nekünk, és a Trump és a FIFA közbejárásáról beszélgettünk, hogy hogyan próbálta meg felmenteni az amerikai játékosát, maga Trump úgy, hogy felhívta a FIFA elnökét. Durva, hogy sikerült neki. És felhívtuk Gundit, hogy meséljen nekünk erről. Illetve egy 22 éves repülő tanonc mellől kiugrott a pilóta. Valószínűleg öngyilkos akart lenni, ugye? Hát ez nem történhetett máshogy. Megnéztük, hogy mit lehet ilyen esetben csinálni, illetve azon gondolkoztunk, hogy ChatGPT-vel le tudnánk-e szállni egy Cessna 150-essel, ha mellőlünk is kiugrana a pilóta. Mi lett az eredmény? Leszálltunk?
1: Elvileg.
0: Vagy meghaltunk?
2: Hát egy darabig szálltunk.
1: Hát ti leszálltok, én nem.
2: Én odáig emlékszem, hogy Mayday.
0: Mi leszálltunk, Gyuli meghalt, ez lett a kísérletünk vége.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
0: Miért tervezel úgy egy öngyilkosságot, hogy valaki ott ül melletted? Le tudnánk tenni? Milyen gép volt? Mit írnak? Mi volt ez?
2: Cessna.
1: Igen, hát azt írja a ChatGPT.
0: Hogy?
1: Ezzel kezdtem, kiugrott mellőlem a pilóta, le tudom-e tenni a Cessna 150-es kétajtós gépet? Igen, le tudott tenni, ezzel kezdtem.
0: De mivel tudom, hogy te vagy az, Juli, így megyek át újra. Földi adó nem veszi föl, ott a ChatGPT, repülsz 500 méter magasan, van interneted. Oké, fogjam a szarkormányt, igen?
1: Fogom. Horizont. Néz ki a szélvédőn.
0: Nézek, látom, hogy zuhan a pilóta.
1: Nem, várj. Állítsd be úgy a gépet, hogy a motorház teteje nagyjából 5-10 centivel a horizont, a föld és az ég találkozások.
0: Igen.
1: Tehát tényleg, alatt legyen, és a szárnyak párhuzamosak legyenek a földdel.
0: Tiszta. Tehát most egy egyenes berepülésbe tett engem, egy pici süllyedéssel.
2: A lábaddal is csinálsz egy csomó dolgot ezen a kis gépen, szerintem.
0: Várjál, nézzük meg, hogy mit mond. Hát,
2: jó, eddig a Balázs megvan.
0: Eddig egyenesen repülök, igen.
1: Gázkar. Következő pont. A műszerfal közepén alul van egy fekete gömb vagy kar.
0: Megőrjük.
1: Látod?
0: Igen.
1: Most ne bánsd, hagyd úgy, ahogy van, a gép, hogy a gépet magasban tartsa. Következő lépés. Kérj azonnal segítséget rá.
0: Nem lehet. Hát nem diktálja végig nekem, hogy mit kell csinálnom.
1: Hát keresd meg a gombot.
4: Eddig nagy dolgot nem mondott, hogy egyenes
0: hát most éppen ott vagyok, hogy becsukom az ajtót, mert kiugrott ez a hülye, és próbál behúzni az
4: ajtót. Szeres kérdezni olyan hajadat, hogy milyen egyenesbe tartani a gépet, hogy a többi gépnél.
0: Nagyon tartom, egyenesbe repülök. Mi a következő?
1: Keresd meg a PTT gombot, ez a push to talk gomb, és hívd a gondolom az irányító toronyt, tartsd lenyomva, és mondd bele nagyon higgadtan. Mayday. Egy Cessna 150-es gépben ülök, a pilóta kiugrott, utas vagyok, nem tudok vezetni, segítségre van szükségem.
0: De jót mond! Egyelőre jót mond!
1: Engedd el a gombot, és várj!
0: Igen, egyél meg egy burger, nézd át a pilóta táskáját, hát ha marad benne készpénz. Igen.
1: Ha a rádió jó frekvencián van, azonnal válaszolni fognak.
2: És ha nincs?
1: Ha nem válaszolnak.
0: Nem válaszolnak, repülj tovább egyenesen.
1: Igen. A műszerfal közepén lévő rádión teked be a rádió egyet.
0: Igen, Balázsékat. Ez nem rossz, gyerekek, lediktálja. Oké, megvan a rádió kapcsolat, és mondja utána folyamatosan, mit kell csinálni.
1: És igen, alapvető kezelőszervek, aztán hogyan kezd el a süllyedést, leszállásmenet. Tehát tulajdonképpen végigvész téged ezen az úton. Igen.
0: Sanszos, hogyha van nálad egy telefon, és ott a GPU, akkor lehet, hogy lerakod? Sanszos, így ezek alapján. Mert így megtaláltam a gázkart, értem a horizontot, tehát hogy tudom, hogy mi van.
4: Ha nem pánikolsz be, személyiségfüggő, akkor lehet, hogy leteszed szerintem.
0: Egyébként
4: ha nem
0: személyiségfüggő is, igen, valószínűleg ez van.
4: A másik, hogyha keresed a gombot, már nincs egyenes be a gép. Tehát ugye a kezdő sofőr...
0: A telefonot keresem a pultat.
1: Fogom combbal.
0: Rohadt életben.
4: Melyik gombot kell meg?
1: Bali így vezet le Balatoni.
0: Milyen nincs áll egy töltő?
4: Már ott gond lesz.
1: Hát, tartsd a sebességet 60-65 csomó között, ha túl gyors vagy, húzd hátra kissé a kormányt, ha túl lassú vagy, nyomd előre a kormányt, adj le egy pici gázt, tehát hogy földet érés.
4: Nagyon higgatnak kellene.
2: Nincs ezekbe ejtőernyő?
0: Nincs. Ezekben a Cessnákban nincsen semmi.
1: Nincs ezekben robotpilóta?
0: Kettő ülés van benne, egy ilyen kis pici gépek ám egyébként, azért nem feltétlen.
1: Mint az éprében egy ilyen felfújható. Igen.
5: Csak ebben az a nagyon-nagyon kellemetlen, hogy ugye most már nem csak azt mondják, hogy oké, a bíró hozott egy rossz döntés, rosszul látta, igazságtalanság, mert hozzá se ért, mert ugye ezt a piros lapot ennél az amerikai srácnál, hát ezt megnézte a videóbíró is. És azt mondták neki, hogy figyelj, öcsi, ezt ki kell állítani. Tehát ez egy több ember döntése volt, hogy ez piros lapot ér ez a szabálytalanság. És ebben nem is az a kérdés, hogy ugye a Trump azt mondta, hogy milyen igazságtalan, mert ő ért a sporthoz, és hogy ez nem is volt szabálytalanság. De ez nem kérdés. Nem kérdés, hogy ez most hogy kicsit volt szabálytalanság, vagy nagyon. Egyébként, hogyha megnézitek azt a fotót a szabálytalanság pillanatát, tehát csoda, hogy az ellenfél játékosnak a lába még egyben van. De nem volt szándékos szabálytalanság, azt aláírom, de az mindegy, tehát az nem érdekes. És ezt a játékvezető és a videóbíró közösen azt a döntést hoztak, hogy ez egy piros lap, ami automatikus egymeses kiállítás. És ezt fölülírni, ez azért nagyon rossz, mert akkor ezentúl az összes piros lapot fölül lehet írni, és az összes játékvezetőből, meg videójátékvezetőből hülyét lehet csinálni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, hát ez nem kellett volna ezt kiállítani. Szóval ez nagyon-nagyon rossz precedens. Hát a Trumpnak igaza van, mert hát megint ő volt a Jani. Tehát ő elhiszi, hogy ő Amerika, és nekik mindent lehet. Itt a FIFA-val van ez nagyon nagy baj. Tehát
2: igen, aki azt mondta, hogy oké. Ja. Igen, és tudod, mi van, hogy alapjaiba írja át, és ezt valaki nyilatkozta is, de én is pont ezen gondolkoztam, hogy van egy olyan játék, amit a világon mindenütt ugyanannyi játékos, ugyanannyi ideig, ugyanolyan szabályok alapján játszik. Megkérdőjelezhetetlen ez a sztori, és épp ez a népszerűségének az egyik oka is, érted? Hogy te tudsz foszizni, akkor elől végzel, szarabb csapat vagy, akkor hátul végzel. És jön egy csávó a viszonylag hülye hajával és narancsszínű bőrével, oda telefonál valahova, hát érted? Hát ez nonsense.
0: Vagy ha szoktak is telefonálni titokban a háttérben, igen, nagy erőket igen, mozgatnak igen, a sportdiplomácia, de nem hirdetik.
5: Na most képzeljétek el, hogyha viszont mondjuk a curaçaói elnök akarja fölhívni az Infantinót, hát nem is kapcsolják be.
0: Hát
5: rögtön elakad a titkárnőnél. Hát szóval se állnak vele. És akkor most, tehát igen, szóval ez ilyen nincs. Tehát ez szerintem óriási hiba volt.
0: Valószínűleg ebben az is benne, hogy szervező ország, tehát az is még egy plusz, nem?
5: De nincs, de ilyen nincs ilyen szabály, hogy a szervező ország
0: nincs,
5: elnek
0: ugye, nem csak, hogy a főhajtás a FIFA részéről, hogy jaj, betoltak.
5: Persze,
0: hogy...
5: meg benne van, meg az, hogy a futballnak, minden sportnak nagyon fontos, hogy mondjuk Amerika benne legyen. Mert az plusz néző, meg plusz iszonyatos sok pénz. Tehát azért nem véletlen, hogy a mit tudom én, amikor a olimpián az úszódöntőket reggel 9-kor rendezték, mert az amerikai az NBC-nek az úgy volt jó. És az amerikaiaknak úgy volt jó időbe. És nem érdekelte őket, hogy reggel 9-kor nem lehet olimpiai döntőt úszni. Tehát, mindegy. Tehát az a baj, hogy a pénz az most már olyan szinten felülír dolgokat, hogy az elképesztő.
2: Ugyanez az ivószünet, ugye? Ott is, hogy reklámot igen. lehessen adni a helyszínen.
5: Igen. Ja. Igen, ha úszok van, akkor is isztok. Hát köztelevízióra is rájöttek a harmadik napon, hogy akkor itt szabad reklámot adni, és akkor azóta adnak ők is. Hát hülyék lennének, nem. De hát persze, hát nyilván az amerikaiak ilyenkor, az amerikai sportokban ez teljesen normális. Tehát ott még ki is írják, hogy reklámszünet van. Tehát megáll a jégkorong meccs az NHL-ben, mert reklámszünet van. És hát már olyan bőrkában mindenki azt mondja, hogy oké, ez a biznisz része. Oké, ezek ilyen játékok. Az amerikaiak nem úgy gondolkodnak egyébként, mint mi a futballról, hogy ennek vannak tradíciói, ne változtassunk a szabályokon, mert ez egy tradicionális sportág, stb. Nem, ez változtassunk a szabályokon, mert több pénzt lehet vele keresni. Oké, és azt mindenki elfogadja, ez egy ilyen ország. Ebben nincsen semmi baj, csak a futballban eddig ilyen nem volt. És az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség nem véletlenül mondja azt, hogy hát nálunk ilyen nem lesz. Vagy mondják azt, hogy megváltoztatjuk a labdarúgás szabályait, és akkor innentől kezdve bármi van, ha mínusz 20 fokban játszhatok Kamcsatkán, akkor is van ivószünet, mert reklámot kell adni.
0: Tippelni tippelhetsz? Tehát most arra kérlek, hogy szerinted kinyeri, akkor te egyébként kommentátorként tippelhetsz ilyet, vagy ez megtekessen meg engedet?
5: Hát tippelhetek, mert én nem közvetítek.
0: De most nem vagy kint, igen, nem közvetítek, ezt
5: hogy,
0: tudom.
5: Igen, argentin-francia visszavágó lesz, ugye a legutóbbi évében döntő is ez volt. Ami még benne van a pakliban, meg jól is játszanak, de egyébként nagyon jók az angolok, tehát kíváncsi vagyok, hogy megtörténik-e az, hogy 60 évvel azután, hogy Anglia egyetlen világbajnoki címét megnyeri, tudnak-e újat nyerni egy német szövetségi kapitánnyal, ami a nonsens, mert további egyébként szerintem. De szóval az angolok is nagyon jók. Hát körülbelül ez a három.
3: Balázsék a Rádió Egyen!
0: Oké, gyerekek, itt vagyunk. És elmegyünk. Még gyorsan búcsúzik a Füles Mára, és egy gyorsan naphallgatóját még hívunk, és ha nem veszi föl, akkor meg nem veszi.
1: Hány évvel hosszabbítjátok meg ma az életeteket?
2: Én rövidítek.
0: Hát szerintem a Feri az F-uton valószínűleg odaver egy mínusz 2.
1: Mínusz 20-at.
2: De majd aztán reggel edzés, holnap is visszahozom.
0: Igen, csönga. Csönga naphallgató, van plusz ajándéka?
2: Van.
0: Miért egész héten?
2: Safari Park, kintalvással, őzi glampingben, menő légkondicionált luxus sátorban.
0: Egy jó kis safari.
2: És a zebrák nyalogatják makkodat reggel, füledet reggel.
0: Meg is mutatjuk, hogy mit nyert pontosan, nem vette föl, de megnyeri.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: És akkor mi pedig elköszönünk. Tavaly a strandfesztiválon a Kalkbrennert vártam 14-től, azaz elsősorban 22-30-kor lépett fel.
1: Ott már befogod a
0: végét. Kétszer sikerült elrólnap is, én megtudtam, hogy nyilván, amikor valami görcsöl. Jól van, gyerekek, ha a hőkupola van, úgyhogy közeledik, vigyázzatok.
2: Milyen? Hagyjál már, nincs hőkupola.
0: Én szóltam.
1: Csak érkezik.
0: Jelzem.
1: Lassan jön.
0: Most még nem, de lassan
2: de nem
0: jön.
2: Ma van, de nem ma van,
1: franciákat már elérte.
0: Franciákat már elérte, így van. Puszi mindenkinek, szép napot, szevasztok. Ciao, ciao.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
6: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Most figyelj, ugyanis a HADA elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a HADA napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a HADA.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Tedd, mint gondolnád.
0: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Legnagyobb nyárzáró buli

0: sportolók és a hazai kedvencek egy helyen a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek sing.org.
1: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
2: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
3: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
4: Utazási csomagjából ne felejts el!
5: A Protexin kell!
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
7: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
3: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
8: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograszt, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
3: V6-os motor, 639 lóerő, RS modellek hallatán felpestül a véred? Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most Rádió 1 gong.

villámgyors üzenet a műsorvezető jeladása után. Egy pontos válasz a focis kérdésre, és már is tiéd az esély Foci Grill játékunk nyereményeire. Foci Grill Picnic a Rádió 1 Gongon.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: A Rádió 1 gongot hallgatjátok itt Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon, a Rádió 1 gong.hu-n pedig online is követhettek minket. Július 9-e csütörtök van. Köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Faragó Miklós, és ma is folytatódik a Foci Grill Piknik nyeremény játékunk, és ugyancsak óra nyereményekkel, napi nyereménnyel és heti fődíjjal kecsegtetünk. Ha szeretnétek nyerni és játszani, akkor küldjetek SMS Viber számunkra 2094140-20-ra, hogy nyerni szeretnék. Akit visszahívok, neki egy focis kérdésre kell válaszolnia. Ez a feladat tehát ezen a héten. Focis kérdésre, ha jól válaszoltok, óra nyereményként 3 üveg piroska szörpöt nyerhettek. Napi nyereményünk délután 4 és 5 között a Mincenti Húspiac jóvoltából egy grill húscsomag 25 000 forint értékben. Illetve itt a heti fődíjunk, amit holnap sorsolunk, egy elektromos grillsütő a Domb Music Bar jóvoltából, illetve két belépőt is kap a nyertes a Paloznaki Jazz Picnic.

0: Itt a Rádió egy gong és a Netpercek rovatunkkal folytatjuk. A Google hivatalosan is elindította az Android 17-et, amely elsőként a támogatott Pixel készülékeken jelenik meg, később pedig más gyártók telefonjaira is megérkezhet. Egy új Android verzió ma már nem feltétlenül látványos külső átalakítást jelent, sokkal inkább arról szól, hogy a rendszer okosabb, biztonságosabb és kényelmesebb legyen a háttérben. Az Android 17 egyik fontos iránya a mesterséges intelligencia mélyebb beépítése. A cél az, hogy az alkalmazások ne elszigetelt szigetek legyenek a telefonon, hanem jobban együtt tudjanak működni a rendszerrel. A fejlesztők számára az új rendszer azért fontos, mert új eszközöket és lehetőségeket ad az alkalmazások korszerűsítéséhez. A felhasználók ebből sokszor csak annyit vesznek észre, hogy egy app gyorsabban reagál, kevesebbet merít, jobban illeszkedik a rendszerhez, vagy olyan funkciót kap, amely korábban nem volt elérhető. A frissítéseknél ugyanakkor továbbra is érdemes óvatosnak lenni, fontos, hogy legyen mentés a telefonon tárolt adatokról, és céges készülékeknél célszerű megvárni, amíg a legfontosabb alkalmazások biztosan kompatibilisek. Az Android 17 nem egyik napról a másikra változtatja meg a mobilozást, de jól jelzi, merre halad a piac, a telefon egyre inkább intelligens, személyre szabott munkatárssá válik.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Játszatok velünk a Foci Grill Piknik nyeremény játékunkban, lehet jelentkezni. SMS Viber számunk 29 414 020-as. Focis kérdésekkel készültünk a mai napon is, és a kérdés az lesz, hogy az alábbiak közül melyik korábbi világbajnok nagycsapat búcsúzott hamar, már a legjobb 32 között az idei labdarúgó világbajnokságon. Anglia vagy esetleg Németország.
2: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: A Nemzetközi Zománc Művészeti Alkotóműhely gyűjteményéből nyílik tárlat ma délután 5 órakor a Kápolna galériában. A Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda elindította az aktív nyár programját, amelynek keretében minden szombaton reggel 9 és 10 óra között ingyenes mozgásórákkal várják az érdeklődőket a Kenterben. Most szombaton Domokos Hédi alakformáló tornát tart majd. A Solt Ifjúsági Fúvós Zenekar ezen a hétvégén két ingyenes koncertet is ad. Szombaton este 6 órakor Solton a Városháza udvarán, vasárnap 18 órakor pedig Akasztón a Faluházban zenélnek. Nyáresti lélek simogató koncertet ad a Barátok Együttes szombaton este 8 órától Kecskeméten, a Romkertben. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. A folytatásban Lordi, és ez már a Team című dala.

0: Itt a rádió egy gong, közlekedési információk következnek. Már is torlódik a forgalom az M5-ös autópályán a határ felé vezető oldalon. Ócsa térségében munkavégzés okozza egyébként a torlódást. Mozgóterelés mellett dolgoznak a 29-es kilométertől és egészen a 70-es kilométerig, ahol az adott szakaszon csak egy sávon lehet haladni, és a munkavégzés mögött lassulás, torlódás tapasztalható. Kecskeméten pedig a Betlen körúton burkolatjavítás miatt kell útszűkületre számítani. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek! Ray Dalton és a Blood Running, ezzel folytatjuk mindjárt itt a Rádió egy gongon. Ha nyerni szeretnétek, focis kérdésekkel válaszolni. Hát azért okozott meglepetést már az idei világbajnokság, és például Németország vagy Anglia, a két nagy csapat közül valamelyik nagyon hamar búcsúzott már a legjobb 32 között az idei labdarúgó világbajnokságon. Melyik csapatra gondolunk? Ha tudjátok a választ, ne habozzatok, írjatok gyorsan üzenetet, hogy nyerni szeretnék a 29 414 020-ra.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven

0: férfiak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
6: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
9: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
8: Második kecskeméti Summerfest.
9: Jegyek oneticket.hu.
10: Algásodik a medencéd, elromlott a vegyszeradagoló, a Halasi úti Agrokeráruházban mindent megtalálsz a tiszta és gondtalan medencéhez. Minőségi medencevegyszereket, tisztító robotokat, úszóvilágítást és minden kiegészítőt. Látogass el a Halasi úti Agrokeráruházba, vagy rendelj online az agroker.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: A VB hírek támogatója, a Nitec klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Már is folytatjuk a labdarúgó világbajnokság legfrissebb híreivel. A története legjobb világbajnoki szereplését futó norvég labdarúgó válogatott holnap után Angliával fog összecsapni Miami-ban. A norvégok tegnap meg is érkeztek a városba, elfoglalták szállásukat, viszont hamar ki is csekkoltak, és inkább átköltöztek egy másik szállodába. Ennek oka állítólag az volt, hogy a régi hotel mellett építkezés folyik, illetve mellette egy nagyon forgalmas út is található, és a nagy hangzavar hátráltatta volna a játékosok pihenését. Összességében túl sok apróság szólt a szálloda ellen és a költözés mellett. Például hiányzott nekünk egy tárgyaló is, ez a legnagyobb meccs, amit valaha játszunk, és minden kockázatot el akarunk kerülni. Ez egy egyhangú csapatdöntés volt. Indokolta a döntést a norvég küldöttség vezetője. A Norvégia-Anglia negyeddöntő szombaton 23 órakor kezdődik. Tegnap nem volt meccs a VB-n, de ma megkezdődik a negyeddöntők sora. 22 órától Franciaország Marokkóval fog játszani. A két csapat a legutóbbi 2022-es VB-n is találkozott egymással, akkor az elődöntőben a franciák 2-0-ra győztek. Marokkó akkor a negyedik helyen végzett, ami a legjobb afrikai eredmény volt a világbajnokságok történetében. Mai bravúr győzelem esetén a marokkóiak bejutnának a legjobb négybe, tehát ezt az eredményt biztosan megismételhetnék. A meccs esélyese viszont egyértelműen Franciaország, sőt a statisztikai elemzésekkel foglalkozó Opta szerint a világbajnokság megnyerésére is a franciáknak van a legnagyobb esélyük. A brit cég elemzései szerint Franciaország végső győzelmének valószínűsége 27,3%. Az esélyességi rangsorban Spanyolország a második, Argentína a harmadik, míg Anglia a negyedik. A Rádió Gong VB híreit hallottátok, legközelebb délután 3:45 magasságában ismét jövünk majd a labdarúgó világbajnokság híreivel. Most pedig Bibi Rexa és Faithless New Religion című felvételét hallgatjuk itt a Rádió Gongon.

0: és már is tiéd az esély foci grill játékunk nyereményeire. Foci Grill Picnic a Rádió 1 Kongon.
1: Útközben is, és itthon is mindig titeket hallgatunk.

0: Itt a rádió egy gongon, csak igazi mai sláger megy, és játszunk. Foci grill, piknik, nyeremény játékunk a mai napon is dübörög, és minden órában adunk óra nyereményt. Csupán egy kérdésre kell válaszolni, egy egyszerű focis kérdésre, és a világbajnokság híreivel kapcsolatban, hogyha otthonosan mozogtok és figyeljétek a híreket, akkor könnyű dolgotok van. És egyébként most a sporthírekből is kiderült akkor, hogy melyik lehet a helyes válasz. Halló!
1: Halló, halló!
0: Szia! Ervin vagyok. Szia, Ervin, én pedig Faragó Miklós a Rádió egy gongból. Te is nyerni szeretnél, hol hallgatsz minket egyébként?
1: Hát úton vagyok éppen, Csongrádról Szegedre.
0: Csongrádról Szegedre. Van focis kérdésünk, hogy Németország vagy Anglia, ugye az alábbiak közül melyik korábbi világbajnok nagycsapat búcsúzott hamar, már a legjobb 32 között az idei labdarúgó világbajnokságom?
1: Hát Németország.
0: Pontosan ez volt a helyes válasz. Emlékszel, hogy kik ellen kaptak ki?
1: A Paraguay ellen.
0: Igen, meglepetés volt, nem?
1: Igen. Nem egyszerű, este ellenfél volt az a Paraguay különben.
0: Követted folyamatosan a világbajnokság mérkőzéseit? Ma is lesz mérkőzés, ugye?
1: Igen, a Francia-Marokkó, igen, ez nagy meccs lesz.
0: Nagy meccs lesz, szerinted mi lesz a vége?
1: Hát, nem tudom. Én nem tudom a franciák, de itt nem biztos, hogy lehet, hogy Marokkónak kell nyerni.
0: De lehet. Jó, oké, hát este kiderül, ugye, hiszen ma lesz ez a negyed döntő, és neked pedig most van 3 üveg piroska szörpöd, Ervin.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ez a garantált óra nyeremény, és akkor van még ma sorsolásunk délután, amikor a Mincenti húspiacnak köszönhetően grill húscsomagot sorsolunk 25 000 forint értékben, illetve kalapba kerül a neved, a heti fődi sorsoláson is részt veszel, elektromos grill sütőt nyerhetsz.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Meg még van majd egyébként 2 belépünk a Paloznaki Jazz Piknikre, ezt is megkapja majd a heti fődíjas, úgyhogy szurkolunk neked is, további jó utat, vigyázz magadra!
1: Köszönöm szépen neked is.
0: Innen folytatjuk a következő órában, is lehet jelentkezni a játékra, és az országos jégkármérséklő rendszerről hallhattok majd a témában 11 után. Az órát pedig indítom majd a Wonderful Life című dallal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci grill piknik a Rádió egy gongon.

0: egyszerű focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezmény számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
7: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületei. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
8: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
9: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
10: Ha a kánikulatomból, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen, az Aqualink medence áruházban. Aqualink medence áruház, Kecskemét Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
11: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
12: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
13: Ismerős a hang, amikor a...
14: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
15: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a juharlakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem. Magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre. A Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
16: 20%-os tanszervásár szombatig az Alföld áruházban. A papírírószerosztályon 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. A könyv és a játékosztályokon is tanszervásárral várjuk. A többi osztályon 7000 forint kosárértéktől 15%-os kuponnal vásárolhat. 20%-os tanszervásár és 15%-os kupon szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Rajzversenyt hirdettek el Vécián, elfogták a kecskeméti rongálót, strandröplabda költözik a fővárosba. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Így látom a szüretet, ezzel a címmel hirdetett rajzversenyt gyerekeknek a helvéciai Petőfi Sándor Művelődési Ház. 3-14 éves gyermekek alkotásait várják 3 korcsoportban. Óvodások, alsós és felsős általános iskolások jelentkezhetnek a felhívásra. A legjobb rajzokat korcsoportonként díjazzák majd. A gyerekek saját fantáziájuk és élményeik alapján mutathatják be, hogy mit jelent számukra a szüreti időszak. A pályamunkákon megjelenhet például a szőlő, a lovak, a szüreti felvonulás, a mulatság. A szervezők azt szeretnék, hogy kreatív módon örökítsék meg a fiatalok a hagyományokban gazdag ünnepet. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek A4-es méretben. A rajzokat augusztus 31-ig kell leadni a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A beérkezett pályamunkákból kiállítás is nyílik majd, írja a Keol. Térfigyelő kamerák segítségével azonosították azt a szemét, aki vasárnap hajnalban kukákat rongált meg Kecskemét központjában. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Közölte, az ügyben büntető jogi feljelentést tesznek a rendőrkapitányságon. A lakosságot arra kérik, hogy aki rongálást, garázdaságot észlel, azonnal értesítse a városrendészet munkatársait vagy a rendőrséget. Strandröplabda költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A 4 napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország. Összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta el a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
18: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen felállítunk szabadtéri röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz. Tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
17: A délelőtti órákban lesz több felhő az égen, délután már több órás napsütésben bízhatunk, elszortan gyenge esők még kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban ma már nem várható itt Bács-Kiskunban. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk majd, az északnyugati szél továbbra is élénk marad. Holnap már sokat süt a nap, kevés felhő lesz az égen, a szél ugyan élénk lehet, de a legmelegebb órákban 4 és 30 fok körüli csúcsok várnak ránk itt Kecskeméten.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.
1: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
0: A mikrofonnál Faragó Miklós, Foci Grill Piknik nyereményjátékunkban pedig egy elektromos grillsütőt nyerhettek a holnapi napon, de a Paloznaki Jazz Piknikre is két darab belépőt kap majd a heti fődíjas. Napi nyereményként ma is kisorsolunk a Vincenti húspiacnak köszönhetően 25 000 forint értékű grillhús csomagot, és óránként jár a három üveg piroska szörp, azoknak, akik helyesen válaszolnak a focis kérdésre. Felkészültetek? Mert ebben az órában is a labdarúgó világbajnoksághoz köthető kérdés, focis kérdés, hány gólt rúgott eddig Lionel Messi az idei labdarúgó világbajnokságon? Ez tehát a kérdés, és igazából egy számot várok. Én pedig mondom azt a számot, amire na nyerni szeretnék üzenetet, küldjetek 2094140-20-as. Hány gólt rúgott eddig Lionel Messi tehát az idei labdarúgó világbajnokságon? Hamarosan a témában a jégerről, vagyis a jégkármérséklő rendszerről hallhattok, hiszen visszaáll a működés. Ennek hátteréről beszélgetek majd mai vendégemmel. Selena Gomez énekel addig is, ez a Love You Like a Love Song.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Visszáll a megszokott működési rendre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által üzemeltetett országos jégkármérséklő rendszer. Erről beszélgetek a következő percekben vendégemmel, aki a telefonvonal túlsó végén itt várakozik. Süle Katalint köszöntöm, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét. Üdvözlöm, Katalin!
3: Üdvözlöm, köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: És nagyon köszönöm, hogy ismét rendelkezésünkre áll, hiszen néhány héttel ezelőtt beszéltünk erről a rendszerről, és hát most megjött a jó hír, visszaállt a megszokott működési rendre ez a rendszer. Minek köszönhető? Mesél nekünk egy picit ennek a hátteréről.
3: Ahogy a múltkori beszélgetésben is említettem, ugye a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara üzemelteti a jégkármérséklő rendszert, de ennek a finanszírozása és alapvetően az egésznek a fenntartása az az Agrárminisztérium hatáskörébe tartozik. Mi tájékoztattuk a miniszterület és a minisztériumot is az ehhez szükséges dokumentumokról, átnézték, átbeszéltük több alkalommal is a jéger működési feltételeit, mind technikai, mind pedig pénzügyi oldalát a működtetésnek, és a szaktárca döntésének megfelelően visszaállt a megszokott működési rendre a jéger. Ez azt jelenti, hogy a korábbi évek tapasztalata alapján és a korábbi tematikának megfelelően az úgynevezett narancs riasztásban kapcsolnak be a generátorok, illetve a manuális generátorok a narancsriasztás után kapják meg a szükséges tájékoztatást a generátor kezelők. Természetesen nem mi döntjük ezt el, hogy mikor van narancs, illetve piros riasztásban az időjárás, hanem továbbra is a Hungaromet ZRT-től kapjuk a riasztásokat.
2: Mi a különbség a piros és a narancs riasztási szint között?
3: A különbség a narancs és a piros riasztás között az, hogy a narancs riasztás esetében természetesen már egy előbbi jégveszélyre figyelmeztet a bekapcsolás. Ez azért nagyon fontos, mert pont Bács megyében volt június 14-én, amikor három különböző oldalról is elérte Bács megyét a jég, és ebben az időszakban, tehát június 3 és 29 között úgynevezett piros riasztás során kapcsolt be a jéger, és hát sajnos ez vezetett oda, hogy az ország több pontján, így Bács megyében is kialakultak a jégkárok.
2: Egy riasztásra egyébként mennyi idő alatt reagál a rendszer? A Hungaromet kiadja a riasztást, és akkor azonnal tudnak akkor erre reagálni, vagy mennyi az átfutási idő? Ez gyakorlatban hogy néz ki?
3: Természetesen régióközpontok vannak, illetve van az egész jéger üzemeltetésnek a központja Budapesten található. Amikor hozzánk beérkezik a Hungaromettől a jelzés, akkor a manuális üzemeltetésű generátorok esetében a generátor kezelő egy kifejezetten erre rendszeresített mobiltelefonra kap egy jelzést, hogy hány óra, hány perckor kell üzembe helyezni a generátort, ezt a kezelő megteszi, és természetesen a párologtatás végéről is kap egy jelzést. Az automata generátorok kezelése pedig természetesen távolról indított, ugyancsak a Hungaromettől kapott jelzést követően az arra hivatott kolléga, aki területileg az adott központhoz tartozik, indítja, illetve zárja is a generátor működtetését.
1: Téma.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Ismét a korábbi rend szerint üzemel az országos jégkár mérséklő rendszer. A témában beszélgetünk Süle Katalinnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökével. Közelén egy hónapig tartott ez az átmeneti időszak. Előfordult olyan terület, ahol például korlátozott működés miatt nem tudtak beavatkozni? Volt ilyen terület ez alatt az átmeneti időszak alatt?
2: Igen, többek közt Bács megye, de volt a Tolnában is ilyen terület. Tehát abban az esetben, hogyha csak a piros riasztás esetén kapcsol be a generátor, legyen az manuális vagy automata, és a hungaromet nem ad ki az adott területre piros riasztást, akkor ez a bekapcsolás nem történik meg. Így esett, hogy június 14-én az ország több pontján is nagyobb mennyiségű jég hullott. Sajnos ez ennek is volt köszönhető, és természetesen a szupercellák mozgásából is fakadt ez a természeti jelenség. De ahogy a szakemberek ezt több körben is megerősítették, narancsriasztás az, ami a legtöbb védelmet tudja nyújtani a jégkár ellen. Azonban az időjárással kapcsolatban érdekesség, hogy továbbra is megoszlanak a jéger működtetésével kapcsolatosan az információk, ezért én szintén az agrometeorológiai szakembereitől kapott információkat megosztanám a hallgatókkal, hogy lássuk, hogy miről szól a jégernek a működtetése. És ezt elkezdeném június hónap második felében egész Európa nagy részén egy úgynevezett kiépülő hőkupolának volt köszönhető az a csapadék, illetve az a hidegfront, ami elérte hazánkat is, és ebből lokális zivatarok alakultak ki. Ez azt jelenti, hogy

időjárás alakult ki. A csapadék eloszlása továbbra is egyenetlen volt. Példaként említeném, hogy addig, amíg Nyugat-Dunántúlon, illetve Szapolcsban egyes helyeken sok csapadék hullott, sajnos maradtak bőven olyan területek az országban, ami abszolút szárazon maradtak, míg olyan helyek is kialakultak, ahol felhőszakadások tudultak le. Ez azt jelenti, hogy adott esetben egy havi csapadék zúdult le nagyon rövid idő alatt. Ilyen volt például Barcs, ahol közel 100 mm-t mértek.

0: Séma. A Rádió egy gong közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Visszaállt a megszokott működési rendre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által üzemeltetett országos jégkármérséklő rendszer. A gyakorlatban ugye ez azt jelenti, hogy már narancssárga riasztás esetén is elindulhatnak a talajgenerátorok. A telefonvonal túlsó végén itt van velünk Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
2: Amikor valaki téves fals információk tekintetében a jéger időjárás befolyásoló hatását próbálja ecsetelni, én azt javaslom mindenkinek, hogy legyen kedves az arra hivatott szakemberek elemzését megnézni, hiszen én magam sem vagyok agrometeorológus, fogom ezeket az elemzéseket olvasni, és ebből egyértelműen látszik. Egész Európa területén hogyan változnak ezek az időjárási jelenségek, mit prognosztizálnak, és hát bizony az időjárás és sajnos a klímaváltozás egy folyamat, ami zajlik. A prognosztizált előrejelzések is azt mutatják, hogy változhatnak, és itt a június második fele, illetve július első napjaiban mi is érzékelhettük, és láthattuk, hogy mennyiben tért a kialakult időjárás és az egy-egy helyre lezúdult csapadék mennyisége attól, amit szakemberek jeleztek. De itt is szeretném jelezni, hogy működtek a generátorok ezen időszakban is, és annak ellenére, hogy működtek a generátorok, lokálisan a vártnál nagyobb csapadék hullott, és sajnos a klímaváltozás és sajnos a kialakult aszályos időjárásnak köszönhetően voltak olyan területek, ahol pedig egyáltalán nem hullott csapadék. Én mindenkit arra kérnék, hogyha a jéger működtetésével kapcsolatban

0: Sajnálatosan kérdése van, azt ne a közösségi médiában próbáljuk megtenni, hanem állunk mindenki rendelkezésére. Én magam is nagyon szívesen elmondom, hogy hogy működik ez a rendszer, és minden információt megadunk a gazdálkodóknak, és hogyha még megengedi, akkor azt is hozzátenném, hogy több kérdés is érkezett személyesen hozzám, hogy kik azok a gazdálkodók, akik szeretnék ezt üzemeltetni. Erre szeretnék válaszolni, hogy gazdálkodók többsége keresett meg minket a tekintetben, amikor a piros riasztás volt életben, hogy kapcsoljuk vissza a narancs riasztásra ezeket a generátorokat, és akkor működtessük, ugyanis az elszenvedett jégkár az olyan mértékű volt, ami adott esetben egy-egy gazdálkodónak nagyon komoly kiesést jelentett. Nagyon nagy tisztelettel kérnék szépen mindenkit, hogy hagyatkozzunk az arra hivatott szakemberek tapasztalatára és elemzésére, és hogyha valaki továbbra is kételkedne a jéger működtetését és az időjárásra gyakorolt vagy nem gyakorolt hatását illetően, annak szeretném felhívni a figyelmét, hogy a NEFELA rendszer keretében 35 éve működik ez a jégkármérséklő rendszer, tehát 35 évnyi tapasztalat és 35 évnyi elemzés van a szakemberek birtokában.
1: Katalin, én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen részletesen rendelkezésünkre állt, és beszélhetünk a témáról. Köszönöm, hogy itt volt velünk. További szép napot, és hát jégmentes napokat, nyarat kívánok akkor mindenkinek.
0: Köszönöm szépen, én is ezt kívánom mindenkinek, és köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal, itt a Rádió 1 Gongon.

Ez a rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy. 12:30 már elmúlt, játékunkra még mindig lehet jelentkezni. Foci grill piknik, focis kérdést teszünk fel minden órában, és most nagyon könnyen nyerhettek 3 üveg piroska szörpöt. Csupán arra kell választ adnotok, hogy hány gólt rúgott eddig Lionel Messi az idei labdarúgó világbajnokságon. Az óra nyeremény mellé pedig jár az esély a heti és a napi fődíjra is. Nem sokára Martin Garrix a holland DJ dalát játszom nektek. 2,5 perc múlva jön itt a rádió egy gongon, a Butterfly.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
6: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a Rádió 1 gong, baleset történt az M44-es autót Békés Csaba felé vezető oldalán a Kecskemét-Cegléd-Nagykőrös csomópont után egy személyautó szalagkorlátnak hajtott a 23-as kilométernél. Forgalomkorlátozásra készüljetek. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők, ma is napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljetek.

0: Grill nyereményözön, és páros buli belépő a nyeremény legújabb játékunkban. Foci Grill Piknik a Rádió 1 gongon.
1: Jó napot kívánok, Bőszem Emese vagyok.
2: Üdvözlöm, Emese, én pedig Faragó Miklós a Rádió 1 gongból.
1: Jó napot.
2: Nyerni szeretne, Emese?
1: Nyerni, de én átadnám a fiamat, Samut, mert ő jelentkezett.
2: Ő jelentkezett? Hány éves Samu?
1: 10.
2: Az jó.
1: Hát mehet neki?
2: Hát 18 év felettiek játszhatnak, úgyhogy közösen együtt hangosítsuk ki akár, attól együtt játszanak, jó?
1: Akkor a piacon vagyunk, akkor most kihangosítom, jó?
2: Jó, oké, Samut is hajlani fogjuk akkor.
1: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Szia, Samu, nyugodtan tegeződjünk szerintem. Te követed a világbajnokságot, Samu?
3: Igen, persze.
2: Minden meccset nézel?
3: Igen, kb. Minden meccset.
2: Kb. No, hát, de hát éjszakánként van. Fent hagy, anya, fent maradhatsz, nézheted, vagy inkább az ismétlést?
3: Inkább az ismétlést.
2: Jól van. No, hát itt a kérdés, hogy hány gólt rúgott eddig Lionel Messi az idei labdarúgó világbajnokságon. Tudod fejből?
3: Igen, 8-at.
2: Nem is kellett segítenem. Valóban 8. Messi 8 góllal jelenleg vezeti is a góllövő listát. Oké, no, hát akkor megvan a 3 üveg piroska szörp.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Gratulálunk, és meg lehet még az elektromos grillsütő, hiszen ez a holnapi fődíj, a heti fődíjunk, meg a paloznaki jazz piknikre 2 belépő, illetve ma még egy grillhús csomagot is kisorsolunk, az meg a nap nyereménye, úgyhogy esélyek vannak itt még nyereményekre, jó?
1: Nagyon köszönjük, örülünk.
2: Na, így közösen is lehet akkor játszani. Jelentkezzetek a következő órában is. Anyukák, apukák közösen a gyerkőcökkel nyerhetnek piroska szörpöket a következő órákban is. Indul a Daily Mix ezzel a dallal majd.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Foci Grill Piknik a Rádió 1 gongon!

0: focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy hangon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
4: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
5: Meg amikor bográcsoztunk, és Mátli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
6: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
11: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
12: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
13: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
14: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
15: Rendelek.
14: És a mosókapszula is.
15: Rendelek.
14: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
15: Sejtettem, azt is rendelek.
14: És mikor lesz itt?
15: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
14: Akkor én meg figyelem a készletet.
15: Persze, ahogy eddig is.
16: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
17: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
18: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
19: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
13: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
2: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
13: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
2: Vitagin C. Saját flórám, saját élet.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Fesztiválos Kunfehértón. Des, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograszt, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
4: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
10: erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
20: 20%-os tanszervásár szombatig az Alföld áruházban. A papírírószerosztályon 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. A könyv és a játék osztályokon is tanszervásárral várjuk. A többi osztályon 7000 forint kosárértéktől 15%-os kuponnal vásárolhat. 20%-os tanszervásár és 15%-os kupon szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
1: Reklámot hallottak.
21: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Még mindig sok a gyors sajtó, tartanak a munkálatok a Kuruc körúton. Sikeres volt a gólyák látványgyűrűzése. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még mindig sokan lépik át a megengedett sebességet. A múlt héten Bácskiskunban több mint 2000 gyorshajtót fotózott a Trafipax. Voltak autósok, akik belterületen több mint 100 km per órával hajtottak, ők 140 ezer forint bírságra számíthatnak, csak úgy, mint az a sofőr, aki lakott területen kívül főúton 152-vel hajtott. Megyénkben egy hét alatt 51 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, ezekben 29-en sérültek meg. 19 olyan autóst is lefüleltek a rendőrök, akik úgy ültek a volán mögé, hogy előtte szeszes italt fogyasztottak, közülük hárman balesetet okoztak, olvasható a polisz.hu oldalon. Tartanak a munkálatok a Kuruc körúton. A Bácsvíz ZRT a Szennyvíz-Gerinc csatorna felújítási munkálatait végzi, a 2331 és a Kuruc tér közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra számíthatnak a kecskemétiek. A területen fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A munkavégzés várhatóan augusztus 10-ig tart, tudatta a szolgáltató. Sikeres volt a Fehér gólyák látványgyűrűzése programsorozat Bácskiskunban. Idén csaknem 300 gólyafióka kapott jelölést 106 fészekben, írja honlapján a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság. Az események 40 településen zajlottak, és több mint 2200 érdeklődő volt kíváncsi rájuk. A fiókák egyedi azonosítóval ellátott színes gyűrűt kaptak, ezeken akkora a jelölés, hogy messzebbről is leolvasható távcső segítségével. Kitérnek arra is, hogy a fehér gólyafiókák június közepére érik el azt a fejlettségi kort, amikor gyűrűvel megjelölhetők. Az idei program Bácsalmáson kezdődött és június végén Kiskörösen és Akasztón zárult. Távozik a KTE csapatától Vattai Márton, a játékossal közös megegyezéssel bontott szerződést a Kecskeméti klub. A 20 éves középpályás 2024 nyarán érkezett futnokról, majd 13 NB1-es, illetve 2 NB2-es bajnoki mérkőzésen lépett pályára. A fiatal labdarúgó Soroksáron folytatja pályafutását, közölte honlapján a KTE. A délelőtti órákban lesz több felhő az égen, délután már több órás napsütésben bízhatunk, elszortan gyenge esők még kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban ma már nem várható itt Bácskiskunban. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk majd, az északnyugati szél továbbra is élénk marad. Holnap már sokat süt a nap, kevés felhő lesz az égen, a szél ugyan élénk lehet, de a legmelegebb órákban 4 és 30 fok körüli csúcsok várnak ránk itt Kecskeméten.
23: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most!
25: Rádió 1!
24: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Ez a rádió egy gong, csak igazi, ma is láger megy, dél elmúlt, jó étvágyat az ebédhez, vagy éppen már, hogy elfogyasztottátok, egészségetekre. Itt a rádió egy gongon grillhús csomagot is nyerhettek a nap végén. 16 és 17 óra között sorsoljuk majd a Mincenti húspiacnak köszönhetően a nap nyereményét 25.000 forint értékben. De ne felejtsük el, hogy holnap heti fődíjat sorsolunk, mégpedig egy elektromos grillsütő talál gazdára a Dombi Music Bar jó voltából, valamint a heti fődíjas kap két belépőt a paloznaki jazz piknikre is. És amit még nem mondtam, hogy óránként 3 üveg piroska szörpöt nyerhettek, hogyha válaszoltok egy focis kérdésre. Jöhet, hogy nyerni szeretnék üzenet a 29 414 020-as SMS Viber számra, itt tudtok jelentkezni tehát a játékra, és hogyha visszahívunk benneteket, akkor már csak egy focis kérdésre kell helyesen felelni. Hamarosan majd adok egy kis segítséget a kérdéshez, de előtte Loi Get Lucky című dalát is meghallgatjuk itt a Daily Mixben a Rádió Egy Gongon.

0: ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Folyamatosan benneteket hallgatunk.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Foci grill piknik nyereményjátékunkra lehet jelentkezni. Egy focis kérdésre kell válaszolnotok. Milyen nemzetiségű Kylian Mbappé, a Real Madrid világbajnok csatára? Ha tudjátok a választ, akkor 3 üveg szörpöt nyerhettek ebben az órában.
1: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci grill piknik a Rádió egy gongon.
0: 29 414 020 az SMS Viber számunk, itt tudtok a játékunkra jelentkezni. A következő előadónk nemzetiségét elárulom, mégpedig olasz. Alex Kendzsiről van szó. A zenei DJ producer aktuális slágerével megyünk tovább. Nyári dal, itt a Rádió egy gongon a Daily Mixben. Ez a Bambolé. Bambolé.

A rádió egy gongot hallgatjátok. Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon 26 fokot mutatnak a hőmérők. Csapadékra nincs kilátás a mai napon. Igazi nyári idő, de melegszik az idő, az a jó hír, hogy a hétvégére ismét lehet majd 30-31 fok is a délutáni órákban. Itt a Daily Mixben pedig jön a Coldplay.

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Ahogy azt már az előző órában is említettem, az M44-es autót Békés Csaba felé vezető oldalán a Kecskemét Cegléd Nagykörös csomópont után egy személyautó szalagkorlátnak hajtott a 23-as kilométernél, a külső sáv még mindig lezárva van. Az M5-ös autópályán pedig a Szeged felé vezető oldalon Inács és Örkény között burkolatot javítanak az 51-es, 52-es kilométerek között. Mozgó terelés mellett zárták a belső és a leálló sávot. A munkavégzés mögött a torlódás meghaladt egyébként már a 3 kilométert, és távolabb Kecskemét térségében a 72-es, 74-es kilométerek között szalagkorlát építés miatt a külső és a leálló sávot is lezárták. A kialakult dugó ott is meghaladta már a 3 km.

Még mindig foci, de most bőséges grill csomagért, meg akár egy grill sütőért folyik a játék. Foci Grill Picnic a Rádió egy gongon. Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. És ebben az órában is feltettem egy kérdést, egy focis kérdést, és erre keressük a helyes választ. Jöttek a nyerni szeretnék üzenetek, hiszen SMS-ben, Viberen tudtak minden órában jelentkezni játékunkra. Csörök valakinél a telefon, remélem, hogy elérem.
1: Mános István.
0: Én pedig Faragó Miklós, a Rádió egy gongból. Szia!
1: Hello, szia!
0: Nem zavarok?
1: Nem.
0: Oké, de úton vagy, jól hallom?
1: Igen, vezetek.
0: Oké, merre tartasz, merre jársz?
1: Már haza, Kecskeméten.
0: A útinformáció gyanánt, van-e valami közlekedési híred, amire hívjuk fel a figyelmet?
1: Nem láttunk semmit.
0: Sehol, minden semmi. Oké, nincs torlódás, nincs fennakadás. Rendben. Nincs. Oké, sietsz haza, hogy este lásd a meccset?
1: Igen. Még arrébb lesz, de...
0: Arrébb egyébként. Addig még rengeteg idő van, és rengeteg mindent el lehet intézni, de most a legfontosabb, hogy válaszolj erre a focis kérdésünkre, hogy milyen nemzetiségű Kylian Mbappé, a Real Madrid világbajnok csatára. Francia vagy spanyol?
1: Francia,
0: hát persze. És tudod, hogy hány gólos az idei VB-n?
1: Igen, 7.
0: Igen, és hát ma növelheti a góljének számát. Szerinted?
1: Reméljük, nem fogja.
0: Reméled, hogy nem?
1: Remélem, hogy nem fogja, igen.
0: Ez azért van, mert hogy inkább Messi legyen a góllövő király?
1: Az is, de inkább Marokkó nyerje meg a meccset.
0: Igen, ezt akartam. Ez lett volna a második opció, hogy valószínűleg akkor Marokkónak szurkolsz a ma esti mérkőzésen.
1: Igen,
0: jó?
1: Igen.
0: Oké, na, 3 üveg piroska szörp a tiéd, az már biztos, gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
0: És hogy állsz a grillezéssel?
1: Hát az, abba is benne vagyunk.
0: Benne vagy? Oké. Hát elektromos grillsütőt sorsolunk majd pénteken, ez a heti fődi, meg a paloznaki jazz piknikre még 2 belépő is jár majd a heti fődiasnak. És hogy legyen mit grillezni, ma is sorsolunk egy grillhús csomagot a Mincenti húspiacnak köszönhetően.
1: Szuper!
0: De addig még kalaba lehet kerülni, és a sorsoláson részt venni, így hát a következő órában is folytatódik a játék, ahogyan a Daily Mix is Ed Sheeran dalával majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci grill piknik a Rádió 1 gongon.

0: Most grillsütőt is nyerhetsz. Mindössze egy jó választ várunk tőled egy pofon egyszerű focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Legnagyobb nyárzáró buli.

0: egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövess be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
2: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
3: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
4: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
5: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
6: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
8: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
9: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparc Kft.
10: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malom kilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
11: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
12: Reklámot hallottak.
13: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Újra elindult a Strandpolisz Kecskeméten, online tájékoztatót tartott az iparkamara. Visszatér a nyári meleg, de 40 fok már nem lesz. Demeter Dia vagyok. Diákok ügyelnek a fürdőzők biztonságára. Idén is elindult a Strandpolisz Kecskeméten, számol be közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség. A program július 6-a és augusztus 14-e között zajlik. Idén 34 középiskolást vontak be. Ők közösségi szolgálatukat töltik a Strandpolisz keretein belül. A kezdeményezés még 2013-ban a Kecskeméti Rendőrkapitányság és a Híres Sport Nonprofit Kft. Együttműködésével indult. A cél pedig minden évben az, hogy a fürdő területén a kikapcsolódni vágyók biztonságban érezhessék magukat. Legyen kihez fordulniuk, ha szükséges, és lehetőség szerint gyors, szakszerű segítséget kapjanak. Online tájékoztatót tartott a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az ingyenes esemény fókuszában a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásának lehetőségei, valamint a használatával járó adatvédelmi és jogi kérdések álltak, írja beszámolójában a KEOL. Az online előadáson a kis- és középvállalkozások képviselői vettek részt, akik közérthető, gyakorlati példákon keresztül tudhatták meg azt is, milyen feladatokkal és kötelezettségekkel számolhatnak a vállalkozások az Európai Unió mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozása kapcsán. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
12: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
14: A délelőtti órákban lesz több felhő az égen, délután már több órás napsütésben bízhatunk, elszortan gyenge esők még kialakulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban ma már nem várható itt Bács-Kiskunban. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk majd, az északnyugati szél továbbra is élénk marad. Holnap már sokat süt a nap, kevés felhő lesz az égen. A szél ugyan élénk lehet, de a legmelegebb órákban 4 és 30 fok körüli csúcsok várnak ránk itt Kecskeméten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most!
0: Rádió
15: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

0: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és ez a Daily Mix második órája.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: A mikrofonnál még ebben az órában Faragó Miklós. Folytatódik nyereményjátékunk, foci grill piknik, nem véletlenül, hiszen egy elektromos grill sütőt nyerhettek a holnapi napon, és a paloznaki jazz piknikre is. Két darab belépőjegyet adunk majd a heti fődíjasnak, de holnap is és ma is van napi nyeremény 25 000 forint értékben, a Mincenti Húspiac jóvoltából egy grill húscsomagot sorsolunk majd. Óránként pedig a jó válaszért, a focis kérdésre adott jó válaszért 3 üveg piroska szörpöt nyerhettek. SMS-ben, Viberen lehet jelentkezni, a számunk 20 9 414 020-as.
2: Mostantól ketyegnek a másodpercek, várjuk a jelentkezést a játékra. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon.
0: Vízi Zalán kollégám állította össze a focis kérdéseket, és figyeljetek, milyen kérdés jön most. Hány ország mondhatja el magáról, hogy labdarúgó válogatottja megnyerte legalább egyszer a világbajnokságot? 13 vagy 8? Ebben az órában biztosan kiderül a helyes válasz.

A Rádió Egyen. Még mindig foci, de most bőséges grill csomagért, meg akár egy grill sütőért folyik a játék. Foci Grill Picnic a Rádió Egy gongon.

ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Nyereményjátékunkban focis kérdésekre kell helyesen válaszolni. Vízi Zalán állította össze kérdéseket, talán ez nem titok. Hány ország mondhatja el magáról, hogy labdarúgó válogatottja megnyerte legalább egyszer a világbajnokságot? Erre keressük a választ ebben az órában. Lehet, hogy 13, de lehet, hogy csak 8. Kiderül majd az óra végén, és várom a jelentkezéseteket. Közben pedig most olvasom a hírt, hogy gyászol a zenei világ, hogy ki hunyt el, mindjárt elárulom ezt is ebben az órában, viszont most Bibi Rexa, Faithless közösét meghallgatjuk, ez a New Religion.

grill nyereményüzön, és páros buli belépő a nyeremény legújabb játékunkban. Foci grill piknik a Rádió 1 gongon. Pop és dance slágerek mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, egy perccel fél kettő előtt járunk. És hogy említettem, sajnos gyászol a zenei világ, ugyanis 75 éves korában elhunyt a rockzene rekettes hangú királynője, Bonnie Tyler. Hosszantartó, súlyos betegség és egy kritikus kimenetülő orvosi beavatkozás után végleg elnémult az európai pop-rock történelem egyik legikonikusabb, legmeghatározóbb hangja. Az énekesnő családja ma tudatta nyilvánossággal a szomorú hírt a hivatalos weboldalán. I'm chasing paradise with you. Itt a Rádió egy gongon, a Daily Mixet pedig mindjárt folytatjuk Kygo, One Republic közössével. Ez lesz a Chasing Paradise.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
3: Algásodik a medencéd, elromlott a vegyszeradagoló. A Halasi úti Agrokeráruházban mindent megtalálsz a tiszta és gondtalan medencéhez. Minőségi medencevegyszereket, tisztító robotokat, úszóvilágítást és minden kiegészítőt. Látogass el a Halasi úti Agrokeráruházba, vagy rendelj online az agroker.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
2: Rádió
4: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Ez itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az M5-ös autópályán több helyen is torlódik a forgalom, és nem baleset miatt, hanem például Inács és Örkény között burkolatot javítanak, de Kecskemét térségében pedig szalagkorlát építés miatt torlódik a forgalom. Kecskeméten pedig friss információ, hogy a Kuruckőrút 2331 szám és a Kuruc tér közötti szakaszon a Szennyvíz gerinc csatorna felújítási munkálatai megkezdődtek, és a munkálatok miatt az érintett útszakaszon a közlekedés kétszer egy forgalmi sávon biztosított, azonban időszakos lassulásra és kisebb forgalom korlátozásokra lehet számítani Kecskeméten, tehát a Kuruckőrúton majd. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, ha bármi rendkívült látok, akkor jelezzétek nekünk. SMS Viber számunk nyitott és áll a rendelkezésetekre, nem csak a játék kapcsán, de apropó játék, mindjárt hívok is egy játékos, de előtte még Ed Sheeran is énekel, ez a kamera itt a Daily Mixben.

0: Itt a Rádió egy gongon nyereményjátékunk folytatódik, és minden órában focis kérdésre kell válaszolni, és megvan az esély a napi és a heti fődíjra, és a garantált óra nyereményt is tudom adni. Most is csörgetünk egy itt hallgatót. Halló, szia, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból. Szia, Böbi, jelentkeztél, hogy játszani szeretnél.
1: Igen, igen, igen.
0: Követed a világbajnokság meccseit ezek szerint?
1: Nagyjából.
0: Nagyjából.
1: Amennyire van időm.
0: Na hát ez a kérdés, hogy hány ország mondhatja el magáról, hogy labdarúgó válogatottja megnyerte legalább egyszer a világbajnokságot, eléggé összetett, és ugye, hát mondtam, hogy 8 vagy 13. A kérdés az, hogy te mire gondolsz?
1: 8.
0: Honnan mi tudod, hogy 8?
1: Hát, valószínűbb, mint a 13.
0: Valószínűbb. És ha azt kérdezem, igen, hogy sorolt
1: Brazília,
0: fel ezt...
1: Brazília, biztos.
0: Igen, soroljuk fel ezeket az országokat. Brazília, igen.
1: Portugália.
0: Portugália. Nincs közte?
1: Nem.
0: Nincs.
1: Hát.
0: Na, mondj még egyet, hát ha beletrafálsz. Igen, Olaszország például, igen. Na jó, sorolom a többit, ha már leírta nekünk Zalán. Németország, Argentína, Franciaország, Uruguay, Anglia és Spanyolország, és úgy említetted Brazíliát. Na így a 8 helyes választ kaptunk, úgyhogy piroska szörpöt nyertél.
1: Köszönöm szépen.
0: Hát nem 8 üveggel, 3 üveg, jó? A tiéd.
1: Rendben, köszönöm.
0: Úgyhogy ez már garantált nyeremény, és tudod, hogy van napi fődíjunk?
1: Igen, igen, pont hallottam ilyen.
0: A grill hús csomag 25 ezer forint értékben, délután 4 és 5 között sorsuk. És mi a heti fődíj? Tudod-e? Megjegyezted?
1: Azt pedig egy grillsütő.
0: Egy elektromos grillsütőt fogunk kisorsolni, de mellé jár majd a paloznaki jazz piknikre, erre az eseményre, majd két belépő is, úgyhogy a kalapba tesszük a te nevedet is, jó?
1: Szuper, nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Ma esti mérkőzésen te kinek szurkolsz, még ez az utolsó kérdésem így hirtelen?
1: Ma este nem tudom, hogy ki fog játszani.
0: Aha, mert, jó, oké.
1: Napokban dolgoztam még 12 órába, úgyhogy
0: segítek.
1: Ezen a héten még nem tudtam nézni.
0: Franciaország vagy Marokkó? Kerül, és jut majd tovább.
1: Franciaország.
0: Oké. Holnap kiderül, ez is VB hírekkel jövünk minden nap egyébként. Köszönöm a játékot, maradj vonalban.
1: Köszönöm, köszönöm, szia.
0: 14 óra után is folytatódik a játék, Király Andor érkezik és teszi fel óránként a focis kérdéseket, 16 óra után napi nyeremény sorsol, az elektromos grillsütőt pedig majd holnap délután fogjuk kisorsolni, nagyon sokan pályáznak rá, mint kiderült, egyik nyertesünk szomszédja is hallgat minket, ő is pályázik rá, úgyhogy lehet, hogyha a szomszéd nyeri, akkor is lesz grill party majd, hát remélem mi is ott lehetünk. Minden esetre jön Ray Dalton dala mindjárt a Blood Running. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok. További kellemes délutánt, jó rádiózást, viszont hallásra. Sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon.

0: focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e.
10: És ez csak a kezdet.
11: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
12: Ismerős a hang, amikor a...
13: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
14: Unod a megszokott programokat? Van valami új Kecskeméten. Próbáld ki a sport és vadászati szimulátorunkat, ahol biztonságos környezetben élheted át az igazi adrenalin élményt. Tökéletes program barátoknak, családoknak, csapatoknak. Versenyezzetek egymással és élvezzétek a garantált jó hangulatot. Keresd minket a Facebookon és foglalj időpontot még ma. Shooting Point. Virtuális koronglövészet és vadászati szimulátor.
15: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás és egy... Újabb rendelés teljesítve. Válogass a Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
16: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
17: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
18: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
19: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
18: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
1: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehertone.hu.
20: Reklámot hallottak.
21: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Rajzversenyt hirdettek Helvécián, elfogták a kecskeméti rongálót. Szemléletváltás kell a szúnyoggyérítésben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Így látom a szüretet. Ezzel a címmel hirdetett rajzversenyt gyerekeknek a helvéciai Petőfi Sándor Művelődési Ház. 3-14 éves gyermekek alkotásait várják 3 korcsoportban. Óvodások, alsós és felsős általános iskolások jelentkezhetnek a felhívásra. A legjobb rajzokat korcsoportonként díjazzák majd. A gyerekek saját fantáziájuk és élményeik alapján mutathatják be, hogy mit jelent számukra a szüreti időszak. A pályamunkákon megjelenhet például a szőlő, a lovak, a szüreti felvonulás, a mulatság. A szervezők azt szeretnék, hogy kreatív módon örökítsék meg a fiatalok a hagyományokban gazdag ünnepet. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek A4-es méretben. A rajzokat augusztus 31-ig kell leadni a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A beérkezett pályamunkákból kiállítás is nyílik majd, írja a Keol. Térfigyelő kamerák segítségével azonosították azt a szemét, aki vasárnap hajnalban kukákat rongált meg Kecskemét központjában. A Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Közölte, az ügyben büntető jogi feljelentést tesznek a rendőrkapitányságon. A lakosságot arra kérik, hogy a kirongálást, garázdaságot észlel, azonnal értesítse a városrendészet munkatársait vagy a rendőrséget. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelenteti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
23: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom.
22: A délelőtti órákban lesz több felhő az égen, délután már több órás napsütésben bízhatunk, elszortan gyenge esők még kialakulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban ma már nem várható itt Bács-Kiskunban. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk majd, az északnyugati szél továbbra is élénk marad. Holnap már sokat süt a nap, kevés felhő lesz az égen. A szél ugyan élénk lehet, de a legmelegebb órákban 4 és 30 fok körüli csúcsok várnak ránk itt Kecskeméten.
24: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
20: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most Rádió egy gong.

Ez továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi, mai sláger megy. A rádió, ami társa mindennapokban, és ott vagyunk a háttérben, remélem. Én Király Andor vagyok, és a következő 3 órát a ma délutánon együtt töltjük. Van egy-két jó kis téma, amiről érdemes beszélni, így lesz ez a mai alkalommal is, például, hogy a naptejet valójában hogyan érdemes használni, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan nem tudják, és egy pár tipp a jó kis grillezéssel kapcsolatban. Foci, grill és jazz, kell lennél jobb nyári 3-on? Ezen a héten a világbajnokság apropóján minden nap egy focis kérdéssel várok mindenkit. A helyes válaszért pedig minden órában jár néhány üveg piroska szőr, a nap végén egy fantasztikus grill csomag, a fődíjak pedig belépők a paloznaki jazz piknikre, illetve egy grill sütő. Ezek a jutalmak, úgyhogy aki nyerni szeretne, már is írja meg SMS, illetve Viber számunkra 29 414 0 20-ra. Hogy könnyen rá lehessen találni a megoldásra, nem sokára említést teszek a kérdésről, akár utána is lehet nézni. Most viszont induljunk neki még pedig Szigelá és Janky Drum közös felvételével. Ez a Riptide, ezzel kívánok kellemes időtöltést, jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Néhány tipp tehát a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez. A Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda elindította az Aktív Nyár programját, amelynek keretében minden szombaton reggel 9 és 10 óra között ingyenes mozgásórákkal várják az érdeklődőket a Kenterben. Most szombaton Domokos Hédi alakformáló tornát tart. Nyáresti léleksimogató koncertet ad a Barátok Együttes szombaton este 8 órától Kecskeméten, a Romkertben. Illetve ma kezdődik a bajai halászléfőző népünnepély Baján, a Szent Háromság téren és környékén. Sok-sok finomságot, egyebekben pedig kellemes időtöltést. Ezen leszünk a ma délután folyamán is, de aki szeretne nyerni, most figyeljen, mert már is mondom a kérdést. Hány csapat vesz részt az idei labdarúgó világbajnokságon összesen? Ez már számtalanszor elhangzott, úgyhogy egy picikét, aki figyeli a VB-t, szerintem már rögtön tudja, és a választ jelentkezni lehet folyamatosan SMS, illetve Viber számokon a 29 414 020. Mi viszont megyünk tovább zenében. Egyik nagy kedvencünk következik, a Martin Garrix és a Told You So, most itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, ahol csak igazi, ma is sláger megy. Egyre követik majd egymást a legnagyobb kedvencek ezen a délutánon is. Most csak azért szakítom meg a zenék sorát, mert van némi információm az autósoknak. Az M5-ösön nem szűnnek meg a munkák, a határ felé vezető oldalon Inárcs és Örkény között burkolatot javítanak az 51-es és 52-es kilométer szelvények között. Mozgó terelés mellett zárták le a belső és a leálló sávot. A munkavégzés mögött információink szerint jelenleg a torlódás 3 kilométeres. Távolabb pedig Kecskemét térségében a 72-es és 74-es kilométerek között szalagkorlát építése miatt a külső és a leálló sávot zárták le. A kialakult dugó hasonlóan meghaladta a 3 kilométer hosszúságot. Sok türelmet mindenkinek, biztonságos, jó utat kívánok!
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: A folytatásban most pedig Calvin Harris, aki nem nyugszik, idén is történelmet ír Ibizán. A Skót DJ az egyetlen előadó, aki ugyanabban a szezonban heti 2 állandó rezidens estét visz az Ushuaia klubban. Pénteken és keddenként, hogyha valaki oda tervezi az utazást, ezzel kalkulálhat. Úgyhogy ez azt mutatja, hogy 20 év után is ő az egyik legkeresettebb DJ, idézzük is meg most Dua Lipával közös dalát. Ez a One Kiss. És erre már

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
7: Tankolj Max Motiont és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
8: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Deal nyereményüzön, és páros buli belépő a nyeremény legújabb játékunkban. Foci Grill Picnic a Rádió 1 Gongon.
1: Kovács Gergő.
2: Király Andor vagyok a Rádió 1 Gongból.
1: Szia, szia.
2: Szia, Gergő, nem zavarlak-e?
1: Munkában vagyunk, de ezt nyitjuk.
2: Aha. És akkor a főnök ilyenkor nem szól, vagy nincs is ott?
1: Nem szól érte.
2: De megengedi. Rendes, azt üzenem én is neki. Oké. Adjon egy percet nekünk, mennyire állsz a focihoz közel?
1: Hát figyeljük, én nem annyira, de a kollégánk mellettem igen.
2: Aha. Van közös druk?
1: Közös druk?
2: Összeültök egy meccsre, megnézitek közösen.
1: Megpróbáljuk majd itt a VB-döntőt.
2: Aha, most lesz a legérdekesebb. Igen. No, egy kérdésem van hozzád. Hány csapat vett, illetve vesz részt az idei labdarúgó világbajnokságon?
1: 38, ha minden igaz.
2: Biztos. Régen 16-tal kezdődött, aztán nagyon sokáig 32 volt, és most lényegesen megemelték a csapatok számát.
1: 48, bocsánat, 48.
2: Na, van, aki sugott, ugye?
1: Igen.
2: Nem biztos, hogy piroska szörpre ő is pályázik, de megoszthatod vele, 3 üveggel tudok adni, óra nyereményként, illetve esélyes vagy a többi díjunkra, is hallottad, mik ezek?
1: Hallottuk, igen.
2: Grillezéshez.
1: Harcban vagyunk a grillért.
2: Helyes, grillezéshez. Minden jó, a mai nap végén már egy hús csomagot is 25 ezer forint értékben adok. Ha szerencsés leszel, még tárcsázlak.
1: Nagyon jó, várjuk.
2: Addig is jó munkát, szia.
1: Köszönöm, szia.
2: Ebben a szép nyári időben szerintem nem szabad szigorúnak lenni. Én sem voltam most az, úgyhogy látható bárki bátran jelentkezhet. Nem vagyunk mi annyira szőrös szívűek, és folytatjuk a következő órában is. Úgyhogy ezen a remélhetőleg vidám csütörtöki napon is folytató a jó hangulat, mutatok is egy zenét, ezzel kezdődik majd a következő 60 perc itt a Rádió 1 Gongon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Foci Grill Picnic a Rádió 1 Gongon.

0: focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületei. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
8: Lapozz rá a nyárra. Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértón.hu.
11: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
12: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
13: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
14: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet.
16: Egy saját medence a kertben.
15: Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen.
16: Szerezze mindent egy helyen, az Aqualink medence áruházban.
15: Aqualink medence áruház, Kecskemét Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
17: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
18: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuperprogramok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű Paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Még mindig sok a gyors sajtó, tartanak a munkálatok a Kuruc körúton. Sikeres volt a gólyák látványgyűrűzése. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még mindig sokkal népik át a megengedett sebességet. A múlt héten Bács-Kiskunban több mint 2000 gyors sajtót fotózott a Trafipax. Voltak autósok, akik belterületen több mint 100 km per órával hajtottak, ők 140 ezer forint bírságra számíthatnak, csak úgy, mint az a sofőr, aki lakott területen kívül főúton 152-vel hajtott. Megyénkben egy hét alatt 51 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, ezekben 29-en sérültek meg. 19 olyan autóst is lefüleltek a rendőrök, akik úgy ültek a volán mögé, hogy előtte szeszes italt fogyasztottak, közülük hárman balesetet okoztak, olvasható a polisz.hu oldalon. Tartanak a munkálatok a Kuruc körúton. A Bácsvíz ZRT a Szennyvíz-Gerinc csatorna felújítási munkálatait végzi, a 2331 és a Kuruc tér közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra számíthatnak a kecskemétiek. A területen fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A munkavégzés várhatóan augusztus 10-ig tart, tudatta a szolgáltató. Sikeres volt a Fehér gólyák látványgyűrűzése programsorozat Bács-Kiskunban. Idén csaknem 300 gólyafióka kapott jelölést 106 fészekben, írja honlapján a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság. Az események 40 településen zajlottak, és több mint 2200 érdeklődő volt kíváncsi rájuk. A fiókák egyedi azonosítóval ellátott színes gyűrűt kaptak, ezeken akkora a jelölés, hogy messzebbről is leolvasható távcső segítségével. Kitérnek arra is, hogy a fehér gólyafiókák június közepére érik el azt a fejlettségi kort, amikor gyűrűvel megjelölhetők. Az idei program Bácsalmáson kezdődött és június végén Kiskörösen és Akasztón zárult. Távozik a KTR csapatától Vattai Márton, a játékossal közös megegyezéssel bontott szerződést a Kecskeméti klub. A 20 éves középpályás 2024 nyarán érkezett Putnokról, majd 13 NB1-es, illetve 2 NB2-es bajnoki mérkőzésen lépett pályára. A fiatal labdarúgó Soroksáron folytatja pályafutását, közölte honlapján a KTE. A délelőtti órákban lesz több felhő az égen, délután már több órás napsütésben bízhatunk, elszortan gyenge esők még kialakulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban ma már nem várható itt Bács-Kiskunban. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk majd, az északnyugati szél továbbra is élénk marad. Holnap már sokat süt a nap, kevés felhő lesz az égen. A szél ugyan élénk lehet, de a legmelegebb órákban így is 30 fok körüli csúcsok várnak ránk itt Kecskeméten.
13: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is láger megy. Ezen a csütörtök délutánon 5 óráig a mikrofonnál Király Andor. Jó munkát mindenkinek, dolgozzunk együtt. Persze a játékról se feledkezzünk, meg a világbajnokság hangulatát most a Rádió egy gongon is át lehet élni. Minden nap, minden órában egy focis kérdés, aminek helyes válasza a mitér, óránként néhány üveg piroska szörpött egy grill csomagot a nap végén, majd a heti fődíjunk egy páros belépő a paloznaki jazz piknikre, illetve egy grill sütő. Nagyon nem kell készülni. Nem sokára elmondom a kérdést, hogy egyszerű legyen a válaszolás, így egyre nagyobb esély bárkinek a nyerésre. Nem sokára pedig, ahogy az előző órában említettem, egy picit beszélünk a naptej helyes használatáról, mert sokan nem tudják, pedig egyszerűnek tűnik, ugye? Szóval jöhetnek az üzenetek, addig pedig zenélünk tovább. Egy olyan dal következik, ami ismét csak feldolgozás. A holland DJ Hozé 2007-ben alkotta ezt meg Jon Norgaard énekével. Aztán 15 évvel később újra sláger lett a közösségi médiának köszönhető. Kátó jó voltából ez a Turn the Lights Off, és azért még egy valami, Agnes 2009-es Release Me című dalának refrénje is, illetve a dalam. Jó

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

spéci fűszerezésű házias ízeket ígérő grillcsomag, plusz egy grillsütő. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci Grill Picnic a Rádió 1 gongon.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Zalán kollégámtól pedig meg is érkeztek a legfrissebb infók. Ma este Franciaország Marokkó összecsapással megkezdődik a negyeddöntők sora a labdarúgó világbajnokságon. Holnap Spanyolország Belgiummal találkozik, míg szombaton Norvégia Anglia, vasárnap hajnalban Argentina Svájc mérkőzésre fog sor kerülni az elődöntőbe kerülésért. A mai meccsen a franciák egyértelműen esélyesebbnek számítanak, mint Marokkó, ám a legjobb afrikai csapatot nem szabad leírni. Még úgysem, hogy Marokkó egyik legjobbja, a VB-n eddig 3 gólt szerző, és a világbajnokság után a Bayern Münchenhez igazoló Ismaël Saibari comb sérülése miatt minden bizonnyal kihagyja találkozót. A francia-marokkói meccs 22 órakor kezdődik Bostonban. Megműtötték az angol válogatott középpályást, Jordan Henderson-t, aki a Mexikó elleni győzelem után ünneplés közben sérült meg. A 36 éves korábbi Liverpool játékos egy reklámtáblát ugrott át, ám a lába beleakadt, a kezzel lecsúszott és olyan rosszul esett, hogy eltört az alkarja. Az biztos, hogy neki ezzel véget is ért a világbajnokság, ám csapata Anglia még talpon van, és szombaton a norvégok ellen kiharcolhatják az elődöntőbe kerülést. Justin Bieber is fellép az idei labdarúgó világbajnokság döntőjének fél idejében, mint ismerte a fináléban az amerikai foci nagy döntőjéhez, a Super Bowlhoz hasonlóan. A szünetben lesz úgynevezett halftime show, azt pedig már korábban bejelentették, hogy a nagyjából 20 perces koncerten láthatjuk majd még Madonnát, Shakirát és a dél-koreai BTS-t, illetve BTS-t is. Éreződik a hangulat, fokozódnak az izgalmak mindenkinek, további jó szurkolást, aki pedig ebben az órában is átélne némi enyhe izgalmat, játszon. Már is mondom az óra kérdését. Melyik csapat számít sikeresebbnek a labdarúgó világbajnokságokon elért eredmények alapján? Magyarország vagy Portugália? Figyelem, nem is annyira egyértelmű.
2: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci Grill Piknik a Rádió 1 gongon.
1: No de akit majd visszahívok, csemegézünk erről az információról. Most pedig ismét egy újdonság, ami színesíti a délután. Sam Felt és a Rosalind slágere következik, a Heart Like Mine. Már is indítom.

0: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi ma is láger megy, és most némi információ az autósoknak, akik Kecskeméten közlekednek. A Bethlen körúton burkolati javítás miatt jelenleg útszűkületre kell számítani. Megkezdődtek Kecskeméten a Kuruc körút 23-31 szám és a Kuruc tér közötti szakaszon a Szennyvíz-Gerinc csatorna felújítási munkálatai is. A munkálatok ideje alatt az érintett útszakaszon a közlekedés 2x1 forgalmi sávon biztosított, azonban időszakos lassulásra és kisebb forgalomkorlátozásokra folyamatosan számítani lehet. Ha van egyéb info, ami fontos, átadnánk a többi hallgatónak a forrodrót 76 414 010, SMS, illetve Viber számunk a 29 414 020. Mindenkinek jó utat kívánok!
1: A közlekedési információk támogatója a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Remek tiszta időben lehet tehát autózni, de azért csak óvatosan, és aki indul nyaralni, vagy már éppen ott van és hallgat bennünket, annak külön örülünk, de erősödik a nappali felmelegedés, szombattól ismét 30 fok felett leszünk, és ilyenkor határozottan javasolt a naptej használata, de figyelem, ez egyszeri bekenés után nem egész napra szól. Hiába magas a faktor szám, a szakemberek szerint 2 óránként, valamint fürdés vagy erős izzadás után újra érdemes bekenni a bőrt. Ráadásul egy felnőttnek alkalmanként nagyjából 6-7 teás kanálnyi naptejre lenne szüksége a megfelelő védelemhez. A legtöbben ennek csak a felét használják. A naptej ugyanis nem úgy működik, mint egy pajzs, a benne lévő UV-szűrők a káros napsugarak nagy részét elnyelik vagy visszaverik, így jut el kevesebb bőrünkhöz. Tehát figyeljen oda mindenki, a naptej nem varázslat, csak akkor véd, ha megfelelő mennyiségben használjuk. Talán ebben se gondolt jobban bele mindenki, de talán egy jó tipp volt, mint az is, hogy miért érdemes továbbra is együtt maradnunk, mert előkaptam már Maroon 5-ék és Christina Aguilera közös lágerét, a Moves Like Jagger-t, amit már annak idején is szerintem nagyon sokan nagyon szerettünk.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
2: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
3: V6-os motor, 639 lóerő.
4: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
3: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
4: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
3: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
5: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Villámgyors üzenet a műsorvezető jeladása után. Egy pontos válasz a focis kérdésre, és már is tiéd az esély foci grill játékunk nyereményeire. Foci grill piknik a Rádió egy gongon.

0: grill nyereményözön, és páros buli belépő a nyeremény legújabb játékunkban. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon.
1: Halló!
2: Király Andor vagyok a Rádió egy gongból.
1: Nagy Mihály vagyok, jó napot kívánok, szervusz!
2: Üdvözlőlek, Mihály, szervusz! Köszönöm, hogy a tegeződhetünk. Mekkora foci drukker vagy?
1: Hát, közepes mondjuk.
2: Követed 4 évente?
1: Igen.
2: A rég múlt eredményeit mennyire ismered?
1: Hát, nem tudom.
2: Na most kiderül.
1: Derítsük,
2: persze, derítsük. Így van, van egy jó kis kérdésem. Melyik csapat számít sikeresebbnek a labdarúgó világbajnokságokon elért eredmények alapján? Magyarország vagy Portugália?
1: Hát én Magyarországra tippelek.
2: Aha, és pedig?
1: Ugyanis Magyarország az, nem tudom, hányszor volt ezüstérmes is.
2: Kettőször.
1: Másik dolog pedig, hogy tudomásom szerint Magyarország, illetve Portugália még nem nyert Magyarország ellen.
2: Most nem ez volt a kérdés gyakorlatilag. 38-ban és 54-ben 2 VB-ezüstöt szereztünk, még a portugálok csak egy bronzérmet 66-ban.
1: Ez valóban így van.
2: Na hát akkor egyetértünk, persze, nincs vita. Oké, örülök neki. Eltaláltad, hogy Magyarország az, aki eredményesebb, a legjobb eredményeket tekintve, úgyhogy
1: igen,
2: megvan.
1: Igen, kicsit ez volt a csavar a kérdésben.
2: Bizony, szerintem sokan rávágták volna Portugáliát. Már csak a tip miatt is. Oké, van 3 üveg piroska szörpöd és további esély a nyereményekre.
1: Köszönöm a játékot.
2: Én is köszönöm, hogy jelentkeztél. További jó szurkolást. Szia!
1: Szia!
2: Ezért is segítünk tehát óraközben a kérdésekkel, hogy egy picikét lehessen tapogatózni, utána nézni, és ez így lehet holnap is, mert ahogy mondottam, 10 órától folytatjuk. Újabb kérdések, újabb nyerési lehetőségek. Most viszont már elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor már csak 1 óránk van hátra, és a napi fődíjat fogom kisorsolni, tehát nem sokára. Az utolsó zenei órát pedig Loi felvételével fogom kezdeni. El is készítettem a Get Lucky-t.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon.

0: Most grillsütőt is nyerhetsz. Mindössze egy jó választ várunk tőled egy pofon egyszerű focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy hangon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Bestfay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára, 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kasporra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
11: És ez csak a kezdet.
12: Július 30, augusztus 1.
13: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
12: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
13: Második kecskeméti Summerfest.
12: Jegyek oneticket.hu.
14: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
15: Volkswagen.
16: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20.000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
18: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
19: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
16: Raster Stúdió. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
0: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
7: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
15: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet.
20: Egy saját medence a kertben.
15: Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szárdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen.
20: Szerezd be mindent egy helyen, az Aqualink medence áruházban.
15: Aqualink medence áruház, Kecskemét Batthyány utca 21. aqualink.hu.
21: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Újra elindult a Strandpolis Kecskeméten, online tájékoztatót tartott az iparkamara. Visszatér a nyári meleg, de 40 fok már nem lesz. Demeter Dia vagyok. Diákok ügyelnek a fürdőzők biztonságára. Idén is elindult a Strandpolis Kecskeméten, számol be közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség. A program július 6-a és augusztus 14-e között zajlik. Idén 34 középiskolást vontak be. Ők közösségi szolgálatukat töltik a Strandpolis keretein belül. A kezdeményezés még 2013-ban a Kecskeméti Rendőrkapitányság és a Híres Sport Nonprofit Kft. Együttműködésével indult. A cél pedig minden évben az, hogy a fürdő területén a kikapcsolódni vágyók biztonságban érezhessék magukat. Legyen kihez fordulniuk, ha szükséges, és lehetőség szerint gyors, szakszerű segítséget kapjanak. Online tájékoztatót tartott a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az ingyenes esemény fókuszában a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásának lehetőségei, valamint a használatával járó adatvédelmi és jogi kérdések álltak, írja beszámolójában a KEOL. Az online előadáson a kis- és középvállalkozások képviselői vettek részt, akik közérthető, gyakorlati példákon keresztül tudhatták meg azt is, milyen feladatokkal és kötelezettségekkel számolhatnak a vállalkozások az Európai Unió mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozása kapcsán. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
23: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
22: A délelőtti órákban lesz több felhő az égen, délután már több órás napsütésben bízhatunk, elszortan gyenge esők még kialakulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban ma már nem várható itt Bács-Kiskunban. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk majd, az északnyugati szél továbbra is élénk marad. Holnap már sokat süt a nap, kevés felhő lesz az égen. A szél ugyan élénk lehet, de a legmelegebb órákban 4 és 30 fok körüli csúcsok várnak ránk itt Kecskeméten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Király Andorral. Csak igazi mai sláger megy.

Ez még mindig a Rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is láger megy, még ebben az utolsó órában is, amit együtt tölthetünk a mikrofonnál, Király Andor. Foci grill piknik a Rádió egy gongon, ez az eheti játékunk, és most elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy valaki megnyerje a mai nap fődíját. Ez egy grill hús csomag 25 000 forint értékben a Mincenti Húspiac jóvoltából, és holnap pénteken már a heti fődíjakat is sorsoljuk. Két darab belépő a paloznaki jazz piknikre, ahol ott lesz például Rick Astley és az Earth, Wind & Fire is, és hát ha már grillhús csomagot adunk, akkor adunk egy elektromos grillsütőt is a Don Beach Music Bar jóvoltából. Na, úgyhogy lehet még jelentkezni, de már csak holnap, ismét 10 órától. Ha pedig már grill, akkor egy-két fontos gondolat nem sokára a grillezéssel kapcsolatban. Talán ez is olyan, amire sokan nem is gondolnak. Addig pedig továbbra is csak a legnagyobb kedvencek, a Faithless Insomniáját idézzük meg Bibi Rexa jóvoltából. Ez lesz a New Religion. Ezzel kívánok további kellemes délután.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi. Ma is láger megy, elmúlt 4 óra, megnézzük, milyen időjárás várható. A tegnapihoz képest nem ígérnek nagy változást napról napra, 1-2 fokkal mindig emelkedik a hőmérséklet. A hétvégén már 30-31 fok lehet, jövő péntekig elérjük a 35 fokot. Csapadékra elvétve helyenként vasárnap lehet számítani legközelebb.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Ez szerint alapvetően a hétvégén nyugodtan lehet strandolást, szabadtéri programokat szervezni, egy jó kis sütögetéssel egybekötve, ha már adjuk az ajándékokat hozzá, a grill hús csomagokat is, és a sütőt is. Na de majd szép sorjában. Viszont ha már a grillezésnél tartunk, talán akik nem túl gyakorlottak, nem figyelték azt, hogy nem csak a sztékeket kell pihentetni, hanem a grillen megsütető összes többi húst is. Sütés közben ugyanis a hús nedvei a belsejébe húzódnak, ha azonnal felvágjuk, ezek könnyebben kifolynak a tányérra, hamarabb megszárad a hús, a séfek azt javasolják, hogy a húst mérettől függően 5-10 percig mindig pihentessük, mindenféle fajtát tekintve, így a nedvesség majd egyenletesen oszlik el, a hús pedig szaftosabb, ízletesebb marad. Mondhatjuk azt, hogy néha tényleg a türelem a legjobb fűszer. Mindenkinek jó étvágyat, amivel pedig most folytatjuk a csütörtök délutáni jó hangulatot, látó felvétele. Ezt is nagyon kedveltük, amióta csak létezik, ez pedig a Latoy.

0: Ez a rádió egy, ahol csak igazi, ma is láger megy. Örülök, hogy sokan velünk rádióznak, ezt látjuk abból is, hogy hallgatóink küldik sorban az útinfókat. Az ötös főúton két helyen is érdemes figyelni, Talfájánál is, illetve Lajosmizse belterületén is, de Nagykőrösön is, a Mikes-Kelemen utcában és Kiskunfélegyháza felé haladva előtte az Aranyhegyi lakótelepen. Ezeken a helyeken sebességi mérés és rendőri ellenőrzés. Köszönjük szépen az infókat, mindenki legyen óvatos. Mindenkinek biztonságos utat kívánok!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: A mai alkalommal pedig nem sokára sorsolok, valaki elviheti a napi fődíjat, és neki kezdünk ezzel együtt az utolsó zenei blokknak. Kamrád indítja majd ezt a Be Mine-nal.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
8: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
9: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
10: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
11: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
12: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
11: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
12: Tökéletes!
11: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
13: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
14: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
15: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
3: algásodik a medencéd, elromlott a vegyszeradagoló, a Halasi úti agrokeráruházban mindent megtalálsz a tiszta és gondtalan medencéhez. Minőségi medencevegyszereket, tisztító robotokat, úszóvilágítást és minden kiegészítőt. Látogass el a Halasi úti agrokeráruházba, vagy rendelj online az agroker.hu oldalon.
16: V6-os motor, 639 lóerő,
17: eres modellek hallatán felpestül a véred?
16: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
17: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
16: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Deal nyereményüzön, és páros buli belépő a nyeremény legújabb játékunkban. Foci Grill Piknik a Rádió 1 gongon.
1: Beszemese vagyok.
2: Király Andor vagyok a Rádió 1 gongból.
1: Jó napot kívánok.
2: Üdvözlöm, Emese, remélem, hogy nem zavarom.
1: Nem zavar.
2: A Miki azt mondta nekem, hogy nyert nálunk a mai napom.
1: Igen, nyertünk piroska szörpöt.
2: Szeretik a családban?
1: Persze.
2: Édességet, persze. Ki nem szeretek. Na és hát ezzel még nincs vége, mit szól?
1: Hát, érdeklődve várom.
2: Tényleg, hát aki így vágja a focis kérdéseket, az nálunk csak nyerni tud.
1: Hát a kisfiam, igen. Mi is, én is nézem, de azért ő jobban tudja.
2: Aha, ő volt a segítség?
1: Igen.
2: Na hát akkor meg kell dicsérni. És akkor meg lehet hívni egy jó kis grillezésre, úgymond, mert egy grillhús csomagot adok 25 ezer forint értékben.
1: Azt, amit 25 ezer? Hát
2: igen.
1: Ez szuper.
2: Na ugye, hát ilyenek vagyunk
1: jó,
2: mi.
1: Nagyon örülünk.
2: Ezért érdemes velünk játszani, és grillsütő van már?
1: Van.
2: Tudunk adni még egyet?
1: De az nem baj. Ja, annak is nagyon örülnénk.
2: Elhiszem, bárhol máshol is föl lehet ezt használni. Hát erre várni kell még.
1: Is, igen.
2: Erre várni kell még, mert ezt csak holnap sorsoljuk, de a háromból két nyeremény már megvan.
1: Szuper.
2: Úgyhogy
1: szépen
2: gratulálok.
1: Köszönjük szépen.
2: Jó. További szép nyarat.
1: Jó. Köszönjük, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra. Bizony, holnap az utolsó nap következik, és egy szempontból a legfontosabb a fődíj miatt, ami szám szerint nem is egy, hanem kettő. Mindemellett 10 órától újból meg lesz a lehetőség még mindenre, bármit meg lehet nyerni, még nincs veszve semmi. Mindenkinek sok sikert kívánok ehhez. Hamarosan 17 óra jön a Rádió 1 Live Mix a nyár miatt 2 órában. Ehhez is jó rádiózást kívánok az elmúlt 3 órában, én Király Andor voltam. Találkozunk a jövő héten, további kellemes napot és estét. Jó pihenést kívánok!
3: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Foci Grill Piknik a Rádió 1 gongon.

0: egyszerű focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió 1 hangon. A Mindcenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
12: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
13: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
14: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
13: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
15: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
16: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
17: Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
18: Billerbeck matrac bemutató tér nyílt az Alföld áruház emeletén. Jöjjön el, próbálja ki a matracokat, válassza ki az önnek legmegfelelőbbet, és rendelje meg bármilyen méretben. Pontos részleteket és segítséget a lakás textil osztályunkon kaphat. Ha Billerbeck matrac, akkor Alföld áruház.
19: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taigót vezet. a kezdet? A Tigo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Tigo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
20: Volkswagen. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
21: És most!
22: Rádió

0: Hello mindenkinek, két teljes órán át mixelünk innentől, és a Joer Juniort is felavatjuk a Rádió egy Live Mix Summer Editionben. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép délután mindenkinek, szevasztok!
0: SMS és Viber számunk 0-23-111-111. Mi a helyzet az utakon, mi a helyzet veletek? Írjatok, meséljetek! A zenére nem lesz panasz, ígérjük, érezzétek jól magatokat velünk a következő két órában. Induljunk el!
1: Nagyon örülök, hogy két órát tudok nektek zenélni, mert nagyon sok minden belefér a következő két órába, de indítunk Purple Disco Machine-nel. Mindenkinek jó hallgatózást!

0: Hey, this is Kirby Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mix Summer Edition-t halljátok. Két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i minden hétköznap délután 5-től. Mellettem most Joel Junior a lemezjátszóknál. Közlekedési infók jönnek. Két kamion karambolozott az M5-ösön a határ felé a Balástja csomópont után a 150-es kilométernél. Nagy dugó van, és van baleset Budapesten is. Az Alkotás utcában rögtön a Baks csomópont előtt, valamint a 7. kerületben a Veselényi utcában. A Rózsa utcánál ezek pár perce történtek. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Milyen volt a Duna Part Fest, Ráczkevén, a múlt héten a Rádió 1-en?
1: Fú, én még azóta is ott tapsolnék. Óriási buli volt egyébként, nagyon szeretem azt a fesztivált. Hát nincsen hangkorlát, úgyhogy fú, gyerekek, úgy szól a cucc, hogy megőrültem. Óriási buli volt, nagyon köszönöm a közönségnek, fantasztikusan éreztem magam. Az ilyen bulik igazán feltöltenek, úgyhogy ezért imádom a nyarat, ezért imádom a Rádió 1 stage-et mindenhol.
0: És ne felejtjétek, minden nagy buliba, minden jó fesztiválra elviszünk titeket idén nyáron is. Ha mennétek a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án, abban is tudunk segíteni. Belépőjegyeket vásárolni már nem lehet, totál soldoutos. Az esemény viszont a Rádió 1 még fel tudott mutatni néhány jegyet, úgyhogy nálam még vannak belépők, játék lesz majd a Rádió 1 kívánság műsorban 7 óra után. Megyünk tovább.
1: Így is van, megyünk tovább, és ezért nagyon jó, hogy 2 órát tudok nektek zenélni, mert ilyen újdonságokat is be tudok mutatni, mint a következő dal, szerintem a nyár egyik legnagyobb bombája. Kungs érkezik, és a Getaway a legújabb albumáról. Fogadjátok nagy szeretettel itt a Rádió 1-en, a Live Mix Summer Edition-ben.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mi is átálltunk nyári időszámításra. Egész nyáron 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Ma például Joel Junior, ő ugye a World Is My Radio Show állandó csütörtöki rezidense, aki idén megy a Tomorrowlandre.
1: Bezonyám, igen, az előbb meséltem Gerinek. Hát ő nagyon hálás vagyok érte, és tényleg ez egy ilyen egyszerű az életben alkalom. Nagyon kíváncsi a várom, de ígérem, hogy be fogok számolni neked is, és a kedves hallgatóknak is.
0: Nagyon várjuk. Kiket fogsz megnézni jövő héten?
1: Néztem a line-upot, kegyetlen. Tényleg egy megszólalásban nem férne bele az, hogy mennyi olyan név van, akire kíváncsi vagyok, meg akit meg akarok hallgatni. Hát a legnagyobbak tényleg. Mindenki ott van, aki számít, erre szokták mondani. Alesso, Calvin Harris, Fisher, nem is tudom, de tényleg a következő megszólalásra összegyűjtöm a top 10-et, és akkor ledarálom. Tényleg nagyon durva lesz.
0: És ha már Calvin Harris-t emlegettük, akkor jöjjön most ő.
1: Így is van, mert hogy tényleg fantasztikus dalokat ír a csávó, és nagyon-nagyon várom, hogy élőben meghallgassam. Az idei nyáron szerintem az egyik legnagyobb bomba a következő. Dal érkezik Calvin Harris és a Blessings a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben.

0: 200-as csártyát is vezeti, You Girl, Imál Angel és a Move Into the Sun, mellettem Joel Junior a lemezjátszói mögött. Hát ez a zene tuti szólni fog a Tomorrowland-en is, ahol te ott leszel, mint vendég.
1: Igen, és nagyon-nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok. Az előző megszólalásban megígértem, hogy felsorolom azokat a fellépőket, de tudjátok mit? Csak az egyik napnak a main stage-ét mondom sorba, figyelj. Boris Brejcsa, David Guetta, Dimitri Vegas, Like Mike, Fisher, John Newman, Maddox. Ez is egymás után.
0: Úristen!
1: És ezeket fogom élőben hallgatni. Hát nagyon brutális, tényleg nem lehetek elég hálás, hogy ide kijutatok. Ugyanazon napon még ott van Lost Frequencies is, csomó DJ, Oliver Heldens. Nagyon durva gyerekek, végig sem tudom sorolni tényleg. Úgyhogy ígérem, hogy jövök majd ide a rádió stúdiójába egy beszámolóval.
0: Mindenféleképpen várni fogjuk. És hát természetesen ráteszünk még egy lapáttal, Joe Juniorral maradunk még egy órán át, mind a ketten itt a stúdióban. Egy rövid hydration break, aztán pedig jövünk vissza.
1: Így is van, Tomorrowland hangulattal. Let's go!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajván. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt,

0: Gyurgyin Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nyerj S-Budzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket! Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Budzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spár.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
11: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
15: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
14: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
15: Szállás.hu.
16: Úgy is tett.
17: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
18: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
19: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
0: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
16: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
20: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
21: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
16: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
22: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
23: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
24: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
25: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
24: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Üdvözlöm mindenkinek itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Átálltunk nyári időszámításra, és két teljes órán át mixelünk minden nap, ma Joel Junior segítségével. Hello JJ!
1: Így van, gyönyörű szép délután mindenkinek, továbbra is szevasztok!
0: SMS és Viber számuk 0-23-111-111. Mi a helyzet az utakon, mit látok hazafelé? Mi a helyzet a Balaton körül, a Balaton felé vezető utakon? Minden érdekel minket, dolgozunk össze, úgyhogy jöhetnek a közlekedési információk is, kezdjük el!
1: Így van, a következő egy órában vadmenet lesz, vagyis úgy is mondhatnám, hogy Wild Ride, húha, ez nagyon jó volt. Rádió egy lány néz,
0: jó volt, jó volt.

0: Pink nevű koreai csajcsapat egyik tagja, ez volt tehát tőlük a Dracula. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órában. Közlekedési infók jönnek. 2 kamion karambolozott, és emiatt 3 kilométeres dugó van az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon, a Balástya a csomópont után a 150-es kilométertől, és a belső szalagkorlátnak hajtott nemrég egy autó az M1-es autópályán Budapest felé Győr térségében, a 111-es kilométernél. Itt is legyetek nagyon óvatosak. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Service hálózat.
0: Mellettem Joel Junior a lemezjátszói mögött, isteni a zene, az ő érdeme ez, ebben a 2 órában megyünk tovább.
2: Ha már Live Mix, ha már Summer Edition, ha már ilyen fantasztikus idő van, akkor ilyen dalokkal pörgünk is tovább, érkezik Busa és a Magnetic itt a Rádió 1-en.

0: Joel Junior egészen este 7-ig a lemezjátszói mögött, ugye most már nyáron 2 órában megyünk, aztán pedig a Rádió egy kívánság műsorban nyerhettek páros belépő DJ Oti show-jára az Óbudai Szigetre, a Sziget Nagyrétre, és nagyon-nagyon fontos, hogy ez a buli, ez totál teltházas, jegyeket vásárolni már nem tudtok, az utolsó jegyeket tőlünk a Rádió 1-től tudjátok beszerezni. Nyakunkon a Rádió 1 balatoni nyár, Joel Junior a Summer Editionbe jár. Rádió 1 Live Mix 2 órában pörög, itt még a Geri is csak úgy dübörög. Pacsi, Nonó a cukrászfiú Pécsről.
1: No, egyelek meg, de rég hallottam fel. Igen. Köszi, hogy itt vagy velünk.
0: Nagyon köszi, tetszett a vers, és ha már Balaton, holnap Siófokon 27 fok lesz a csúcs. Eső nélkül.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: 7:30 van, egy nagyon rövid hydration break, mi is elmegyünk vizet inni JJ-vel, aztán pedig jövünk vissza.
1: Így van, a véghajrá még csak most következik, maradjatok velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
10: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
2: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Július 30, augusztus 1.
12: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
11: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
12: Második kecskeméti Summerfest.
11: Jegyek oneticket.hu.
13: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
14: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
13: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
15: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20.000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
16: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak.
17: immunerősítésre is.
18: Gyógyszernek nem minősülő gyógyszer.

0: hatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Fesztiválos Kunfehértón. Des, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
2: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Le tudnánk tenni? Milyen gép volt? Mit írnak? Mi volt ez?
5: Cessna.
6: Keresd meg a PTT gombot, ez a push to talk gomb, és hívd a gondolom az irányító toronyt. Tartsd lenyomva és mondd bele nagyon higgadtan. Mayday, mayday, mayday. Egy Cessna 150-es gépben ülök, a pilóta kiugrott, utas vagyok, nem tudok vezetni, segítségre van szükségem.
4: De jót mond! Egyelőre jót mond!
6: Engedd el a gombot és várj!
4: Igen, egyél meg egy burgert, nézd át a pilóta táskáját, hát ha marad benne készpénz.
7: Nagyon higgadtnak kellene.
5: Nincs ezekbe izé, ejtőernyő?
4: Nincs. Ezekben a Cessnákban nincsen semmi.
6: Nincs ezekben robotpilóta?
4: Kettő ülés van benne. Igen. Ilyen kis pici gépek ám egyébként, azért nem.
6: De legyen felfújható.
4: Igen.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balaton profi rádiós dancslágereket készítenek hosszú évek óta. Ők voltak a Medúzáék, ugye olaszok hárman vannak, ez volt a Do Wanna Go Home a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át megyünk. Atom profi.
1: Így is van, így is van. Egyébként a Medúzának ezt a dalát én imádom. Egyszerűen annyira jó vágya van, annyira jó húzása van, annyira jó a vokál benne. Úgyhogy fantasztikus, imádom ezt is.
0: Ez tehát a Medúza volt és a Do Wanna Go Home. Mellettem Joel Junior élőben a lemezjátszói mögött. Még a pizzák is gyorsabban pörögnek a kezem alatt. Jó az JJ, üzeni Ádám.
1: Ádám, nagyon jó. Köszi, hogy itt vagy velünk.
0: Hívható SMS és Viber számunk 0623111111. Erre nagy szükség lesz 7 és 8 között a Rádió 1 kívánság műsorban, hiszen nyerhettek tőlünk páros belépő DJ Oti show-jára az Óbudai Sziget Nagyrétre augusztus 8-ára. Pörgünk tovább.
1: Így is van. Pörgünk tovább az egyik fantasztikus nyári kedvencemmel egyébként. Önádor és a Talk to You-val folytatjuk. Ezt a dal az, amit szerintem az összes nyári buliba lejátszottam idén, és ezzel megyünk is tovább, úgyhogy pörögjünk tovább itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Joel Junior. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mix egész nyáron 2 órás, úgy hívjuk, hogy Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Joe Junior állt a lemezjátszói mögött, és ha bírtátok ezt az elmúlt 2 órát, jó hírem van, ráteszünk még egy lapáttal ma este 11-től.
1: Így is van, nagyon jó. Nem is volt még ilyen, amióta itt vagyok a rádión, hogy 3 órát tudok egy nap zenélni, úgyhogy hát estére is bekészítettem fantasztikus zenéket, maradjatok velünk akkor is.
0: És ne felejtjétek, a Rádió 1 kívánság műsorban hamarosan nyerhettek belépőket DJ Oti show-jára az Óbudai Sziget Nagyrétre. Mindjárt énekel Ed Sheeran. Ezzel kezdődik az élő kívánság műsor az Azizámmal, hívható SMS és Viber számunk 0620-3111-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál július 22-26

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 1 kg Spár Ázsia jászmin rizs, csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
5: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdénye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
8: És ez csak a kezdet.
9: Utazási csomagjából ne felejts el!
10: A Protexin kell.
9: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Mi volt a legdurvább japán reality? Kíváncsi voltam, hogy hol tartanak. És volt egyszer egy Nazubi nevezetű reality-jük. A Nazubi azt jelenti, hogy padlizsán. És az arról szólt, 1998-ban forgatták, azt hitte, hogy egyszerű vetélkedőre jelentkezik, de valójában egy emberkísérlet része volt. Berakták egy teljesen üres lakásba, teljesen mesztelenül. És azt mondták neki, hogy ez a műsor majd később kerül adásba, ezt most nem nézi senki, az egész Japán nézte. Nem kapott ételt, pénzt vagy ruhát, mesztelenül volt bent a szobában, több mint egy évet töltött a szobába, és nyereményjátékból szerezhetett magának bármit. És akkor tud kijutni a szobából, ha összegyűjti az 1 millió jent, ami akkor 10 000 amerikai dollárnak felelt meg.
13: Ez ment, ez létezett ez a műsor?
12: Létezett, és kiderült, hogy a csávó azt hitte, hogy ez később kerül adásba. Mindenki őt nézte, 335 napig volt, majdnem egy évig volt bezárva, gyakran éhezett, rengeteget fogyott, nyereményjátékokon nyert ő folyamatosan kutyaeledeleket, véletlenszerű ajándékokkal próbálta túlélni, és nem tudta, hogy milliók nézik. Ez ott minden idők legdurvább japán reality-je, több 10 millió néző követte. Az volt a lényege, hogy beadtak neki tévéújságokat, és a tévéújságokból ő keresztrejtvényeket kellett, hogy megfejtsen, föladták neki a szelvényt, és ha nyert, az beküldték neki a nyereményt, és a csáv egy időtel rájött, hogy miket kell kitölteni, hogy mivel tud könnyebben nyerni, és minden ruhája, ajándéka, étele nyereményjátékokból volt, 5x5 méteres szobában lakott egy évig.
14: De nem hűlt meg, ahogy vége lett?
12: Pszichés problémái voltak utána. Egy évig nézték a japánok. És ő azt hitt, amikor kijött, akkor mondták el neki, hogy te végig élőben voltál. A modern tévé egyik legszélsőségesebb és legdurvább reality egyébként.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most! Rádió Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Érdemes minket hallgatni, nyerhettek tőlem ebben az órában egy páros belépő DJ Oti show-jára, augusztus 8-ára. Szia Márti!
1: Sziasztok, szeretnék kérni egy számot Jennifer Lopeznek egy számát, és férjemnek szeretném küldeni, és üzenem, hogy nagyon szeretem.
0: Jól van, hol vagytok most és mit csináltok?
1: Debrecenben. Kint ülünk a teraszon, egy pohár borral.
0: Úristen, de jó! Milyen az idő nálatok?
1: Hát 30 fok van, de egyébként egy picit szeles. Szerintem biztos, hogy eső várható. Nem soká egy rövid időjárás jelentés is volt.
0: Amit nagyon köszönök, meg is támogatom.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
0: És akkor mit üzensz a férjednek borozás közben ott a teraszon?
1: Azt, hogy nagyon szeretem.
0: Jennifer Lopez-t kérted, ugye, mellé pedig megkapod még David Guettát is. Ez a legelső közös daluk, reméljük, hogy nem az utolsó. Jön a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en. Szép nyár estét!
1: Köszönöm!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Figyelem, már csak néhány perc és jön az újabb esély egy páros belépőért DJ Oti show-jára, augusztus 8-ára. Halló, halló!
1: Szia, Rita vagyok. A Faithless-től szeretném kérni a számot.
0: Szia, Rita, na akkor jön tőlük a New Religion, ez ugye az Insomnia felújított változata, Bibi Rexával kiegészülve. Kinek menjen?
1: Szeretném küldeni a gyermekeimnek, a szüleimnek és a legdrágább, legcukibb férjemnek.
0: És mit üzensz nekik?
1: Hogy nagyon szeretem őket.
0: Faithless, Bibi Rexa, New Religion, ez ma este tehát neked pörög most itt a Rádió 1-en. Örültem, hogy beszéltünk, szuper nyarat kívánok!
1: Köszönöm, neked is!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegy, és hát DJ Oti következő nagy showján mindenki ott akar lenni. Halló, halló!
1: Jegeri Csabi vagyok Budapestről, és egy játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Csabi, láttad-e már DJ Otit valaha az elmúlt egy-két évben?
1: Nagyon szerettem volna, de mindig lecsúsztam a jegyekről.
0: Hát jegyeket a következő DJ Oti showra augusztus 8-ára vásárolni már nem lehet, az utolsó belépők itt vannak nálunk. Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai slágermegy.
0: Tökéletes, Csabi, te vagy a tizedik, megyünk DJ Otira!
1: Nem mondod komolyan, úristen, egyszerűen hihetetlen, mindegyik bulira be akartam jutni, és mindegyik sold outos volt. El se hittem, hogy ez sikerült.
0: Na erre végre megvan a páros belépőt, figyelj!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Sziget Nagyrétre.
0: Kivel jössz majd?
1: A kedves párommal mindenképpen, mert már ő is próbált jegyeket szerezni, de nyilván neki is sikerült. Mind a ketten próbálkoztunk, el se hittem, hogy sikerült. Nagyon szuper.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, és örültem, hogy játszottunk.
1: Nagyon szuper, nagyon szépen köszönöm.

0: igazi mai sláger megy, és ma is nagyon sokan hívjátok a Rádió 1 kívánság műsort, nagyon köszönöm ezt nektek. Attila, parancsolj, mit kérsz?
1: A lélet szeretném kérni magamnak, meg mindenkinek, aki dolgozik ilyenkor.
0: Te mivel foglalkozol?
1: Esti vagyok, kerítés mázolok.
0: Még ilyenkor is?
1: Még ilyenkor is, matek.
0: Kitartást kívánok, jó munkát!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És képzeljétek el, a kritikusok odáig vannak Ray új lemezéért, amin ez a dal is szerepel. Pop, jazz, szimfonikus hangszerelés, nagyon sokféle zenei világ keveredik az albumon, és mégis nagyon mai, nagyon eredeti az egész. De hát Ray-t ezért szeretjük, ő énekel most itt a Rádió 1-en.

0: már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tiszoljatok. Mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, utána diszkós hit, 9-től pedig jön a World is Mine Radio Show egy csomó vadi új zenével. Ma Regán Lilit és Joer Junior terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, szép nyár estét, ciao!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

És uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdénye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Utazási csomagjából ne felejts el!
10: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
11: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Mi volt a legdurvább japán reality? Kíváncsi voltam, hogy hol tartanak. És volt egyszer egy Nazubi nevezetű reality-jük. A Nazubi azt jelenti, hogy padlizsár. És az arról szólt, 1998-ban forgatták. Azt hitt, hogy egyszerű vetélkedőre jelentkezik, de valójában egy emberkísérlet része volt. Berakták egy teljesen üres lakásba, teljesen mesztelenül. És azt mondták neki, hogy ez a műsor majd később kerül adásba, ezt most nem nézi senki, az egész japán nézte. Nem kapott ételt, pénzt vagy ruhát, mesztelenül volt bent a szobában, több mint egy évet töltött a szobába, és nyereményjátékból szerezhetett magának bármit. És akkor tud kijutni a szobából, ha összegyűjti az 1 millió jent, ami akkor 10.000 amerikai dollárnak felelt meg.
15: Ez ment, ez létezett ez a műsor?
14: Létezett, és kiderült, hogy a csávó azt hitte, hogy ez később kerül adásba. Mindenki őt nézte, 335 napig volt, majdnem egy évig volt bezárva, gyakran éhezett, rengeteget fogyott, nyereményjátékokon nyert ő folyamatosan kutyaeledeleket, véletlenszerű ajándékokkal próbálta túlélni, és nem tudta, hogy milliók nézik. Ez volt minden idők legdurvább japán reality-je, több 10 millió néző követte. Az volt a lényege, hogy beadtak neki tévéújságokat, és a tévéújságokból ő keresztrejtvényeket kellett, hogy megfejtsen, föladták neki a szelvényt, és ha nyert, az beküldték neki a nyereményt, és a csáv egy időtel rájött, hogy miket kell kitölteni, hogy mivel tud könnyebben nyerni, és minden ruhája, ajándéka, étele nyereményjátékokból volt, 5x5 méteres szobában lakott egy évig.
16: De nem hűlt meg, ahogy vége lett?
14: Pszichés problémái voltak utána.
15: Hát de nézd rá.
14: Egy évig nézték a japánok. És ő azt hitt, amikor kijött, akkor mondták el neki, hogy te végigélőben voltál. A Modern TV egyik legszélsőségesebb és legdurvább reality egyébként.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodj!

0: Discussion. A Rádió Egyen. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megindul a Diszkósit Radio Show csütörtök este is. A stúdióban kétharmada, hiszen nincs itt a Bárány, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
2: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, nessé, hölgyem és uraim, fiúknánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Jó magam, Hanvai PG is itt vagyok félőben, most kezdem el a 31. órát, mindezidáig 30 órát diszkoztam, hogyha minden igaz, ugyebár a Guinness Rekord kísérletünknek köszönhetően, hát majd folyamatosan beszámolok erről, az már tuti.
1: De most indítsuk az estét és a Diszkósit Radio Show, Joy Corey és Galantis igazi mai slágerével, a Stay a Little Longer-ről kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást!

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermely, diszkosít, Radio Show, Bárány Attila nélkül, de vadul, félőben, élőben, DJ Juniorral és velem, Hambai PG-vel.
1: Egy olyan dallal megyünk tovább, amelyet mostanában a Rádió 1-en már kötelező játszani, de egyébként nem nagy baj, mert szerintem jól sikerült ez a dal. Tami Impaláról van szó, a bandáról, akinek egyébként én tavaly nagyon sokat játszottam és remixeltem is egy bizonyos dalát, amely nagyon-nagyon sokat ment az Egyesült Államokban, amikor pont kim voltam ugye helyi magyaroknak játszani, meg egyáltalán pihenni, és akkor ez a dal nagyon-nagyon ment. Ez a bizonyos Dracula érkezik itt a Rádió 1-en, és abból is a DJ Juniorral.

0: tartalmú adrénz minőlő diszkosít a rádió egyen, bár ennyitől nincs hangvai Pizsi, viszont itt van félőben, mert éppen Guinness Record kísérletben van, én pedig DJ Junior vagyok, na én mixelek ma este.
1: Egy biztos, és szerintem az elmúlt 30 órában egy csomó pizzát megettem, és ugyebár van még előttük 20 óra, az alatt az idő alatt is egy csomót meg fog enni, és van egy jótékonyság része is ennek az egésznek egyébként,

0: bankszámlaszámra utal. Egy biztos, hogy jó helyre fog menni. Reméljük, Levi minél hamarabb meg fog gyógyulni.
1: Itt megmegyünk tovább a diszkosít rádiósóban a Rádió 1-en, Ivánnal és ez a Fotonovella, egy régi klasszikus dal, amelyből csináltam egy eredeti valódi DJ Junior remixet. Ez még nem került ki egyébként a YouTube csatornára,

0: a Rádió egy esti show, a Diszkocsit Radio Show, mindig itt vagyunk veletek 8 és 9 között élőben, és hát ez így van most már 20 éve, mondjuk voltunk különböző időpontokban, most éppen ez az idősávon miénk, de egy biztos, hogy minden este, hogyha időtetkeltek a Rádió 1-re vagy FM-en, webben keresztül hallgatjátok, nehogy isen, applikáción vagy YouTube-on vagy TikTokon, akkor a Diszkocsit Radio Show-t tudjátok hallgatni.
1: A héten jó magam, Hanvai PG, több mint 60 órát fogok diszkózni, ugyebár szerdán 2-kor kezdtem el a Guinness Record kísérletet, aminek pénteken délután 6-kor lesz vége, utána pedig már is megyek tovább bobozni Balatonfűszőre, utána Turkevér érkezem meg egy fesztiválra játszani. Alig van pihenés, mert szombaton megint csak Balatonfüred, utána a fővárosban tetőtől talpig Fehérben, ugyebár Budapesten fogok szórakoztatni, és vasárnap sincs megállás. Budakalászon a cimborájával lesz egy remek rendezvény, ahol megint csak várok mindenki sok-sok szeretettel, aki szereti azt a fajta muzsikát, amelyet jó magam játszom.
0: A folytatásban pedig egy olyan dal, amely holnap jelenik meg a YouTube csatornámon, a DJ Junior Hun vagy Hanna, hogy tetszik. Ha még nem követtétek be, akkor tegyétek meg, valamint streamingen és downloadingon is elérhető szerte a világban. Ez az új DJ Junior, le is játszom itt a Diszkocsit Radio Show-ban a Rádió 1-en a Day by Day.

0: Ez ma is Slágermegy diszkosít Radio Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Az előzőkben elmondtam, hogy mikor és hol lehet megtalálni a héten, meglehetősen sokat fogok tekerni, több mint 60 órát. Erről már nem is beszélnék, inkább arról, hogy ha valakit érdekel ez a Guinness Record kísérlet, akkor látogasson el erre a fesztiválra, csekkolja a social media felületeimet, és még az is lehet, hogy elkap egy élőt a TikTok csatornámon. Szevasztok!
1: Én DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, holnap jön tehát a Day by Day, a DJ Junior videócsatornán a vadonatúj megjelenése, kövessétek be, még nem tettétek meg, és hát az elmúlt héten ugye sokat beszéltem már erről a hét elején, főleg hétfőn az élő műsorban, amikor én mixeltem, volt ez a bizonyos Club Speed Classic Vinia Party, ugye a Daytime Party, ahol egyébként összesen három darab olyan dal volt, amelyet nem bakelitről játszottam le, és ez azért, mert nem volt meg olyan verzióban, vagy azért, mert csináltam belőle egy olyan verziót, ami egy kicsit kompaktabb, és beleillett ebbe a bizonyos szedbe. Pont egy ilyen jön a folytatásban, és ezzel búcsúzom itt a Diszkosít Rádiósóban a Rádió Egyen, ez Jens és a Loops and Things DJ Junior Remixben szól. Szevasztok!
0: Ezt játszom én is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: Reklámot hallottak.
7: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: Itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket, új előadókat, sőt új zenei stílusokat is. Elsőként ma ebben Regál Lili segít, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, indítom is a mai adást. Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Alex Kenji és a Bambolé a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Alex Kenjinek egyébként képzeljétek el, van egy csomó álneve, például Yoshi Chandler, Green Sugar vagy éppen Orange Love, tehát ha találkoztok ezekkel a nevekkel, akkor nem árt tudni, hogy ezek bizony Alex Kenji alter egói. Regál Lili a lemezjátszói mögött, Jennifer Lopez jön méghozzá David Guettával.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk, és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a World is Mine Radio Show-ban, ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött, Regál!

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Regál Lilit mellettem egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és ha napjaimban valaki szeretne egy nagy slágert, akkor érdemes azt először a TikTokon befutatni.
1: Ezzel egyetértek, óriási trend volt ez a dal a TikTokon. Ráadásul én a Rádió 1 születésnapon is játszottam, úgyhogy szerettem volna most is lejátszani itt a World is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Turn the Lights Off, itt.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Reggelt.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show csütörtök este, Gordon Lokoloko, Tame Impala, Dracula, ezek mind-mind jönnek 10 óra után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azon

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, kezdjük a mai második szettet Regál Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és itt a legelején érkezik egy igencsak sokoldalú DJ és producer.
1: Aki egyébként modellként is tevékenykedik, ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió Show-ban. Regál Ilia lemezjátszói mögött a leges, legfrissebb saját zenéd jön, zseni lett a videóklip.
1: És egyébként szerintem ez a videóklip lett az eddigi legjobb, hiszen egy teljesen más arcomat mutatom meg. Tényleg egy olyan oldalamat lehet látni a videóklipben, amit soha nem mutattam semmilyen social media felületemen, úgyhogy nézzétek meg, érkezzem most át a legújabb saját dalom, ami arról szól, hogy milyen érzés összetörni, csalódottnak lenni, és ezzel a dallal szeretnék erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek ebben a pillanatban. Ez a Heal Me, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: is Mine Radio Show.
1: Hallgasd, nézd és érezd.
2: A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Reggel.

0: Bird is Mine Radio Show Regál Lili a lemezjátszói mögött Gordó jön a Loco Locoval közönségkedvenc. Te miért szereted, Lili?
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és minden ajtót berúg, és szerintem rengetegen imádjuk. Úgyhogy érkezzem most ez, ami lázban tartja az egész világot jelenleg, ez a Loco Loco Gordótól itt a Rádió 1-en, a Bird is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött

0: Keressétek a mai szetteket a mixek.radio1.hu-n, vagy pedig a mobil applikációnkban, és maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Joel Junior.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindjárt este 11, hello mindenkinek, innentől Joer Junior a lemezjátszói mögött, minőségi klubzenékkel, újdonságokkal és igazi ritkaságokkal, amik nem szólnak sehol máshol. Hello JJ!
1: Így van, szavaztó, gyönyörű szép estét mindenkinek!
0: Ne is vesztegessük az időt, kezdjük el!
1: Így van, csapatjuk tovább, érkezik Hypaton és az Out of My Head. Mindenkinek jó hallgatózás itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: este 9-től csak a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en, Joer Junior a lemezjátszói mögött, és hál' Istennek nagyon jók, nagyon igényesek mostanában a friss elektronikus zenék.
1: Így van, én is ebben vagyok, és főleg egyébként nyáron így a house zene egy kicsit mindig előtérbe kerül, és egy kicsit nagyobb hangsúlyt kap, és fantasztikus dalok érkeznek sorjában kifele. A következő is egy pont ilyen, Medusa, és a Don't Wanna Go Home-mal folytatjuk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Joer Junior. World is Mine Radio.

0: Clooney. Érdekes párosítás, micsoda jó dögös house zenét alkottak együtt. Ez volt a Free Your Mind, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem a lemezjátszói mögött még jó negyed órán át Joel Junior.
1: Hát maradjatok még egy kicsit velünk, stay a little longer, Joel Corey-val folytatjuk itt a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: a Word is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. És hát JJ, jól megdolgoztattunk ma ebből a mai 24 órából 3-ban, te zenéltél nálunk.
1: Nagyon jó éreztem magam, bármikor jönnék, sose legyen rosszabb napunk. 3 óra, Rádió 1, és egy hét múlva innen folytatjuk.

0: Oldies Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.

0: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi ma is láger megy.

0: Well, who's next?
1: Who's next? Mondom már is, hogy ki következik. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát például az amerikai superstar DJ Kashmir és a jó kis autózó zene Wild Ride. A mikrofonnál Kismerti. Egyébként néztem, pont itt mellettünk a szomszédos Ausztriában DJ-szettezik mai éjszaka Kashmir. Rádió 1-es DJ-ket is azok ebben az órában. Itt lesz nem sokára Metzger Viki, az aktuális superstar kedvencek közül pedig Taylor Swiftet húzom majd elő a kalapból. Itt lesz az Opelite is az éjszakai műszakhoz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift például és az Opelájt. Az amerikai szupersztár ugye most az új Toy Story filmhez készítette el a betétdalt, és hát óriás diskurzus indult hát nem csak Amerikában, de az egész világon a film üzenete kapcsán, mert ugye a Toy Story 5-ben Woody, Buzz és Jessie egy vadonatúj riválissal néznek szembe, egy Lilliped nevű békaformájú tablettel, és a történet szerint Bonnie már 8 éves, és a környéken minden gyerek a kijelzőkre tapad, sőt, online csoportokban kizik Bonnie-t, amiért még mindig játékokkal játszik. És bár a film nem ad kész receptet a probléma megoldására, a szakértők, a terapeuták és a szülők szerint nagyon sok ponton betalált a mozi üzenete. Például Tom Hanks, ő ugye Woody hangja, egy interjúban kiemelte azt a jelenetet, amikor a játékok kinéznek az ablakon, és a város nézve minden gyerek szobából a telefonok kék fénye világít vissza, hát szerinte ez a látvány ma már konkrét rettegéssel tölti el a szülői szíveket. Na de állítólag a filmnek már van egy olyan pozitív hozadéka, hogy egyre több amerikai otthonban teszik le a tabletet, mert hogy ez az üzenet nem csak a felnőtteknél, a szülőknél talál be, de a gyerekeknél is. Na hát akkor hozom Taylor Swiftet és az aktuális kedvencet tőle, ez az Opelite.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.
3: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most a Z-generációs német énekesnő Loi és a Get Lucky. Nagyon aktív jelenléte van Loinak a social médiában, azt néztem, úgyhogy nem csoda, hogy hát a negatív kommentekkel is találkozik, ha már tartalmat gyárt, és van is egy ilyen dal, az Am I Enough? Elég vagyok-e? Magyarul picit furán hangzik, ami pont erről szól, a negatív kommentekről, és hát arról, hogyha az embernek erős a belső iránytűje, akkor nem ezek a kommentek határozzák meg a személyiségét. Hozom!
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz, a hajnali koránkelőknek, és hát azoknak is, akik egyszerűen nem tudtak még mindig elaludni. A mikrofonnál Kismerti, és közeledik DJ Oti augusztus 8-ai óbudai bulia, amire Rádió 1-esek, ez nagyon fontos, mert aztán tényleg marha nehéz lesz jegyet szerezni. Napközben páros belépőt lehet bezsákolni. Király Tamásnál, este pedig Juhász Gergőnél. Gondoltam, szólok, ez így helyes? Hozom Szemfeld dalát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi